0: műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
1: hát
0: belőle
1: egy értelmes műsor. Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért ezeket a témával feltölteni, az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
0: úgy
1: sok.
0: Úgy látom, némi érintettséged van az ügyben.
1: Hát igen, van, van úgy,
2: hogy... Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak ki a tiszára? 2 méter 10 centi, de a kiló az nem szerepelt, már hogy a súlya nem szerepelt.
1: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vérleg az emberkének. Az egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott az entai szakasz, azt így láttam már.
2: De az nem derült kéve számomra, legalábbis
0: kivirultál.
2: Két
1: kilónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságba, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó a horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez megint más.
3: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora kétméteres harcsán.
1: Tehát például sporthírekre, például soha nem tudtam
2: akkor értelmezni. Akkor ott a szájnyit ez a képernyő.
1: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzeti sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és például engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a világból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint, ugye?
2: Mint nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdekel, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
1: például a sporthírek korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
0: De.
2: Nem.
1: Előírnak sporthírek?
2: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedési hírek és a sport.
1: Na ez nekem is újdonság volt most ezt.
0: Magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy ja, az nem hírek.
1: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy nem le, akkor nem számít a sporthírek.
2: Azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
1: De előkerült a bűnügyi hírek, nem lehet 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
3: Nem, az nem hír a közlekedés.
0: Nem számít az időbe.
2: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyellem, de én ezt most ezt fejből nem tudom idézni, és nem hoztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
1: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira se ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezeket furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír.
3: Igen.
1: Hát akkor...
0: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy egy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
1: Mert vagy csak nekem jutott eszembe.
0: Persze.
2: De vannak erre szakosodott...
0: Te horgászhíreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt.
1: Hát de a horgászati sport az, ugye, hát, hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
2: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris médiaszolgáltatás vonatkoznak, amik a médiatörvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető médiaszolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
1: Ja, hát azt nyilvánvalóan ezt tudom én is, hogy az interneten ott gyakorlatilag a korhatáros meg a szerencsejáték meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. És inkább majdnem vagy a reklámra, mint a hírekre. Ez egy a hírkorlátozás az. Nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot tartalmaz.
2: Persze, de az már inkább polgári.
1: Igen, az polgári jogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
2: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.
1: Igen.
2: Ugye, ez pedig hát megint csak az a kör, amikor a média hatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a média törvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMA, hanem a médiahatóság hivatala észleli, hogy, hogy bizonyos
1: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek.
2: Így van, akkor ezt magától induljon el.
0: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
2: Hát olyan sok nincs, mert
1: ezt hozzászoktak az emberek szerint, az azt hiszik, hogy az erősebb kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
2: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillantsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
1: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, a amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, amit a közgázon történt. Hát ugye, igen, a közgázon itt...
0: Az állami média.
1: Igen, nem, a média az körülbelül egy másfél nap múlva ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
2: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, közszerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
1: mosolygott.
3: Ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én meg mindjárt sírok.
2: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogy ha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszett művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, amikor mi nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
1: Mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél oroszul, és akkor mindig megnézi a, mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskbe ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
0: Hallgatói eltűrik.
1: Igen. Akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlát, hogyha akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésből vonni, akkor itt a
0: szerintem. A médiának a szabályozása, nem a hivatal részéről,
1: hanem hát a hallgatók.
0: A közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek és miről nem akartok.
3: Nem tudom, azért vegyük észre, mert nem biztos, hogy akkora különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett nem tudom én micsoda, tévé, rádió, minden egyben.
0: Mondta, állami.
3: Állami, igen,
1: állami
3: és az állami... Igen, ezt lehet, igen.
1: Igen, mióta megnyertem a perc azóta.
3: Még egyszer gratulálom, Bodi. Tehát ez kőkemény adóforintokból 80 milliárdot kapnak egy évet.
0: Értjük, hát ez...
3: Hát emlékszem, hogy ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor izé jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez, tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
1: ez nehéz helyzetbe
2: hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően jogalkalmazó szerv. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve a, ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e, nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom mi mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
1: Feljelentők, vagy bejelentések.
2: Hát, feljelentése...
1: Bejelentés, igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság követelményeinek az elmaradása.
3: Igen, de van esélye mondjuk, hogy egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmi. Tehát, hogy voltak-e vizsgálatok, vagy...
1: Hát a Nodeci után az öt volt.
3: Oké, de
2: hát van vizsgálat, és ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság az ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak annyis mi. Persze. Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
1: Na, hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is hozzá az órát, így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt átfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozott Paszarmácsekén, ami neki nagyon tetszett.
2: A
1: Benedikt tojás. Nem, ott a rákos galantféreg szól neki, ez volt, ami végig is érte, úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy egy abban 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
3: Ez mi volt?
1: Rákos galantférek.
3: Ja. Oké, köszönöm a hallgatóknak, és sziasztok. Hello, a figyelmet, sziasztok. Hello.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akarom.
6: Jó.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
5: Na kelt a karó.

Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár földcsattanó szitokszavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zene zengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi nem hamis, a joggal erényt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte, az erőért a győzelem vevéshez, a pokolban is. Ima a vég, mely előre viszi. Ima a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, s tán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged úrjaidnak.

0: ezüst fej. Egy ezüst szobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe esztendők munkája során. A test törékeny, kicsiny, szinte eltűnik a szobában. Taglejtései alig vannak. Mire valók is lennének azok? Minden erő, lendület kell, hogy művészetébe fusson. Legfőlebb a személ még az arc nyugodt síkján, a homlok fiatal hava alatt. A villogó, figyelő, sötét szem, a látó agyvelő, mely kiugrik a koponyának legmesszebb lévő hegyfokára.
1: Kosztolányi Dezső, Bartók Béla. Interjú a Pesti Hírlap 1925. május 25-i számából.
0: Milyen hangszeren játszott először?
2: Dobon.
0: Dobon?
2: Azon. Dobot kaptam 2 éves koromban. Anyám meséli, hogy folyton doboltam. Rajta próbálgattam a ritmust.
0: Később?
2: A zongora. 4 éves lehettem, ezt is anyám meséli, magyar nótákat pötyöttettem ki egy ujjal.
0: Aztán?
2: Az első kotta, 5. születésnapomra kaptam. Erre már emlékszem. Apám földműves iskolai igazgató volt Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. Maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak.

0: 7 éves korában zenei hallását tettük próbára. És akkor örömmel tapasztaltuk, hogy abszolút zenei hallása van. A mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni. Sőt, egyszerűbb akkordokat is megismert. Ez évben jött nagyszülősre Altdörfer nevű zenetanár Sopronból, aki meghallgatta játékát és kompozícióit. Ő volt az első, ki nagy jövőt jósolt neki. Mondta, az ő tehetsége nem tucat tehetség, hanem kiemelkedő, és hivatva van zenei téren nagy dolgokra.
1: Mikor kezdett komponálni?
2: 9 éves koromban.
0: Amikor az iskolában a Dunáról tanult, annak folyását eredetétől a Fekete-tengerbe szakadásáig megzenésítette.

0: 1896-ban a millennium alkalmával először lépett fel nyilvánosan Pozsonyban. 1898 év december 8-án Bécsbe utaztunk, hol egy konzervatóriumi tanár meghallgatta játékát. Egy zongora szonátáját játszotta. A tanár roppant meg volt elégedve, és azt mondta, habár magyar honos, tandíjmentesen felveszik a konzervatóriumba, és a császár magánpénztárából kaphat majd ösztöndíjat. Bécs közelebb lett volna, de Dohnányi példáján fölbuzdulva mégiscsak azt határoztuk, hogy Pestre fog majd menni. 1899. január hóban le is utaztunk Pestre Tomán tanárhoz. Ő azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy az szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt.
1: Körülbelül 2 éven át jóformán semmit sem dolgoztam, és a Zeneakadémián tulajdonképpen csak kitűnő zongorázó hírében álltam. Ebből a stagnálásból, mint a villám ragadott ki, az Imigyen szól a Zarathustra első budapesti előadása. 1902-ben. A mű, amelyet a legtöbb pesti muzsikus irtózással hallgatott, engem a legnagyobb elragadtatással töltött el. Végre megpillantottam az irányt, amely újat rejt méhében. Rávetettem magam Strauss partitúráinak tanulmányozására, és ismét elkezdtem komponálni.
2: Zenevilág, 1904. január 19-e. Kacsó Pongrácz.
3: A megelégedés, a büszkeség és a hazafias lelkesedés felemelő érzéseinek kellemes egybelege rezgált a lelkünkön, mikor a nevet újra lapunk élére tűzzük. Bartók a szerdai filharmonikus hangverseny után feltétlenül az első zeneszerzője Magyarországnak. Amire mi, magyar zenészek csak sejtve vágytunk, azt ő látnoki szemekkel megérezte. Amit mi reméltünk, azt ő tetre váltotta. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bánkbán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, melyet arról a magas színvonalról emel tovább,

0: 2024. április 4-én a Kossuth Szimfónia fogadtatásáról.
1: Néhány osztrák zenész nem akarta próbákon játszani, mégpedig a legfontosabb hangszerek tulajdonosai. Már-már kétessé vált a szimfónia előadása. Végre nagy nehezen mégis rászánták magukat. Féltem azután, hogy talán szándékosan rosszul fognak játszani, stb. Gondolhatod, mit éreztem, midőn egy úr a hátam mögött azt mondta: most vessünk magunkra keresztet, most jön a Kossuth szimfónia, bár már ezen szerencsésen túl lennénk. Mikor befejezték a darabot és felzogott az óriási tapsvihar, akkor az a bizonyos úr oly örömmel tapsolt és folyton éjjelzett. Feledhetetlen pillanatok voltak ezek.

én dacára, hogy 20 kubai, dél- és észak-amerikai, holland, spanyol, angol emberrel ebédelek, dacára, hogy németekkel és törökökkel kirándulok. Elhagyott vagyok. Hiába gondoskodik rólam Bécsben Dieter Mandl, hiába vannak Budapesten Tomám, Gruberné barátaim. Egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. És megjövendölöm. Előre tudom, hogy az én sorsom ez a lelki elhagyatottság lesz. Keresek, kutatok ugyan ideális társat, bár nagyon jól tudom, hogy mind hiába.

0: Ezek a valóságban többé-kevésbé triviális, népies műdalok kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
1: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
0: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
0: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene reggvel szekervel a mezőre szénát behordani.
0: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
0: No, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
0: Hát lássa csak, olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Én? Régi nótákat? Hogyan ne bolondozom velem az úr?
0: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeztik?
0: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozom. Én már csak a szent énekeket tudom.
0: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
0: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
0: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi, keserves énekek, mint például ez. Ugye ismeri? Mi ennek a verse?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam meg.
0: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vaj kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyemek elveszi a kedvünket az énekléstől. Háj, mikor még lány volt.
0: Igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
0: na.
2: Egy. Hát aztán, hogy is mondjam? Csak úgy szóul?
0: De, hogy hanggal, ahogyan énekelni szoktak.
2: Ezt a kerek erdőt járom én. Háj, ez nagyon régi.
0: Tudom, ez nagyon szép, de nem tudom még régebbit. Na, csak gondolkozzék.
2: Még régebbit? No, eszembe jutott még egy.
0: Na.
2: Rózsabokorba jöttem a világra.
0: Jaj, ez nem jó. Ez nem is régi és uras nóta.
2: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
0: De gondolkozik csak még egy kicsit. Nem ismeri a nagyhegyi tolvaj, Kádár katonótáját, hogy hová mész te három árva?
2: Nem.
0: Soha se hallottam?
2: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát ez megvan-e?

0: valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
1: Hely! Hát ez jó lesz. Ez nagyon régi. Kerek, ez a zsemmel.
0: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
1: De amit most mondok, azt még nem írta le az úrfi.

0: Szia!
1: Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódó törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

Millennium idején két héti Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, előtt velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral. Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak. Ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nem erének, sirámos dajka ének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éde a zenédben.

0: Bartók Béla alakja elfeledhetetlen élességgel vésődött bele mindenkibe, aki vele valaha találkozott. Ami annál többet jelent, mert soha semmi sem állt tőle távolabb, mint egyéniségének mutogatása vagy megstilizálása. Megengedhette magának kora legnagyobb fényűzését, hogy őszinte legyen és igaz. S amit művészete túlnyomó részt nem árult el, az környezete, családja, paraszt énekesei és gyermektanítványai egyaránt tanúsíthatják, hogy a végtelenül bonyolult alkotó egyéniség mélyén egyszerű és közvetlen emberség lakozott. Középtermetű, idegesen törékeny alkat volt, de a törékeny, betegségektől megviselt, szinte vézna testen világító fej ragyogott. Átható tekintetű, perzselően mélytűzű dióbarna szemek, melyek zongorajáték vagy vita közben kitágultak és fellángoltak. Boltozatos homlok, mely fölött és körül a valamikor hullámos, később rövidre nyílt haj korán megűszült, főleg a halántékon. Finom meccésű orr és keskeny, energikus száj. Keze vékonyan metszett, artisztikusan finom volt, és ugyanakkor rendkívüli erő kifejezője. Mozgása a nyilvánosság előtt sokszor téveteg, sokszor kimért benyomást tett, járásában volt valami ritmikusan ringó és céltudatos. De még jobban megnyilatkozott ez az erő gyakori fejfelvetésében. Akik zongorázni látták, emlékezni fognak rá, hogy mozdulataiban, egy-egy kinyúlásában és megrezzenésében volt valami párducszerű, valami ragadozó és félelmetes. Mozgékony és ideges alkatához sajátos ellentétül hangja aránytalanul mély, fegyelmezett és nyugodt zengésű volt, beszéde rendkívül tiszta és egyszerű, szinte visszafogottan tárgyilagos és koncentrált. Mindez a férfikora teljében álló Bartók képe, amilyennek őt a 20-as és 30-as években, tehát 40. és 60. évek között láttuk. Az ifjú Bartók képmása egy és másban eltérő lehetett, amint hogy más képe maradt azokban is, akik élete utolsó éveiben Amerikában ismerték. Arca akkor már szenvedőbb és beesettebb, tartása roskadtabb, mozgása ernyettebb lehetett, szemeinek régi tüze fátyolosabbá vált. Mégis az egész ember képe nagyjában változatlan, és ez a kép a nagy feszültségek emberének képmása, a művészi és a harcosi, akiben koncentrált erővel fut össze korának minden ellentéte és lázadása.
1: Már egészen kis koromban is belém nevelődött, hogy egy rendkívüli emberrel élek együtt. Mivel édesapám még a szokottnál is érzékenyebb volt a zajokra, megszoktam, hogy a közelében teljesen csendben kell lenni. De ezt nem éreztem tehernek. Volt kertünk, ahol kedvemre zajonghattam, és kétszeres öröm volt számomra, ha apám időt tudott szakítani a velem való foglalkozásra. Apám szülei mindketten kiváló pedagógusok voltak, öröklött pedagógiai érzéke nála a gyermeknevelésnél is megmutatkozott. A gyerekeket a megfelelő korú teljes értékű embernek tekintette, és igyekezett nekik a legtöbbet nyújtani, műveltségük emeléséhez. Zenei téren ezt úgy akarta megvalósítani, hogy a könnyebben hajlítható gyermekekbe a zenének olyan alapjait oltsa be, amelyek lehetővé teszik értékesebb emberré válásukat. Már egészen korán megírta Resovszky Sándorral közösen zongoraiskoláját, de a gyermekeknek sorozat, a hegedi duók, a módszeresen kidolgozott mikrokozmosz és a gyermekkórusok mind ezt a célt szolgálták. Saját gyermekeinél természetesen nem az egyoldalú zenei nevelésre gondolt, nálam ez nem is vezetett volna sok sikerre, hanem minden más alkalmat megragadott tanításunkra. A természetet minden megnyilvánulásában nagyon szerette és tanulmányozta. Elsősorban az állatok érdekelték. Gyerekkorában selyemhernyókat tenyésztett, melyeket még Nagyszent Miklósról Pozsonyba is magával vitt, később pedig módszeresen gyűjtött rovarokat és szép gyűjteményt állított össze belőlük. Ebben már egészen kiskoromban segítettem neki, saját kis gyűjteményem is volt a fölös példányokból. Itt leglényegesebb utasítása volt, hogy a legkisebb szenvedést sem szabad okozni az állatoknak, ezért megfelelő kábítószert vitt magával rovargyűjtő útjaira, így a rovarok kínlódás nélkül kerültek gyűjteményébe. Állatszeretete nyilvánult meg abban, hogy cirkuszba sohasem ment, de az állatkertbe rendszeresen ellátogatott Budapesten, és külföldi útjai során is. A bika viadalt az egyik legnagyobb becstelenségnek tartotta. Amikor Rákoshegyen laktunk, baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben előfordult, hogy árván maradt kis csibéket kézből etetve neveltünk fel, ezeket személyesen ismertük. Apám nem engedte ezeket levágni a legrosszabb élelmezési viszonyok között sem. Ajándékai is elsősorban oktató jellegűek voltak, és általában a természethez és a művészetekhez kapcsolódtak. Fokozatosan szép papírmasé állatgyűjteményt kaptam, továbbá egy nagy színes, ugyancsak állatokat ábrázoló könyvet, melyben német és latin nyelven voltak megjelölve a képek. Ezeket apám gondosan kiegészítette a megfelelő magyar nevekkel, 10 éves koromban pedig megkaptam a 10 kötetes Brémet. Külföldi útjairól a lehetőség szerint időtálló ajándékot hozott. Első zsebórámat Hollandiából, első töltőtollamat szintén egy hangverseny körútjáról hozta. Itthon majdnem kizárólag könyveket kaptam, már iskolás korom előtt olyan művészettörténeti képekkel, melyek eredetiét azután évtizedek múlva sikerült meglátnom. Az ismert ifjúsági könyvek közül elsősorban Verne és Cooper műveit kaptam meg, ezeknél külön megbeszéltük a földrajzi leírásokat, és ezzel is fokozta utazási kedvemet. A magyar irodalomból is minél többet igyekezett nekem juttatni, a magyar remekírók teljes sorozatán kívül kortársai közül főleg Móricz Zsigmond és Ady Endre munkáit, de másokét is. Természetesen külföldi műveket is kaptam. Apám szívesen rajzolt, kiskoromban külön füzetet tartott erre a célra, amelybe jutalmazásképpen különböző megtörtént eseményeket, állatkerti séta, népdalgyűjtés, kirándulás, stb. Rajzolt le, általában humoros formában. Iskolai tanulmányaim érdekelték, de csak a háttérből, és soha nem ment a tanárokhoz érdeklődni, vizsgámra is mindössze 2-szer jött el. Elvárta, hogy kötelességszerűen végezzem tanulmányaimat, de ne kényszerből, hanem érdeklődéssel és örömmel. Hogy a jó bizonyítványért külön pénzbeli jutalmazást vagy ajándékot adjon, az ismeretlen volt előtte, azt természetesnek tekintettük mindketten. Emberi zahortulána.

0: Melyik az első műve, melyet igazán magáénak érez?
1: A 14 zongoradarab, az első kvartett.
0: A Kossuth szimfónia?
1: Az nem. Formailag még nem érett.

0: Kodály Bartók első vonós négyeséről 1918-ban.
1: Középszerű tehetségek fejlődése, abban rendesen a bonyolultság, mesterkéltség, csillogás felé halad, az a kevés, amit mondani tudnak, mindig cifrább köntösbe burkolódzik. Az igaziak azonban a nagy egyszerűség felé tartanak, mind jobban félretolva a külsőséges hatást, gondolatuk mindinkább levetkezi mindazt, ami nem organikusan tartozik hozzá. Bartók formaépítése a régi mesterekéhez áll közelebb. Bonós négyesében az egymást követő tételek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zeneileg tökéletesen megformált, az élmény közvetlenségével hat.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, hol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havasdombravicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat fúvó havasi kürtösök, Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt 2 évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá.

0: Kodály Zoltán Bartók Béláról, az emberről.
1: Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban, ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon.
0: Haraszti Emil, a Budapesti Hírlap 1913. február 27-i számában.
2: Egyszer csak idegen szellem rabja lett Bartók. Erős, jellemzetes magyaros egyéniségét szinte kiölte a fölszívódott idegen hatás. Vajon Bartók Béla, az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia professzora, miért csapott fel zenei Scotus Viatornak? Hát őt már semmiféle magyar muzsika nem érdekli. Cseh, olá, tót. És tudja Isten, miféle zenének szegődött a kostolává, csak éppen a magyar hagyta csehbe?
3: Annak, hogy én valamilyen akcióban részt vegyek, egy óriási akadálya van. Tudnélik az, hogy egy esztendővel ezelőtt engem, mint zeneszerzőt, hivatalosan kivégeztek. Vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők a hülyék. Mindkét esetben köztem és köztük, tudni illik a vezető zene embereinek, Hubai is a többi közt, zenéről szó sem lehet, együttes akcióról még kevésbé. Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára ír.

0: Népszava, 1917. május 13-a. Reinicz Béla.
1: Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát konstatált, és ez idő óta ezt a hatalmas nagy költőt, mert ma már annak tudom, és szombaton bemutatott balettje a fából faragott királyfi után gyönyörűséggel vallom annak, mind többen hallgatták a meg nem értés Beckmesser füleivel. Én a félkultúrájú, szakmányzenészekkel és szokványos zenéhez ragaszkodó úgynevezett operajárókkal szemben a fiatalság és a romlatlan proletárság szűzfüleiben bízom, amely nem tudja, hogy milyen a régi, milyen a szabály, de érzi, hogy mi a szép iránt fogékony, és kinyitja lelkét a művészet előtt.
0: Balázs Béla visszaemlékezése.
2: Az operának akkor 7 karmestere volt. Mind a 7 megtagadta, hogy ilyen zagyvalékot dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Egisto Tango vállalta. Hogy milyen volt a hangulat az operában, arra csak egy adatot. Nagy Brács Istántól, Lukács Páltól hallottam. Az ő fából faragott szólamának első oldalán ma is olvasható kult elődjének odajegyzése. Nyilván a fából faragott bemutatójának próbáin írta oda. Hangolni nem kell, és felesleges. Szándékosan, hamisan játszottak avval, hogy ezekben a fülsértő diszonanciákban úgyis mindegy. Nem értették, hogy Tango mégis lekopogta őket. De készültek a premierre, ahol nem kopoghatja le őket. Emlékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. Egy tenyér se ütődött össze, de egy piszegés, egy füty se hallatszott. Egy láthatatlan roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.
0: Ez a siker tette lehetővé a 7 éve bemutatásra váró a Kékszakálló Herceg vára premierjét.

Már gondolkozom a mandarinon is. Pokoli egy muzsika lesz, ha sikerül. Az eleje egészen rövid bevezetés függönnyilás előtt, rettenetes zsivaj, csörömpölés, csörtetés, tülkölés, egy világváros utcai forgatagából vezetem be a tisztelt hallgatót az Apacs tanyára.

0: Micsoda reformtermei vannak, tanár úr?
1: Nekem semmi különös beleszólásom nincs. Amit Dohrányi tervez, azt hajtjuk végre szeretettel és megértéssel. De mégis figyelmébe ajánlok valamit. Nálunk sok nagy tehetség lappang a szegény nép gyermekei között, akiket örökre betemet a meg nem ösmertetés, a tanulás, a felösmerés hiánya. Ezen gyökeresen csak is a népiskolai énekoktatás megreformálása segíthet. A népiskolákban 3 éven át kötelező énekoktatásnak kellene lenni, amely felölelni a lapról éneklés egyszerű dallamok lekottázásának tanítását is.

0: Bartók Béla szerzői estje 1919. április 22-én. Kodály Zoltán.
1: 9 évnek kellett eltelnie, míg Bartók újra a közömbös koncert közönség elé léphetett. Ez alatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elébük tévedt zenebarátokból rémületet, meg nem értő és rosszakaratú újságkritikából frivol élszerődést váltottak ki, szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatatlanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól látszik, hogy a munkái egy lassú, egyelőre kevesekben végbe ment lelki átváltozásnak hű krónikája. Ha majd egyszer eljön a nagy számadás, ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
0: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Havai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedt, és pedig igen sokat átlett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetéseik éppen most adtak. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdal füzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei kerület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e akut mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, és a rossz hír számára mély rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
1: Ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
0: Jaj neked, húsvér idegen.
1: Jaj neked, húsvér idegen.
0: Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod.
1: Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod. Nem kilóra mért szerelem.
0: Hova vetemettél, hova vetemettél?
1: Hova vetemettél, hova vetemettél?
0: Szivárvány havasról.
1: Szivárvány havasról, szivárvány havasról,
0: tűzre
1: te vettettél, hamuvá
0: vedlettél,
1: mint jó Ráduj Péter szeme menyecskéje,
0: románul
1: Marinka, magyarul Margitka,
0: ifjú
1: Ráduj Péter szeme menyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Ja Istenem, a világ kinek szoros, kinek
0: ja,
1: tág.
0: Ja Istenem, a világ kinek
1: jaj,
0: szoros,
1: jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág.
0: Jaj, de szoros
1: hogy kitágul a világ,
0: csontig
1: ha egyszer.
0: Hatol, velőt vág.
1: Jobb időt lát.
0: Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát.
1: Dolgos állat az ember, így bírja ki
0: dolgos
1: magát.
0: Állat az ember.
1: Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ.
0: Lesz még célszerű
1: mindennek
0: is az agyon tervezett
1: céljas,
0: világ.
1: Valami haszna van
0: mindennek
1: a jövő
0: okos,
1: alaprajza
0: céljas,
1: az arc ráncaiban. Emez már föld alá nő, amaz csillagokig.
0: Komponálni
1: lehet még.
0: Komponálni.
1: De hát az ember dolgozik.
0: Lehet még.
1: Körös fői lányok, mára marosi románok, sátron
0: körös
1: sívó fülyvának, arabok, kunyhón tengő törökök,
0: hogyan
1: óta rég is,
0: arabok,
1: hogy mindig új, így örök,
0: hogyan óta rég is, hogy mindig
1: magyarul, románul, ki más értené, ha nem Bartók tanár.
0: Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul,
1: és
0: ki más értené, ha nem Bartók tanár úr.
1: Hogy meg ne tapossák lábaikkal.
0: Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván meg ne szaggassanak titeket.
1: Estében frakban,
0: estében
1: urak, hölgyek,
0: frakban, urak, hölgyek, hölgyek, hölgyek, urak.
1: Zongoraszónál,
0: zongoraszónál szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer,
1: ucérfüleknek szól, ucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer.
0: Kicsi
1: ember, tudsz-e szépeket,
0: hazudni,
1: szép álságot hinni?
0: Van-e erőd
1: utolsóig minden poharat kiinni?
0: Kínveszed meg végül,
1: hogy nem alhatol. Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Sikonghatsz nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat. Doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait. Csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól. Mit számít a kőfülőeknek?
0: Halál elől meghalás.
1: Köpj rájuk!
0: Aki él.
1: Másként nem megy.
0: Út-e az út, mely nincsen.
1: Senki se tiltja meg.
0: Kevés
1: hely
0: az
1: ne
0: életnek, otthol túl sok a vér.
1: Kegyetlenül.
0: Kevés hely az embereknek, hol túl
1: az otthon,
0: az Isten.
1: Ki megtagadott.
0: Akit sorsa meg akar tartani, sírigla reményben égel.
1: A megtagadott.
0: Akit sorsa
1: halál
0: el akar
1: elől
0: veszteni.
1: Meghalásba menekül, aki él.
0: Vond a pénz is még szabadságot ad.
1: Kevés helye az életnek, hol túl sok a vér.
0: Hogy mindent megértesz,
1: ne áldozz
0: magad. A lélek végül rád pirít. Hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráér, köröm feketényi szabadságért.
1: Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel.
0: A lélek
1: gond a pénz
0: már semmiségnek örülni sem által.
1: Gond a csőm
0: is, boldogság az is, ha Mont Vernonben barátságot
1: kötsz egy cicával. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráér, körömfeketényi szabadságért, mert a lélek, már semmiségnek örülni sem által, már semmiségnek örülni sem által, ó, boldogság az is. Ha Mont Vernonban barátságot kötsz
0: a szeretet is
1: a cicával,
0: akad-e ki a soha többé kísér a West Side Hospitalban?
1: Ajkadból rózsan öl, rögtön
0: egy fájdalom sem mérhető mással.
1: Jó Ráduj Péter,
0: megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse?
1: Távol a gyűlölet.
0: Ja Istenem, a világ, kinek szoros,
1: a szeretet is távol.
0: Jaj, beszoros a világ.
1: Akad-e ki a soha többéig kísér a West Side
0: Hospitalban? A világ?
1: Egy fájdalom sem mérhető mással. Vajon fábult, megérte
0: faragott fájdalom.
1: Mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse.
0: Polifón álom.
1: Ja, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer?
0: Rezdülj végig a végestől, a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen.
1: Minden véges
0: megalkotás.
1: Meghallani a lélek ultrahangjait, szétrugdalni a valóság határait, hogy minél többet szippanthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fából faragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, Allegro bárbáról jelen, polifón álomó jövő. Rezdülj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon, rezdülj végig a végestől a végtelenségig, tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen, minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, íg, Vasapestát megölték, fű, fűz, zöld, kék, tűz, víz, föld, íg.
0: Itt csak Mr.
1: Vasapestát megölték!
0: Amerikaiak közt egy európai.
1: Tűz!
0: Felhőkarcolók közt az
1: víz! Föld!
0: Könnyeláztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot hűtik az értelem.
1: Füst!
0: Haj.
1: Zöld!
0: Múló élet múlhatatlan hangjainál, kék. Pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz bennes belőle is élsz a jelen, mert kinnyában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni. S ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. A gondolat végül széttör minden káprázatos formát. Keserves út ez az egyszerűség.
1: Jajszóval súlykolt idegek.
0: Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az axiomatikáig.
1: Múló élet múlhatatlan hangjainál, pusztuló vörös vérsejtekben gondolkodik.
0: Lehetnek szégyenei a logikának az axiomák.
1: Értetlenül élhal. Aki az
0: keserves és hosszú az út a léptől, a megismerés.
1: Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős. Tehát
0: a
1: kettőzött magányukért,
0: nem a megfogalmazás,
1: akik sosem
0: a
1: tudják fölfogni, hogy az élet,
0: a felismerési a mert
1: hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság.
0: És
1: az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája.
0: A természet nem pazarol, ha pazarol is, szükségszerű.
1: Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél, remény is egyben. Így hát a félt halál sem, hogy kérlelhetetlen. Éjjeg zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb.
0: Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétben
1: már nem
0: áltatja
1: semmi. Unokák szemetükre.
0: Vigasztal-e?
1: Jó lesz.
0: Ha szükségszerűen pazarlod magad.
1: Sok csillagot túlélsz.
0: S a világot.
1: S ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel.
0: Szereti a világ.
1: Az élettel ekvivalens remény, mely mindegyikünk asztalán jelen lehet naponta, hisz kenyér sómagában kevés, haszonnal esszük
0: akkor is. Az ő az én halhatatlanságom.
1: Ha meg sem köszönjük talán.
0: Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül élhal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is. A borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember. A cél remény is. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az a boldogabb. Az a boldogabb. S fájó. Már nem áltatja semmi. unokák szemetükre. Jó lesz.

Simonyi Imre, Bartó. Zenéket hallasz, muzsikál, ember zokog, farkas üvölt, viharbők, vagy mégiscsak az ég szakadt volna le, vagy csupán egy pentatomra hajlamos örgéssel, ahogy rendje van, megszakadt az a harmados, vagy utoljára még így konganak a hangok, ha meghúzzák a legutolsó harangot, mivel most temetkezik az emberiség? Vagy talán mégis muzsikát hallanál? Zenéket? Azt dünnyögi az óvatos fagott, hogy jól vigyázz, mert még akár ma éjjel rád verhetik az ablakot, s egy sötét jövendő hajnalát rikoltja a vadászkürt. A kakastól meg közbe kukorékol, akit illet, hogy mindenkinek jelenség. Rácsozzák már egy kis hazát, hol főfoglalkozási ág lesz immár a börtönviseltség. S hogy valahol egy ártatlan rázza rácsát, hirdetik a jajongó brácsák, s a pribék, ahogy a körme alá szúr, velődik sziszen a húr, s a dob azt pergi, s a duda azért nyög, hogy az udvaron felállt már a négyszög. Vagy mégiscsak a vihar egy ordas, egy ember hörögne, egy viharvert hajszolt ordas ember, vagy egy isten, egy elhagyatott isten könyörögne irgalomért elvadult híveihez? Vagy mégis muzsikát hallanál, mintha egy fonák medvetánc ütemére megcsörrenne a lánc túlsó végén maga a nép, valamint a halottas házból a sírkert felé száll a gyászdal, e hontalanná vált hazából egy férfi lépdel teljes gyászban, elmenőben még visszanéz, s hazányi sírra lát, hol nemzet süllyed el, vagy csak egy nemzedék. S végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókon, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán,

a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak,

kisfiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édesfiát az anyja hívta. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édesfiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édesfiam, ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeteddel! A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken. Egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világi, szőr erszényű bakalmány. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térgyét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja. Hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holdhabon. A fiú most visszakér.

0: kiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű cseddimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek, szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barba. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes húst cafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat fölgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mind a négy patámmal apámat kiásnám. Föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszta pohárból, tüzes hasú békákkal ijesztő, zöld óriás varanypislogású pincémben, bort is csurgatok kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat, sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája, napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot, lépteit fölsöpört udvar, terített asztalvány.
1: Jaj, anyám, édesanyám, nem mehetek én oda-vissza.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. Bartók Bélára emlékeztünk, aki 130 éve született. További jó hallgatást!

0: mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyemszatyor lógott, benne centiméter gombos tűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvaj orrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
0: Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Penlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
1: Fogalmam sincs róla.
0: Miss Polit toporgott.
1: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
0: Miss Hartnell belépett a kertkapon, és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
1: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Penlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
0: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
1: Halló, oda bent!
0: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
1: Mrs. Penlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
0: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
1: Szamárság, nem megy sehová, Miss Polit. Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet.
0: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át,
1: futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják.
0: A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
1: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
0: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
1: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
0: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
2: Mrs. Penlow meggyilkolásával kapcsolatban?
0: Polk közrendőr megdöbbent.
1: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
0: A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Poe közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította a házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
1: Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Poe közrendőr.
0: Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr.
1: Poe közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához. Tényleg, el is felejtettem.
0: Találta?
1: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
0: Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
1: Poe közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott. Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
0: A legkevésbé sem.
1: Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
0: Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
1: Aha, bólintott Poe közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
0: Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
1: Aha, bólintott ismét Poe közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
0: Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
1: Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúkora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban, ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, meccésről, gyomlálásról, kiültetésről, évelőkről, egynyáriakról. Csak egy látomás lebegett a szeme előtt. Kisházikó kertje, sűrűn beültetve édes illatú, tarkabarka virágokkal. Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marple-hoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlow-ról, és hamarosan Szent Mary Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virágüzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbitta az üzletet, és ki is bővítette. Majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek. Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Pellow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás múltból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az istentiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridgelni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes uram, ez egészen bizonyos. Csak rá kell nézni. Fájdalomnak, bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi lábalól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna a telefonon. Az ezredes félbeszakította. Nem tudták lenyomozni a telefonhívást? Nem, uram. Ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van. A vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak. A postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak. Mondja, felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el? Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt? Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele. Csak hogy neki nincs indítéka. Nem nyer semmit Mrs. Pellow halálával. Az ezredes eltűnődött. Gyanús figura. Nagy összeget sikasztott. Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki. Pedig a munkaadója fel sem fedezte. Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit. Az ezredes az órájára nézett. Van még valami? Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt. Tudja, ott történt ez az ékszerlopás. Vagyontérő smaragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára. Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Pellow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt. Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett? Az ezredes megrázta a fejét. Nem hiszem. Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt. Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő. Neki vajon mi köze a dologhoz, uram? Semmi a világon. De hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit. Igen, éles eszű idős hölgy. Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt, kivált, amikor meghallotta, hogy Melchett ezredes küldi. No hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám. De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Meadben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni. Miss Marple elmosolyodott. Roppant hízelgő. De valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról. De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek. Miss Marple bólintott. Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz? Lehetséges, mondta óvatosan a felügyelő. Az az állandó összezártság, na meg igen gyakran, a pénz. Hallom, Mrs. Pellowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik ugyebár, hogy megfojtja az asszony. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr? A felügyelő bólintott. Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
2: Miért? Mi volt rajta?
1: Miss Marple elpirult. Pongyola, amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
2: Kegyed is?
1: Ó, dehogy, egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
2: Ugyan miért?
1: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
0: Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
1: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta Fakó precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
0: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervad rózsát.
1: Helyes a benyomása.
3: No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
0: Miss Marple ránézett.
1: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott.
3: Kegyet tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
0: Miss Marple bólintott.
1: Szent Méri Mead lakosságának legalább a fele.
3: De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
0: Miss Marple leült a másik székbe.
1: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon. Ez nem látszik magán.
0: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
1: Te kegyed megért?
0: Az idős hölgy bólintott.
1: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
0: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
1: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával, és talán lonccal. És van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
0: Miss Marple azon a hongon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
1: Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
0: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Polit, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Banchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Politnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Polit haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát, és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában.
1: Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, Melchett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Polk közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia.
0: Az ezredes nem egészen értette a dolgot.
3: Polk, mit követett el? Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el.
1: Tessék? Miss Marple szeliden nézett az ezredesre.
3: Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel.
1: Az ezredes széttárta a karját.
3: Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű?
1: Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holtteste mellől emelte fel.
3: Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ.
1: Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű.
3: Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják.
1: Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott.
3: Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt, és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban.
1: Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált?
3: Igen, a postáról 2:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki.
2: Te drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság.
3: Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Antonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden aranyjá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt.
1: Az ezredes égnek emelte a kezét.
3: Miben?
1: Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá.
3: Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak?
1: Az ezredes nagy szemeket mereztett.
3: Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg alig, hanem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják a hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
1: Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
3: Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
1: Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején,
3: csak hát a bizonyítékaink.
1: Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát.
3: Azt már nem ezredes,
1: nem kerülhetett oda. Glédiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgág a teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít.
0: Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá.
3: Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Ha kiderül számára, hogy a rendőrségnél van, nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít.
1: Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre.
3: Higgy el, nem lesz semmi problémájuk.
0: Az ezredes hirtelen megnyugodott. Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Hayton doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Hayton doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelkiserkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Hayton doktor szélesen elmosolyodott. Mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint ami ennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhettékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlányra. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lánnyal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta hát, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonuk. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helytársaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére.
No és hol a menyecske? Miss Hermon, a viharvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, ha nem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy sugdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, Heydog doktorhoz, Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykának. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, ez a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze, volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva, és annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt, a felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá, mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke. De ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az estély. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentritársaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de a neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét?
mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louise-nak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louise, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tető felét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. Louise arca falfehérre sápadt. És megátkozott minket. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louise úgy érezte, új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony baljós figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha a kutyáját járatta, mindig ott leskelődött. Összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat matyogva. Harry Lexton sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint a felesége. Sose izgasd magad, drágám, hamarosan megunja ezt az ostoba átkozódást. Tévedsz, Harry. Valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louise hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rossz indulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öreg asszonyhoz. Kissé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd, mit akar tőlem, mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos, kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból, majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louise hátra lépett, a lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és torkán akadt a szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat,

hasonlókorú volt, bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarisse inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett. Gyűlölöm ezt a helyet, Clarisse. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakoly húgás, meg az emberek. Clarisse elsápadt. Mit mondanak? Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben. Louise letörölte a könnyeit. Bár csak soha ne jöttem volna ide, de tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t. Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarisse, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen. Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb! Megvigasztalta új barátnőjének látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarisse-t minél gyakrabban. Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatal asszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarisse is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szívszerelmem, Louise. Őrültem bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarisse az elképett Miss Hermon ábrázatát figyelte, és magában újjongott. Jól van, Harry! Ügyesen csináltad! Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarisse a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A Pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál és az út közepén adonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért.

Blackstone futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnál, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött, de nem volt köztük semmi. Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-zel beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmatok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a lóriadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy paritja riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres paritjás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevonta szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam. A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki.
És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig, ha nem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, ugye emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra, tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre. Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen éles eszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai. A házi orvosnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, ha nem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Barchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy 1-2 nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet.
Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pedelik véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pedelik igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Manchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pedelik óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásba nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltöző asztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pedelik. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kisé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön. Mr. Pedelik megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A halból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rhodesé. A folyosó így derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, 4 személy látta, akik este a halban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csakis Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Pedelik
szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Pederick igen éleseszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Amy találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Amy Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vénkisasszony. Mr. Pederick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Pederick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes. De igen, mondtam, négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederickhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederick, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat?
Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederik nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederik azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta. És erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Minthogy még ekkor sem értették, kénytelen voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a... egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik, de ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan, én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik. Amy Rhodes vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Őrültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rhodes-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rhodes-tól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam,
a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik, és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Petherick, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rhodes újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

estilo serio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvecke.

0: lähes esutaan.
1: Kertakarua. Kertakarua.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

legszívesebben mol lefeküdnék, de nem ízlik lefeküdni. Ma inkább egy helyes kis kocsmában még, vagy három-négy fröccsöt inni. A kocsmáros még hozzám olyan édes, csak kár, hogy az édes már 80 éves. Én legszívesebben mol lefeküdnék, de inkább egy kocsmába még.

Valahol a furcsli körül egy kócos legény, trombita volt a kis kezében, s egy csákó fején. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a furcsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

egy fél éve évek, míg a füstje száll, a felhőkön át jön a boldogság. Nagy zene van a hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet. De egy régi trafik van amott, rohanok, veszek egy csomagot, az ördög bújtám belém.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

már nyár van, akár tél, mesél egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér az élet, ha batkát sem.

0: hát! Na hát!
1: Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek szélbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves matuzsálevist, hát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno datumál, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azok vonánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én atter szónám Carlsbadi kurán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, hogy egy kis kocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. Ma gyere ide kis szógám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, evadt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Instálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.
0: Hókusz-pókusz és Columbus, így fedezve.

ér reggel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálom pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad héve hóva egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosi hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te húja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina. Nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden eszakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlap hívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog, én olcsón adok, spanyol lesz két is, ha kell. Szívem egy katán, Barcelona az én hazám, és a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a gin a nő, a másik egy késtrán elő, és lő!
0: Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afférom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csin a nő, a másik egy kézrán elő, és lő!

0: nem évesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasat se adok.
1: Aja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kijöttem a kocsmából.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista, de hát betélhetek én magamnak a mindenit az atos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is hiszem, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat itom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedett. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám. Én is, meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 litert, ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet.
0: Ha lehet. Mi nem is erős.

0: Akkor jó, de hogyha nem fizet, akkor agyonverjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 tengőt, fizetek még egy liter kadart is.
1: Fogjad a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. Csak azt bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parakával kopogni a főzőn.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül, hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 fejünk, aztán 8-at meg tessem felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást felfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő elismeri, hogy az a kutya, amelyik Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem, alása. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: És az a, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszik.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondj el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem alász, hogy a Kovász Tomti gyűjt haza a kocsmából.
1: Ungen, a kocsmából hazafelé menve, ő melyik oldalon lakik?
2: Melikén, ide, jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott Istálom. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a részeg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak egy hét múlva.
1: Akkor azt mondj el, mi történt egy hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász Tomti gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jött?
2: Ha mindig a kocsmából jött a frász öreke fején. Akár mellik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájába.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
2: Mi bajom van? Apró fekete pontok vannak a gyomromban.
1: Apró fekete pontok? Mitől van?
2: Én nem tudom, kérem. Lehetséges ott attól, hogy mákustésztát tettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
2: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette Makra Gergő?
2: Meg. Mikor köle jön a büntetés?
1: Most azonnal.
2: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék várni, rögbes idehozom.
1: Mi az, hová megy?
2: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az ételen át. Gondoltam, illendő egy szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk dűljön minden esküle. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeim körül beszélni hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ötlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja, micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma, a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra akar kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz, regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókar a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ez a közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne, a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is, tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény, írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, a regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patokon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint hogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karpereccei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd zűrzavar támadt, sár valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itt a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, hogy semmiért egészen. Ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszli Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol, majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos, valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájás kap, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Webbé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna, egy évvel fiatalabb, vékony, pénzű, telít, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a Főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Nem, főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. a hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, s magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget aprózra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szamakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfáját látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzes, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit műzsögni?

Ezt a 1944-es Szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 Szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélő Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A Szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a Szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemez lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpa alá valót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira,

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezik. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd. Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar csokonai adóbeszéd.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Ács Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Arany János, tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, és mikor az ihlet s unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s mulatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr félsütet és félvak, maga számára és lopva zenél csak. Ami dalt elnyűtt az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell, amit ő ver, más van. Mint régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény vár, s magyar önémettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényt a magát. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe a húr lebukik levágyra, ott zokogott csúsz kígyó testtel, hol végzi, ki tudná, nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő. Pendül, melyen a tánc tétova ringott, mint lombot a szél, ha ütemre ingott. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkor a szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem, mintha kihozná kopogójából, csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkor. Egy hang, s feledett régi darra émed, szövege cikornyás, dallama német. Az öreg úr így dalai közt élve emlékszik időre, helyre, szemére, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is gyermek. Néha egy új dalterem önként húrja, s felejti legott már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta, vagy hallotta, tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát, ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja heríti, csak gémberedő ujját merít. Gyakorold is, amit valaha tudtál, hasznát vehetett, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz öregem vele útfélre, hultán kalapodva egy-egy fillért. Ti és Gyula, fekete, fehér.

Arany János, vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak-e nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva a föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázd a helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anya természet keverét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekét.

Fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül, hát nem sokat hagyok, legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőd s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bújdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remény, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: Fülemje, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentírt fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! Beszépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik általa sövényen egy goromba szó keményen.
1: Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a füty kendet?
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van, véres orral megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófárul jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat, a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a fütty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: Beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallért tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is. Ilyen ügyről
1: madárfütyről mit sem tud a Corpus Juris. Míg nem a bíró haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, Kente! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt nekem fütyül, bal felülütt s nekem fütyül. Elmehetnek. Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?

0: Arany János, János papországa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nép. Két énipar, mely ha moccant jobbra-balra tebb. Jobbra-balra, merre fordít a fegyvernek éve. Puszta lett a nép, és üvöltött rajta végbe, harcos. Kinn a német, mint hogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselt szövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermet ásra. Takarónak a veremre, egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szentjának. Ázsiának sáskaféle kóborló fogája. Isten a te lelkedet bár mind pokolra állja. Ne legyen az üdvösségben soha semmi lény. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérít. Így beszélt a német papság, és a pénzbe maradt. A papok nagy torkú zsákja már attól is meg. Bor, tulok lett a dulás, a pénz nem tűnik, tudta nem vég kárba semmi. Húzni fogja a firó, fira az uzsorát érte. Lett is aztán Girondának keresztény tivori, hirdeti az Isten igét, papok bora, borja. Bocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent meg. Kivált képen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkát. Udvarán örökké tombolt a lag, kalán, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hitták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jóség szagán. Kújtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magában. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván boros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, s jót ivott rá csobányból. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit lásson. S addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. Aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacs szónál a Krisztus hitére, vagy nem is a hitre, hanem a vallást elundokítva sok minden. Első ága volt a hitnek, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bor, búzát és baromtit, földeket is mellé, aluszámra jobbágyúr, aki a kövér pusztákat ingyen megnyit. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, Lengyországban a gazdagnak semmi helyen. Ne rabold el a némettől, ami neki termet, sőt, ha ingedet lehúzza, azt se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráér tanácsot adni, míg más ember izzad, ő mindent végez helyette, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte, hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakadra, s béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatna. Ötödik. Mit én tudom mi? Az is ilyenféle rágalom, káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen működik. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden jó. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig ontá. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér, és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odaadta, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s midőn ezt küzdésre készít, felsohajtnak. Jöjjel, jöjjel, János

György pedig len kigondolta bölcsen, hogy egyik szavamat másikban ne öltsem. Kigondolta, mondom, kifőzte magában, miképp legyen úrrá öccse vagyonában. Hát előbb, mint Miklós, ő is Budán termett, hogy Lajos királynál megássa a vermet. Felisment, mihelyest leszállott a lóról, s ilyen ajánlást tett a szegény fiúról. Felséges királyom, keserű az nékem, amit jelenteni gyász kötelességem. Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér, csak testvér marad az, aki egyszer testvér. Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna, szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta. Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, de könnyed a király nem vett benne észre. A király azonban ilyen képen szólva. Nem is hallottam még, hogy testvére volt. Udvaromban miért soha nem vezetted? De sem is mutattad, meg sem ismertetted. György pedig felele. Ó, uram királyom, nekem az kivált kép szégyenem és gyászom. De... nagyot sohajtott erre az egy dére. Érdemetlen volna királyom kegyés. Miklós a 10. esztendőben járván, kimúl szegény apám, s ő elmaradt árván. Apja helyett apja én akartam lenni, s belőle, mint illik, jó vitézt nevelni. De korhely, butalőn, jóra semmi kedve, hommaradt betyárnak, pornak nevekedve, pedig erő benne volna mód nélküli, de mi haszna, lebzsel és a bajt kerüli. Felelt a jó király, ejnye bizony nagy kár, mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál, azt mondád, igen nagy erő lakik benne, csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne. De ami elhaladt, nem múlt el végképpen. Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen. Megtanul, majd meglásd az én iskolámban, ha nem, úgy is elmegy egy közember számban. Köszönöm.

dalba. Hallgattak a végre a felséges király így töré meg a nagy csendességet. Mégis van egy módon kegyelem számára. Hozast fel a fiút mielőbb Budára. Egy erős csehvi bajt Duna szigetébe. Sok terék vitéze búr ki már kezében. Hadd jöjjön fel öcséd, és álljon ki azzal. Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal. Ha győz, úgy derékfi, méltó kegyelemre. Ha nem, úgy vétkért megveszed. Ezt mondta a király. De nem örült rajta a jó szívű bátyja, sőt, egy-két sohajta. Jaj, miért, hogy öcsémnek már ez is későn jön? Elme. Bújdosóvá lett az egész földön. Hová, hová nem lett? Elosont a háztól, el sem búcsúzott csak a kapufélfától. Híre hamva eltűnt, elveszett az útja. Éle, hal-e már most, a jó Isten tudja. Így sopánkodott György álnoksággal telve. Hely pedig hamis volt néki testelemkedni. A foga fejérit mindjárt kimutatta, beszédének sorját emígy fordította. Neki már világ és törvény szerint vége. Jól tudom, rám nézne földi öröksége, el is foglalhatnám, elvehetném joggal, hogyha úgy akarnék bánni a dologgal. De azt mondaná majd egyik, avagy másik, Toldi György az öccse birtokára vágyik. Lámni, azt a háztól világra zavarta, aztán fogta, minden földét elfoglalta. Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam, s a világ bosszantó rágalmait halljam. Aztán meg kiáll jót, hogy reám nem törne, s elvett birtokáért öcsét meg nem ölne. Ezt én nem akarom, és nem is tanácsos. Hanem én letészem széket zsámolyát. Hogy ki legméltóbb rá felséget tudhatja. Királyi adománykéten annak adja. Elmondá Toldi György, és hajlonga mélyen. A király kilátta, mi szándéka légyen. Kitalálta szépen a fő gondolatot, melyet Toldi György úr szépen elhallgatott. Királyi levelet ohajtott felőle, hogy öccsét könnyebben ki tudja belőle, ha netán kegyelmet nyerne idő múlva, és az öröksége után felindul. Idegen mosolygott a felséges király, és így fogá meg Györgyöt saját szavainál. Öcséd örökségét jól van, elfogadom. S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom. Olyan feltétellel adom pedig néked, hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. Várfokára tűzöd a levágott fejet, úgy nyered királyi függőbecsétet. Toldi György vereseblőn a főzött ráknál, homályosan látott a szép napvilágnál, a faragott képek táncoltak körüle, csak kicsibe múlt el, hogy le nem szédül-e. Aztán egy hidegség végigfutott rajta, fázott, mégis izzadt, elsápadt az arca. Elsápadt, hogy annyi vér sem maradt benne, mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne. Megszólamlott aztán végre valahára, s így felelt szomorún a király szavára. Mondom, nekem nem kell az öcsém vagyonja. Én lemondtam róla. Lelkemet ne nyomja. Így szólott, s köszönt a felséges királynak. Hazament, s neki állt otthon a hajának. Neki esett tépni, homlokát öklözni. Csak lesték a szolgák, kell-e már kötő. Kilencedik év. Pestváros utcáin fényes holdvilág van. Sok kémény fejérlik

0: Fenn a hold világban. Barna zsindejtetők hunyászkodnak alá, megborítva mindegy a ház egész falát. Azt hinné az ember a padláson laknak, azért csinálták azt sokkal magasabbnak. Most a házfalakat rakják emeletre, akkor a tető volt kétszer újra kezdve. Sok bolyongás után végre kifáradva letelepült Miklós az utcán egy padra. Úri nép jött-ment ott asszony, lány és férfi. Miklós nézte őket, el is gondta néz. Aláfüggesztette fejét nagy bánatban, mert egy pénze is nincs üres tarsolyában. Pedig 4 nap óta csak gombát mit evett, melyet vándorolva útfélen szedett. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad. Tűz van-e, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz sem árvíz, nem is jöv ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy szilajbika fut a keskeny utcán, valahogyan vágóhidról szabadulván, bömböl és sikangat, és a vért szagolja, mely füléből ömlik, s szügyét végig folyja. Mészáros legények merre láttak, széjjel iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, és míg magok biztos helyre nem jutának, addig rá sem értek szólni a kutyának. Volt pedig a hídnál 6 erős szelindek, utána uszíták a bikának mindet. A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, a bika fülének és marjának estek. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé, s fülében a bika a fájdalmat érzé, elbődül-e szörnyen, és lerázta őket. Elszó rá füléről a fülön függőket. Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett. Nagyokat püffentek a házfalak mellett. Egy-egy darab fül, hús, ha maradt szájokban, agyarkodva rágták kínos haragjokban. A vágólegények csak kiállták, fogd, fogd! De a veszett állat karikára forgott, s amely kutya egyszer hozzá közelített, annak ő szarvával repülni segített. Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, másiknak a belit ontotta ki szarva, a vágók pedig, hisz mit tehettek másat, biztatták keményen a döglött kutyák. A bika azonban, mint az úgó szélvész, nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét. Annak tartott, akit elül-utol talált. Futá minden ember a bizonyos halált. Sikolt a fehér nép esve már kétségbe. Férfiak kiáltják, elébe, elébe! De egy sincsen, aki elébe fordulna, hanem még a fúrlyukba is bebújna. Toldi nem futott el. Csak felállott szépen. A bikát bevárta az utca középen.
1: Mit akarsz, te fickó? Tám bolond vagy? Nem lát a dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?
0: Látta Miklós bizony, hogy ne látta volna. Csak kiáltozzatok magában, gondolta. Elbocsátá a szót a két füle mellett, mint hogy látni már most a bikához kellett. Mert alig, hogy Miklóst a bika meglátta,
1: rémítő csikkantott és a port kapálta. Azután úgy szórta a földet szarvával, mintha szérűn pejvát forgatna villával. Egyszer s mind erősen nekirugaszkodva szarvát öklelőre nagy lebocsátotta. Oda van, vége van, jaj, jaj! Sikoltának minden ablakából a Pesti utcának. Dehogy van, lábával elébe toppantott, rémítő szavával erősen kurjantott.
0: De fogással visszahökkenté a marhát,
1: s azon pillanatban megragadta szarvát.
0: Vágó székre voná 2 szarvánál fogva. A mészárosokat előkiáltotta, nagy sokára el is jöttek azok osztán, erős köteleket és bányvákat volna. Megköték a bikát vastag gerendához, szarvát lenyűgözték az első lábán. A nép széjjel oszlott, a vágó legények egy kis házikóba feküdni menének. Miklós meg leült a vágóhíd szélére, ott akarván tanyát fogni azon éjre. Fejének párnája a szín ágasa volt, lepedőt sugárból terített rá a hold. De a mészárosok nem engedélyik neki, hogy a vágó színben magát kihegyni ki. Egy jó darab májat kilöktek elébe, s menjen onnan, mondák, anyja keservébe. Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, hogy a megmentőnek alamizsnát vennek. Gondolá, s a májat ott a földön hagyta. Jött egy éhes kutya, annak odaadta. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta valaki, ez volt az, aki szarvon fogta. Sok helyen látott még egy-két emberképet, ablakból, kapuból, amint visszalépett. Aztán becsapódott az ablak táblája, hallott a kapukon kulcsnak csikorgása. Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen. Hát nekem, mond Toldi, hol lesz már tűzhely? Hányféle dolgok nem jutottak eszébe, előtte lebegett édesanyja képe, mint mikor hozzáment búcsúvétel véget, s nyakán csimpajogva ajkán csókja végett. Akkor is, oly csendes méla éjszaka volt, akkor is, oly tisztán csillogott le a hold, akkor is ki volt ő minden ünnen zárva, nyughelyet nem adott senki éjszakára. Majd az édesanyja képét odahagyva, az özvegyasszonyra repült gondolatja. Hogy sírt a kereszten, két kezét hogy törte, amiért a vadcse két fiát megölte. Fogadása jut most eszébe, s így sohajt. Ó, miképp víhatnék holnap én avval bajt. Hol vagyom, Paízsom, páncélom, fegyverem? Fog-e a csebajnok szembeszállni velem? Bizony, mit sem hajt a csebajnok én rám. Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám. Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak. Félre innen, rongyos, mondják, ha meglátnak. S nagyon elbusítá Miklóst e gondolat. Lassan ment az utcán. Sohajtott nagyokat. Meg-megállt szemét a föld felé meresztve, mintha lába előtt valamit keresne. Egyszer föltekinte, képe is felvídult. Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult. Ment, ment egyenesen a temetőkertbe, hol imént a síró gyászos asszonyt lelte. Könnyű eltalálni, mi lehetett célja. Volt-e két fiúnak fegyvere, páncélja? Felveszem azt, mondta, és örült előre. Jaj, hogy ez az öröm is elpártolt tőle. Össze-vissza járta a temetőkertet, de nem lelt abban egy elátkozott lelket. Hol keresse már most az özvegynek lakját? Budapest városát sok ezeren lakják. Látta, hogy hiába minden akaratja, erős fogadását hiába fogadta. Könnyű dibdávjáték maga esküvése. Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. És mivel, hogy szállást az élők nem adtak, elpihent tanyáján hideg halottak. Nyírkos volt a sírdomba harmadtól, melyet hűvös éj sírt arra örökösök helyett. Fölnézett az égre, az ország útjára. Keservesen gondolt bújdosó voltára. S mint amely madár van elröppenő félben, úgy tett a reménység.

0: Bence, fegyveremnek régi hordozója. Figyelmes szavamra, emberséges szolga. Együtt ettünk meg mi sok kenyeret, sok sót. Jó öreg cimborám, hallgasd meg ez egy szót. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső hanyatlását. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát, a halált. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hálás. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szólt. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valám. Adjon tanácsadót jobbat, mint én valék. Tudja Isten, meddig lehettem volna. Nincsen az élethez tovább, ami köszön. Aki volt, az régen itt ilyen hűvösünk. Kardomon sötétlik három évi rozsda. Róla ellenségvér soha el nem mossa. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának én reám szüksége. Nem kell a kalász, ha hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt felverte. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indul melegebb hazám. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroskadt hideg hajlék vagyok. Sírom ez. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jelet, csak amivel ástam ezt az ásatot. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem. Azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök. Nem ért a szórul? Hol az a talján? Most jöjjön erejét titoktatni. Hadlán! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, szégyelve, hogy ahhoz jut oly könnyű szerre. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoknak el nem nyeli nyája. Nem elég, hogy szabad címert hagy a rátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogass ki szépen őket, szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzöljétek egymást, hadd fogjon rajtad is. Fénylenünk kell, öreg, fénylenünk még egyszer. Miért ne lenne fényes már kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszülj, kenyeres cimbora! Átra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is. Nem érzém, hogy élek. 3 évig halmi járt belém a lélek. Most élni akarok. Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát éli. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondok. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet jár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra éle. Nem lehet kinyúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbe, ha durva voltam, lattal nem ér, engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkemnek sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt. Elvezett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, de hát minek? Nem igen van miről, ha volna, sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cselédet. Azt kötöm szívedre, meg a magyar népet. Szeresd a magyart, de ne faragd le erejét, formáját, durva kérgét róla. Mert mi haszna sémán, ha jól megfaragd? Nehezebb eltörni a faragatlan fát.

0: felhőbe hanyatlott a drégeli rom, rávisszasüt a nap, ádáztus a napja. Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjú térdel, kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, ali győzelem ünnepet ület.
1: Szondi.
0: Miért nem jön a Szondi két dalnoka? Miért? Bülbül szahú rózsák két mennyei bokra. Hadd szűzne dalokból gyöngysorba füzért. Odaillőt egy húrja.
1: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom.
0: Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant.
1: Két ifjú térdel.
0: Zászlós kopjával a gyaurpasa sírján. Ott térdel a gyöngypár kezében a lant.
1: Zsibongva hadával a völgyben
0: a lant. És pengeti sírván.
1: Győzelem ünnepet ület.
0: S hogy feljöve Márton
1: az oroszi pap. Miért nem jön a Szondi két dalnoka?
0: Kevély üzenettel a bősz Ali küldte. Add meg kegyelemre, jó Szondi magad!
1: Hadd fűzne
0: meg nem marad itt, anya szülte!
1: Odaillőt egy húri nyakra.
0: Már puszta halom, e kopja tövén nincs miért zengeni többet.
1: Jertek velem,
0: ott len áll nagy vigalom, oda len vár mézízű sörbet.
1: Kezében a lamp és pengeti.
0: Mondjad neki, Márton, én ezt felelem.
1: Hogy feljöve már...
0: Kegyelmet urattól nem vár soha, Szondi!
1: Kevély üzenet...
0: Jézus a kezében kész a kegyelem!
1: Add meg kegyelemre,
0: egyenest
1: jó Szondi magad!
0: Folyamodni.
1: Meg nem marad itt anya szülte! Szép úr,
0: sok
1: fiat.
0: Déli gyümölcs, mit csak terem a nagy szultán birodalom, jó illatú fészen és drága kenőcs, Ali
1: vele.
0: Győzelem ünnepe.
1: Ott lenn áll nagy vigalom!
0: Hadd zúgjon az álgyú, pogány Ali mond! És mondjad pattog a bomba, Márton, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont, töri drégel sziklai várát. Szép úrfia, gonok nyugvóra hajolt, immár födi vállát bíbor színű kaftán, szélzendű az erdő, ott leskel a hold, idekin hideg észiszeg aztán. A várpiacára ezüstök aranyt, sok nagybecsű marhát mágjába kihordott, harcos paripájnyi hagnak alant, szügyeikben tölt kezefalt. Várát. Aztán, no hisz úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopjával hős Ali temette, itt nyugszik a halmat, rövid az eset, zengéltek alit
1: majd.
0: Két dalmaka is
1: volt.
0: Két árva fiú, öltözteti cifrán bársonyban
1: puhában. Aztán
0: nem hagyta cselét itt, ezért öli búl vele halni meg ócska ruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lány arcotok a nap meg nem süti nála, sátrában halusztok. A széltül is úrunk, fiam, hozzáköt a hála, hogy vít ezerekkel, hogy vít egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a had rendre ledül, kelevéze ragyogva a baján.
1: A széltül is, ó, fiaim, hozzáköt a hála.
0: Hogy harcol a még, bár álgyú golyótól megtört imat térde, én láttam-e harcot?
1: Mint bástya feszült meg romlott torony alján,
0: jó Ali majd haragudni fog érte,
1: ledül,
0: mint hulla a hulla veszett a pogány,
1: kőmódra befolyván a hegy menedékét, ő áll a halál a vérmost a fokán, tiadallal várta be végét. E vége, mikor lesz, kifogytok-e már dicséretül az otromba gyaurnak, ebb a hitekeinkeit. Veszélye vár és börtönre kész Ali úrnak.
0: Kőmódra befolyván a hegy menedékét.
1: Ő áll a halál a vérmost a fokán, diadallal várta be végét.
0: Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
1: Kifogytok-e már dicséretiből az otromba gyaúrnak? Ebb a hite kölykei, veszélye vár, és börtöne kész Ali úrnak.
0: Ki miatt lőn apadjon
1: el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar, mely őt lefejsz.
0: A verszibárdok.
1: Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn. Így kora veszte.
2: a walesi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a walesi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér, használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog
3: el... Arany János, hídavatás. Szólt a fiú. Kettő, vagy semmi. És kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni, ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándor útnak, most már remény nélkül magán, indul a késő éjszakán.
4: Pont inauguro.
3: Előtte a folyam. Az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szenteli föl a komoly hics vidám zenével körmenet, nyeri
4: Szent
3: Margit nevet.
4: Nerepre nebla del sortrulo.
3: Halad közé.
4: Estas la me.
3: Hova záros kapcsát eleszték mesteri. Éjfél is a négy parti város torjában sorra elveri.
4: La cart.
3: Len.
4: Mal chances.
3: Szillagok százez.
4: Alla la knabo. Sank Perlon
3: Svitas Pontoarda. Bongva, ki véknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba.
4: Jam sen sper alvoj hazarda.
3: Ősz,
4: li iras,
3: ifjú,
4: en la nocto darda.
3: Elép csak a felnő
4: kiállni, s gönnyforú kíváncsian.
3: Majd az egész termet kiválik. Újjonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, ki kezdje? A galampár.
4: Gis mez, li iras, ki e pezan croc fermon metis maestro iloj.
3: A halál.
4: Jam batas horon nocto mezan. La amba urvai campaniloj.
3: Taps várja. Most a millióson van a sor. Bátran öregem! Ha megszökött
4: kaj dum horlogioj tinte frapas per bassa voce oven soprano kaj li inversain steloin gapas
3: a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszolasztám. Én a
4: beteg. Gnabino, fraul, grizul. In fano.
3: Skört körre hány a barna hullám, amit letűnnek.
4: Muta, szívóle turnas szintke a kvóli.
3: Jön egy fiú.
4: Kaj posztel azt a túrót.
3: Én most tanulám az első.
4: Jubilás csímúj.
3: Pénzem elfogyott. Nem adtak.
4: Pont nova.
3: Ugrom hát magam.
4: In auguri. Gioia.
3: Egy tisztes ag fehér szakállal.
4: Kiu estu comenzonta. Blank vesta ege amantoi kvere bracuma sin cel mezo ponta. Unui ben morto. Ili offere falegas.
3: Unalmas arc félig kifestve. Egy úrnő lomhán kikel.
4: Applaudo. Vidul a banchiero nun sequas.
3: Reggel estve
4: örtve. Brave he, ol dulo.
3: Kifetkezni kell.
4: Suldantoi fugis.
3: Ezt is hullámok
4: nélkül. En maniero de fugio la.
3: Nagy zajjal egy dult férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont.
4: Kaj poste ecne invitate.
3: Furtos fiú ennek nyakába hátul röhög a hotterem. S ketten repült.
4: Kvaternon mit
3: látszíra várt a mesterem. Na, várjon, míg megtérlelem.
4: Kvankam dziklára restitum dús vagyok. Dauro kvartek jár.
3: S élvezni többé nem tudom.
4: En bruna rond la ondoi ringas. Post ties auci ties drono. Uno a klasa knapsin svingas. Mon manke petis mi primono. Non saltas ege ronne dono.
3: Bárbajban ezt én így fogadtam. Menj hát elünk, sötét
4: golyón.
3: Én a szemérre félre hagytam, és íme
4: lidum la vivo strebis pen. Non estas en miserigento. Abisma fauk.
3: S már nem egyenként. Seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak. Óriás szemekben hull ez áhor, lentánkol óriás bubé, félkörben az öngyilkos távol zúg fels le,
4: la mint magvoj. Predesin ricevas.
3: A Duna győri.
4: Grand brewer idricana spectro atrotas cun orgoi latono. Mia la militestra sceptro venca super Napoleono. La frenezul.
3: De amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes szóval. Forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad.
4: Csvanga búbokkáj krietas.
3: Nincs
4: ellenállás. Dum illik kune infrent flugas.
3: Széptörnie varázsgyűrű.
4: Kondrási min la maestro pretas. Atendu, gis mi pardon petas.
3: Mire az úra
4: egy... Alia krias nun. Mi ricis. La rics min dotis nur per tedo. Fidelis mi, sed ve edzigis alla frattino. Mia Alfredo, en saltas ambau sub obsedo. Duelis mi nun vojo montre globeto nigra, vin mi lancias. Pudoron rompis mi, kai honte nun ties venjo en min trancias, iam la riveru min fiancias. Tiel ne poeiam, sed are zigzage saltas trupo hirta, kiel la flugo fishoe mare, au kiel flugas grupo birda, jen alterigia, jen ecflirta. Pluvegas jam pogut giganta, kai sube shaum gigante svelas, giras la rond mem mortiganta, kiel se muelrad, muelas. Danubo glutas, kai repelas. La knabo gapas, plu ne pensas, nec vidas blinde, torpor mense, sed dum pli kai pli circau densas, tiu vortizo. Li sentpense, sentas che tiras gi intense. Resisti al ciclon, ne eblas. Trarompi tra al sorcringa crocio cia potenzo terra perlas. Unuan batas la orlogio, vacca la fonte.
0: Civilizo. Iam oni en milito al principoi sin ne tenis. Del feblulo la pli forta, cion preni povis, prenis. Nun alie iam la mondon conferenzo reglamentas. Sel fortul misagion faras, ci considas, cae consentas.

Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem úgy van. A világot értekezlet igazgatja. Az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja.

tölgyek alatt hova el nem hat város zajas. Zöld lomb közein áttör az égbolt, a rét mezein vegyül árny és fényfolt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem. Mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregély költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszítünk nyársal, jó tűz lobogott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábránd veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülővonomat csak is ott találtam, s hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kánoán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránda merülök, hajókerekek zubogását hallom, hajrá gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvallat zörög át a parkon, felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt sokat ültem másszor, de meg is bántam e hibámat százszor. Jutott nekem érte keserű falat, de hogy gyűlök többé a tölgyek alatt. A tölgyek alatt verset gabaíték, ment. Homlokomat sem verte veríték. Vesszőt futa, hétszer föl meg lesz alatt érte szegény kis vers a tölgyek alatt. A tölgyek alatt én ülni nem merjek, miután lettem, magam írom, gyermek. Nagyménkű levélben jött parancsolat, avagy írjak prózát a tölgyek alatt. A tölgyek alatt beteg ősz poéta leülhet ugyan, ha nehéz a séta, hanem aki 60 telet ért s nyarat, az versben ne fogjon a tölgyek alatt. A tölgyek alatt öreg hernyók másznak, melyek ifjam, mint lepkék karikáztak. Ez a világ rende, visszára halad, aki hernyó, másszon a tölgyek alatt, de tölgyek alól pindusra ne másszon. S ott, mint fiatal, ne is hadonázzon, mi vagyunk babért ki ott mostanarat. Ő fogja be száját a tölgyek alatt. Mert tölgyek alatt üte lantján csorbát, s lánglisztje közé elegyíte korpát. Most, ha mi lisztlángot őrölt e garad, mind korpa ez egytől, a tölgyek alatt. A tölgyek alatt, babérjain ülve, még élhet ugyan, nem irigylem tőle, hanem írjon már más, ki fiatalabb, s nem rímel a bére, így, tölgyek alatt. A tölgyek alatt, küldöm kritizálva, minden sora bűn, minden szava szálka. Nincs benne sem érzés, sem egy gondolat, csupa üres léggömb a tölgyek alatt. Ki a tölgyek alatt noha csúzos karral, üstökbe nem áll egy nyári viharral, s ha érzi szelét már gyáván beszalad, hogy is írna az jót a tölgyek alatt. A tölgyek alatt felhők szeme rebben. Van-e szép, vagy kép, vagy értelem ebben? Felhők szeme, ilyen csodabogarat képzelni, ha cédrus nem tölgyek alatt. Ám tölgyek alatt hiú vén poéta megszokta nagyon olvasni nevét a rossz verssel, amelytől már fűfa szalad, úgy ontja örökké a tölgyek alatt.
a tölgyek alatt. Betegé vagy alszik? Nem oroszlány, de szuszogás, ha halszik. Nosza, rúgjuk főbe, bármi fenevad, hogy holtra gebedjen a tölgyek alatt.

A tölgyek. Tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgysudarát megmásztam, hol seregé költ, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodik, hazamár. A tölgyek alatt örömes halék én, bár a madarat hagytam túl békén. Gyermeki önző korom, ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább lát. De tölgyek alatt valamerre szülőhold csak is ott halad. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kellett igatni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár, tölgy lenne a

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. És mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótársutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a bíztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd! Rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan, mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpénzszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azonnát. Ezzel édesapám ott hagyott. Én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkorra a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislogott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban. És addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s azt zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békád vám nélkül ménált a tiszán. Ilyetten ugrottam föl. De bizony a békácska még mindig állta az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltöri. Pedig-e van ám a lábára. No, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak, még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Doppergett, dudanyekergett, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utánnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most sem. Csak a feje tört le. Azám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajt hosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalottam az udvarba, de már a szobába szégyenlettem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, és csodálkozva kérdezett.
1: Nini, vége a béka pásztorságnak?
0: Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet. Én untam meg, édesapám. Hé, fia, hát még ha híd pénzszedő lesz belőled. Veregette meg édesapám a vállamat.
1: Bet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.

0: Nekem is jó. A hangú malacnak nem kell éber pásztor. Oh.
1: Nem is lett volna nagyobb baj. A nagy kanász álmában nem horkant egy akkorát, mint amilyet még az öreg matka sem hallott. Meg is rázkódott az a vethegyéig. Ekkor onnan úgy ugrott ki egy makkocska a szakajtójából, hogy meg se állt addig, míg kip-kop éppen az orrára nem pottyant a kis malacnak.
0: No, mi? Ez a jámbor már a hetedik határon is túljár. Jaj nekünk! Jaj! Jaj, jaj! Ma nekünk is karikás ostorral mérik az ebédet.
2: Na, ne félj, amíg engem látsz. Majd beszélek én a bársonyosi bíró fejével.
1: De a nagy kanász bizony reszketett, mint a nyárfa levél, mikor beállítottak a bíróhoz. Bezzek helyén volt a nyelve a kis kanásznak.
2: Újságot mondok, bírógazda!
3: Újságot hallok, kis kanász.
2: Tisztelteti bíró uramat a malaca? Mert ő már nem jön vissza mostanában.
3: Már miért ne jönne?
2: Mert elment világot látni.
3: Már miért ment volna?
2: Azt mondta, nagyon szégyelli, hogy ilyen okos gazdának tanulatlan legyen a malaca.
3: Na ugye, mindig mondtam én, hogy nincs párja ész dolgában a bársonyosi bírónak. Láme, hogy még a malacom is megirigyelte tőlem.
2: Úgy bizony. Azt mondta a malac, hogy csak egy ember van, aki okosabb, mint a bársonyosi bíró.
3: Ennyi. Töröm az uzáját annak a malacnak. Ugyan ki lehet az, aki még nálam is okosabb?
2: Az iprityomi bíró. Azt mondta a kis malac.
3: Hol az a hitvány malac? Hadd lakoljon érte! Szaladjatok hamar utána!
2: Mennénk, gazdúram, mennénk, csak elég megabrakoltatnánk a csikókat, ha... volna mivel üres a tarisznya.
1: Bizony nem maradt sokáig üresen a tarisznya. Kis kalás cipóval, gömölye túróval jól kidagasztotta azt a bársonyosit.
3: Most aztán fussatok, fiaim, fussatok! Azt se bánom, ha térdig kopik a lábatok, csak a malacot visszahozzátok. Hadd mutatom meg neki, mit tud a bársonyosi bíró.
1: Szaladt is a kis kanász, futott is a nagy kanász, egészen a magfáig, kerekerdő sarkáig. Ott a tarisznyát felakasztották az ágra, maguk meg alája feküdtek, úgy várták a déli harangszót.

0: Hai, hai.
1: Băi, băi.
0: Mi-a băi chișcănaț.
1: Unu de măgăr măticănaț.
0: Ia-ți un cvașa, chișcănaț.
1: Așa bănă măticănaț.
0: Ita sigură. Leterítem, majd ezen árulom a portékát. Te meg légy a vevő, kiskanász.
1: Jó lesz ez így, nagykanász.
0: Én vagyok a gyolcsostót, vegyen öcsém szűrposztót, bögrét húgom tálat néni, ezt a bundát meg kell nézni, nincs több ilyen kalapos, csizma ilyen alapos.
1: Ne hadarjon annyit, atyám fia, inkább azt kérdezem, eladó-e a fejed?
0: Minek lenne az az úr?
1: Hát, cinegefogónak.
0: Hí, te, hely!
2: A nagykanász úgy megharagudott, hogy leütötte a sapkát a kiskanász fejéről.
1: Miért bántottál engem, hékás?
0: Mit tudom én, hogy ki ütött nyakon ebben a nagy sokadalomban? Tenger itt a nép a bársonyosi vásárban.
1: Igaz, hanem most már te légy a vevő, ha tele az erszék.
0: Nem bánom, legyen úgy. Mit árul, kend atyám fia?
1: Eladnám ezt a lovat, ha vennék.
0: Szilaje?
1: Mint a tűz.
0: Kezese?
1: Mint a bárány.
0: Futó!

0: Óse!
1: Mint a szél, jaj, már el is szalajtott a kelmet! Hamar utána! Elejbe, hamar, mert mindjárt kiszalad a világból!
2: Szaladt a szegény nagy kanász be az erdőbe a szilajparipa után. A kis kanász meg előbújt a magfa mögül, ölibe vette a tarisznyát, lekuporodott, és úgy behányta a kalászcipót gömölyetúróval, hogy öröm volt nézni.
1: Szori, nagy kanász! Hajrá, nagy kanász!
2: Mire a nagy kanász visszatért a lókergetésből, bizakkorára már szomorúan lógott az ágon a behorpadt tarisznya. Csak az üresség zörgött benne, mikor hozzákapott a nagy kanász.
0: Megrövidítettél. Te gézen gúz.
1: Hát már honnan tudjam azt, hogy kinyúlt a tarisznyához ebben a nagy sokadalomban? Tudod, a bársonyosi vásáron?

Bimbó szájú böskehúgommal nagy vásár csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kért többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred is, fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. Na, pedig én tudnék olyat, amiért nekem adnád, évődtem vele. Olyan nincs, rikoltotta a gyönyörű muzsika. Hát, ha olyan babát adnék érte, amilyen még sohasem volt. Már akkor a kezembe volt a drága látós muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy megrebánja a vásárt a gyönyörű. No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába. Na gyere, bácsim, nézd meg, hogy milyen babám nincs még. Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk. Még egyel annál is több. Volt azok közt szolgáló baba is, kisasszony baba is, de még báró kisasszony baba is. Hely, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Büzsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet sohasem láttam, mint ő. No, már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott böskehúgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba? Ilyetemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott Bimbó szájú böskehúgom. Csak még király kisasszony babám nem volt? Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg böskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Még tám most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában. Nini, hát ha lehetne is, ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Így mi, készen van a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak, bíztattam magamat. A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezdiót be kell pólyázni, egy szemborsot rárüzsíteni, annak orrát, szemét, száját befesteni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy dirib darab sejemből függönyt is szerkeszten az ember a kocsijára. Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit böskehugom elé. Itt a király kisasszony baba, böske, kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva. Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen, nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

0: a mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy ajveszékeléssel szalad elejbe a lépcsőn Pankareánya. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delet kukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádókuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találom. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetbe. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát. Nem volt ott egy pók se. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipicis katuját. Aranya teteje, bársony a bélése. De már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd de! Tartom oda a panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénze. Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme.
1: És akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten neki, gondoltam magamban. Amit panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fiam, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársony a bélése. Jöjjön el hozzánk póknak.

0: Hajnalon innen, estén túl, éppen egy macskaugrás nyira Nekerestől. Hét országa volt Ogyófi királynak. Neve sincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban, kertjében, 700 almafája, 700 almafáján, egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világán. Minden reggel este megnézegette, sejemkendővel megtörülgette, még a lágyan fújó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknős telesírt keserves könnyeit. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országában ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Gótyonfi király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutolla süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot. Termete mind a sugár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy mereszkedett utána. Lógott is az óra bosszúságával, hogy majd a térdét verte. De aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma, majd segít rajta málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elére. Málékoma a másik kis apródja volt Kotyonfi királynak. Nincs olyan legény minden bokorban, feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. Na majd teszek én, arról is gondolta magában Perec, és kiszaladt a halpiacra, vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a kútágasra. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, az kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, és még a tenyerén is szaladt, hogy mentül előbb odaérje Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfi királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörgöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam, ütött a vállára Perec, és megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe. Ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek, rikkantott Málé, akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfi király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukkot se többet, egész addig, amíg be nem értek a kertbe, hanem ahogy a jegenyefára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalban ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ide, bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa tetejében. Ugyan mit csinálhatnak azok ottan? Mit csinálhatnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. kiskomám, láddé, mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Máli, meg is lőném a puskán volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül. Komám Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúl gerincre. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondja erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz. Hát eldől az egyszerre. Na mondtam, ugye? Kapta föl Mária a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, hogy majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara, és azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy ijá, ijá, jaj, micsoda az, hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepe. A király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt, királyő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit, királyő felsége? Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép, nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltó helyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap, 7 éjszaka tűvétették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupaszáj? Azt, hogy én tudom ám, kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora létcsapó volt a keziben, hogy a struc madarat is agyon lehetett volna vele. De még föl se emelte a létcsapót, mikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, Perec apród szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van a szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt?
1: Fülemmel hallottam, szememmel láttam.
0: Mikor te? Vágott közbe Perec kama.
1: Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében.
0: Eszed kereke, nevett el magát a király, hiszen nem szoktak a halak fára mászni.
1: Pedig ez olyan igaz, mint hogy Perec koma sapkával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal adonázva.
0: De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa.
1: Hát az mikor volt te?
0: Akkor, mikor fölséges, a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva.
1: Katlan meg a bogrács, futott el a méreg a király, olyat suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan.
0: Szerencsére elugrott. És azóta máig is ugrál, ha el nem fárad. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.

Ulászló király, a második, egyszer valami bolond nagy oroszlánt kapott ajándékba a szultántól. Az urak közt akadt, aki gúnyt vagy figyelmeztetést látott benne, a követ azonban, aki az állatot kísérte, azt állította, hogy merő tiszteletből küldte a nagyúr. Valódi ritka atlaszhegyi oroszlán ez. A padisah rögtön felségedre gondolt, amikor meglátta. Ha jól gondozzák, elél 30 évig is. Nem kell neki sok. Beéri naponta egy gödőjével. Dobzse, fiam, dobzse, hálálkodott a király. De magában azt gondolta szegény, hogy bizony okosabb lett volna, ha egy gödőjét küld a szultán. Mert abban az időben a budai mészárosok már nem akartak hitelezni ő felségének, se a vargák nem akarták neki foltozni a bársony csizmáját, amely nagyon kérte a kását. Nagyurai dúskáltak a jóban, őzgerinccel traktálózhattak, velencei gyöngyös bilikomból ittak, parasztjuk, barmuk, annyi, hogy számát se tudták, földjük akkora, hogy reggeltől estig lovon meg se kerülhették. De szegény Ulászló királynak se parasztja, se kincse nem volt. Az oroszlánban is csak az ablakon keresztül merte örömét találni, mégis jó képet vágott hozzá, és utasította Hampó püspököt, az ország kincstárosát, hogy ajándék nélkül el ne eressze az oroszlánhoz törököt. Mire a püspök mindjárt fogta is a könyvtárkulcsot. Tudnélik, a készfizetéseket akkoriban úgy teljesítették, hogy a korvinákból törtek le hol egy ezüst sarkot, hol egy aranykapcsot. Hát ezzel a döggel mi csináljak, pislogott le a király az oroszlánra. Végtére örülnöm kell neki, mert most lesz valamim, amit senki sem mer ellopni tőlem. Hívatta az udvari cserédek közül a legsoványabbat, Karó Pétert. No, fiam, Karó, éppen te kell lesz nekem. Te fogod az oroszlánt etetni. Olyan sovány vagy, hogy az oroszlánnak nem támad rád gusztusa, akármilyen közel négy hozzá. A gödőjét minden reggel helyedbe vitetem. A paszújkaró hosszúságú, zörgőcsontú Péter meg az oroszlán nézték is egymást nagyon. Mindegyik arra gondolt, hogy melyik eszi meg előbb a másikat. Az irgalmatlan étvágyú állat déltájban akkorákat mordult fel a várkertből, mintha az ég zengere. Ilyenkor nevetve könyökölték oldalba Pétert a többi léhűtők. Szaladj, Péter, ehetnék a macskád! Péter vitte is hűségesen az ebédet, és panaszkodott váltik, hogy mennyit eszik az a fertelmes féreg. Csak az volt a csodálatos, hogy minden nap elfogyott egy gödöje, az oroszlán egyre soványodott, Karó Péter meg egyre gömbölyű. Szemet szúrt ez a gazdának is, ahogy sétaközben oda tévedt a szeme az oroszlán ketrecre. Fülön fogta a fityfirittyet. Mi dolog ez, Péter fiam, hogy így leromlik a kezed alatt ez a szép állat? Nem tesz jót neki a kerti levegő, királyom. Hát az meg mi dolog, hogy te úgy neki gömbölyögtél mostanában? Nekem meg jót tesz a kerti levegő, királyom. Három napig törte a fejét Ulászló király, aztán kigondolt egy okosat. Maga elé hivatta Keszek Kristóf nevű cselédjét. Gyere, fiam! Légy te mától fogva ennek a hamis oroszlán etetőnek a fölvigyázója. Kristóf köszönte alásan, és mindjárt instálta is magát a hivatalába, szaladt az oroszlán etetőhöz. Az éppen a gödőjét forgatta nyárson, szép lassú tűz fölött. Egyedül akarod megenni az egész gödőjét? Ütött a fiú vállára Kristóf. Nem, mondta az oroszlán etető. Káposztát is pörkölök hozzá. Jut-e belőle nekem is, mivel hogy urunk királyunk kinevezett engem oroszlánetetési fölvigyázónak. Jut is, marad is. Csinált maga mellett helyet a patkán Péter. Nekem elég a két első comb is. Nekem meg a két hátulsó, mert nem vagyok nagy étkű ember, jelenté ki Kristóf megelégedetten. Így esett, hogy egy hónap alatt valóságos agárkutya lett az Atlasz-hegység királyából. Karóból pedig gerenda, keszekből harcsa. Erre aztán a király kapta magát, elé hivatta a harmadik fityfirityet. Kiveszlek a közcselédi sorból, Cinegepál, téged teszlek meg az oroszlán etető fölvigyázójának ellenőréül. Neked kell pótolnod, amit ők elmulasztottak. Mered vállalni? Cinegepál vállalta, s amit az oroszlán etető meg a fölvigyázója meghagytak a gödőjéből, azt ő küldte pokolra. Az oroszlánnak egy befaló harapás sem maradt. Nem is bírta egy hétnél tovább, és éppen akkor számoltak el a bőrével Ulászlónak, amikor Velencéből hazatérőben benézett a török követ. Eny, eny, csóválta a kontyát.
Hát csak nem tudtad a padisa ajándékának gondját viseltetni, király uram. Az én lelki ismeretem nyugodt, tette a szívére jámborul a kezét Ulászló király. Három gondviselőt is kirendeltem mellé, és éppen most akartam megbeszélni az országbíróval, hogy a negyediket az ország rendjei közül neveznénk ki. Persze, hogy az oroszlán volt a hibás. Az a csacsi. Egy kicsit várhatott volna még.

kisdeák koromban egyszer azt vettem a fejembe, hogy én beállok könyvkereskedő inasnak. Az is szép mesterség, bólintott rá a tervemre édesanyám, de én jobban szerettem volna, ha generális lett volna belőled. Az nem leszek, mert ezt megrúgja a ló, vetettem ellen. De azt még sose hallottam, hogy könyvkereskedő inas rúgott volna meg a ló. Édesanyám belátta, hogy igazam van, és megfogta a kezem. Akkor gyerünk el, fiam, Gergulics bácsihoz. Gergulics bácsi volt az egyetlen könyvkereskedő. Akkora boltja volt, mint egy kalitka. Két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal be volt telítve mindenféle históriás könyvekkel, az volt a könyvesbolt. A másik asztalon szép rendbe sorakoztak a mézes bábok, a tükrös szívek, a kivont kardú mézes kalácshuszárok, a mandulás pogácsák. Az volt a mézes kalácsosbolt. Itt a kellemes, emitt a hasznos, járt kelt Gergulics bácsi a két asztal közt. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény édesanyám nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttára, és alázatosan megkérdezte Gergulics bácsit, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e van? Gergulics bácsi megforgatott előre-hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és akkor átszorított a karamon, hogy belejajdultam. Nagyon gyenge kislegény, se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná, mondta megelégedetten. Az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Gergulics bácsi csak ugyan nem föstvénykedett a tudományával. Ahogy az édesanyám elment, mindjárt befogott a mesterségbe. Elmondta, hogy melyik a krajcáros, melyik a két krajcáros, melyik a három krajcáros mézes kalács. Hát a könyvek, Gergulics bácsi, húzódtam közelebb a könyves asztalhoz. Az első sorbelieknek egy hatos az ára, a második sor két hatos, a harmadik sor három hatos. Érted, öcsém? No, ezt nem volt nehéz megérteni. Gergulics bácsi büszkén nézett körül, hogy ilyen hamar belevezetett a tudományba, és annyira kegyelmibe fogadott, hogy mindjárt rám is bízta a boltot. Ő maga kiment a szőlőbe cseresznyét szedni. Neked is hozok belőle, szólt vissza a boltajtóból. Ahány könyvet eladsz, annyi marék cseresznye lesz a fizetésed. De hiszen beszélhetett nekem. Hallottam is már én, azt meg nem is. Szinte káprázott a szemem az örömtől, ahogy magamra maradtam a sok szép históriás könyvvel. Ott volt a Ludas Matyi, meg a Fehér Ló fia, meg az Ezeregy éjszaka, meg a Kopla Ló Mátyás. Azt se tudtam, melyikhez kapja. Utoljára az egyikre ráültem, a másikra rákönyököltem, a harmadikra rátenyereltem, és a legvastagabbat elkezdtem olvasni. Annak a címe volt Csalóka Péter. Hát, alig keveredek barátságba Csalóka Péterrel, nyílik az ajtó, és bekocog rajta egy magam formájú fiúcska. Megvan-e itt a Csalóka Péter? Azt mondja. Úgy megijedtem, hogy egyszerre elállt a szívem dobogása. Nincsen az! Csúsztattam le a könyvet az ölembe. A fiúcska körülnézett. Gondoltam magamban. Hát miért lettem én könyvkereskedő ünas, ha minden könyvet elhordanak előlem? Hallod-e, te fiú? Támadt hirtelen egy jó gondolatom. Többet ér ám a mézes kalács, mint a mesés könyv. Inkább a másik asztalon választanál magadnak valamit. Utoljára is nekem kellett rajta segíteni. A markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszárt, és kitessékeltem vele az ajtót. De úgy látszik, mégis volt az én kis cimborámnak magához való esze, mert alig kezdtem el tovább kalandozni Csalóka Péterrel, már megint ott lábatlankodott egy fiúcska. Csalóka Pétert szeretném megvenni, mondta furfangos mosolyjal. Erre már nem sok szót vesztegettem, hanem mindjárt kifizettem egy marék mézes kalács magyaróval. Nem ért az semmit, mert úgy jött a sok gyerek, mint a raj, s az mind a Csalóka Pétert akarta megvenni. Utoljára már nem is kérdezősködtek, csak mentek egyenesen a mézes kalácsos asztalhoz. Beestellett, mire keresztül olvastam Csalóka Pétert, és akkorra egy morzsa mézes kalács nem maradt a másik asztalon. Hanem ahány gyerek volt a városban, az mind ott nyüzsgött a boltunk előtt, mire a gazdám hazaért.
Sietett az Isten adta, mert már az utca végén hallotta nagy újságot, hogy a Gergulics boltjában ingyen mézes kalácsot kap, aki könyvet akar venni. Ahogy betoppant, úgy félrehúzta a száját, mintha a tulajdon fülét akarná megharapni. De aztán mégis inkább csak az én fülemen töltötte a mérgét, és nem éppen barátságosan adta ki az úti cédulámat. Föl is út, le is út, búcsúzott el tőlem, hanem ide benetett többet a lábad. Azóta csak ugyan nem is voltam könyvkereskedő inas.

0: Szappan buborékok.
1: Jó reggelt, apukám.
0: Jó reggelt, Pannikám.
1: Mit álmodtál, apukám?
0: Hogy egy csókot adtál, Pannikám.
1: Adok én kettőt is, apukám?
0: Hát te mit álmodtál, szép viola szálam?
1: Jaj, apuka, el se tudom én azt mondani.
0: No, majd én segítek. Álmodtál-e friss káposztalevéllel?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább friss tejecskével.
0: Álmodtál-e hamuba sült pogácsával?
1: Jaj, dehogy álmodtam. Inkább foszlós fehér kaláccsal.
0: Ennyi, hogy sehogy sincs szerencsém a találgatásban. Hát, azt álmodtad-e, hogy apuka bement az írószobájába, téged leküldött az udvarra, hogy ott játszogassál a tarkakavicsokkal?
1: Jaj, dehogy álmodtam, dehogy. Inkább azt álmodtam, hogy apuka kiült velem az erkélyre játszani.
0: Aztán mit játszottunk, Lilion virágom? Tán orrom belécski.
1: Jaj, dehogy az, dehogy. Szappan buborékot fújtunk. Ringót, lengőt, égbeszállót. Szép szivárvány színbe játszott.
0: Pannikának mindig olyan szerencséje van, hogy teljesedik, amit álmodik. Mire kibeszélgettük magunkat, akkorára már az asztalon várta a friss tejecske, meg a foszlós fehér kalács. Mikorra pedig a kalács maradékkal a cirmos cicát kielégítette, már kevertem is a pohárban a szappanos vizet, csak úgy habzott. Aztán belemártottam a pohárba egy szalmaszálat, és szép lassan fújva kigömbölyödött belőle az első szappanbuborék. Akkora volt, hogy Pannika meglátta benne magát. Egyszerre csak odasompolygott a szomszéd ajtóhoz Vilmácska.
1: Bácsi, hajolj le, sudok valamit.
0: Mit súgsz, te csöpség?
1: Azt, hogy én is sejetnék olyan szépet fújni, mint te. Majd először én fújok talán. Mindig előbb a Panni, mikor én... Igen is, hogy előbb én. Én fújok előbb.
0: No, nem kell azért az egereket itatni, jó, ebből mindkettőtöknek. Meglátjuk majd, melyik teké lesz a szebb. És mert Vilmácska a vendég, hát ő kezdi.
1: Jaj, bácsi, ez nem jó. Ég a padlás szája.
2: Ó, te! Úgy kell azt mondani, hogy a szájpadlása. Ugye, apuka, még nem is való ez a játék kislánynak?
0: Hát mit csináltál, Vilmácska?
1: Én...
2: A szappanos végével vette a szalmaszálat a szájába. Majd én megmutatom, hogyan kell. A szalmaszállal jól felkavarom előbb a vizet, aztán a szájamba veszem a szalmaszálat, így, látod, és...
1: Így kell, ugye? Így kell. Úgy kell neked, Pannika, úgy kell.
2: Nem is szép játék az ilyen.
0: Szép az, csak tudni kell a módját. Nem szívni kell a szalmát, hanem fújni vele a levegőt. Tündér szép Ilona kertjében se termettek olyan üvegalmák, mint amilyen szépeket én mutatok nektek. Fújtam is olyan szappanbuborékokat, hogy a kislányok szólni se tudtak bámulatukban. Az egyik fehér volt, mint a hó, a másik piros, mint a hajnal, a harmadik kék, a negyedik sárga. Meglátszott bennük az egész ház, a kert, az udvar. Még a tetőn ülő galambokat is látni lehetett bennük.
1: Szeretnék egyet hazavinni anyukámnak.
0: Vigyél, Vilmácska. Akár egész kötővel.
1: Na, ezt. Jó, szétpattant. Na, talán ez. Most is csak egy csepp víz majad belőle a kötőbe.
2: Az enyémben is csak egy-egy csepp maradt a gyönyörű szivárvány almákból.
0: Akkor más hasznát vegyétek a kötőtöknek. Hajtsátok föl vele a buborékokat a levegőbe, hadd szálljanak, hadd repüljenek.
1: Ez felmin a fecskefészet.
2: Ez beszáll a konyhára. Megnézi, készül-e már az ebéd.
1: Ez megijeszti a tetőn a cizmust.
2: Hát, ez a legszebb.
0: A legszebb buborékot magasra felsodorta a szellő. Csillogott, villogott a napsugárban, mint a szivárvány. Szállt sebesen egyre följebb, úgy, hogy utoljára már látni sem lehetett.
3: Sétálni megy Panka a búzamezőbe, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalolgatva ballag egyes egymagába, virágtestvérkéi, vigyázzatok rája. Simulj puha pázsit, lába alá lágyan, fütyülj neki szépet, te rigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele. Búzavirág szeme mosolyog reátok, ne vessetek vissza rá, búzavirágot. Kakukkfű, az útját jó szagoddal hinsd be, bújj el lába elül, szúrós királydinnye. Ha a dűlő úton szegényke kifáradt, szagos podormenta, teves neki áll. Födjétek be zsáját dús leveletekkel, szelíd széki füvek, csillagfejtekkel. S őre a mezőnek szép jegenye nyárfa, te vigyázz reája, csöndes legyen.

0: Jimmy Snooch valóban. Maszkó bácsi alig törölte meg a száját éredében. Kifeküdt a napra egy kicsit szombikán. Már éppen lecsukódott a szem, amikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükfaágon.
1: Csin, csin, csin, csin, csere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre! Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sindisznócska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra, Maszkó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm, mordézom atta! Mit locsogsz, színege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Maszkó bácsi. Hanem én nem érdek ám meg tőled. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Belevessen száll.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rossz portékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögbe ballogott el Maszkó bácsi az erdőtérre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal, ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten hozta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mit szolgál, drága egészséget.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom veled.
4: Ráérünk, Maszkó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam maradék egér pecsenyét.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi! Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de tréfás kedve van uram bátyámnak. Hát már hagy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öccse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Én? Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege.
2: Hiszem azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a füled! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Maszkó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak a fülemnek. Adjon
0: végét. Előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Brum, hol bujkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Maszkó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyen fel egy kicsit a hátára.
3: Hátamra? Hát még mit nem? De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamon.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Maszkó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen leurulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősítessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajlékony állat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet sündisznócska.
4: De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípika legyek.
2: Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa veszővel?
3: Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy magyarófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
3: Hajna, bölcsém, itt van vagyunk már. Na, híres cinegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazat?
5: Nini, itt jön sündisznócska medvehátom.
2: Hogyan oda lovat, sündisznócska?
5: Medve lónak párja nincs.
2: Kihő, medve koma, sündisznócska hátassul a
0: Szegény rászedett mackókoma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.

0: a cineget viszik. Bízat régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyós csizmával. De még most is sírhatnékom van, ha rá gondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
1: Mit álmodtál, szentem? Hogy így potyognak a könnyeid, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani.
2: Hely, édesanyám! Ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
0: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
3: Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni.
1: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
3: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
0: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A fenyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszony ruhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
2: Apa, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
3: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
2: Látom, apám, ott fenn a fán.
3: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
2: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
3: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csukaorrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
2: Sarkantyú is lesz rajta?
3: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
2: Hiszen belenézhetek én abba a fészekbe.
3: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
0: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána, szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy pici-pici tojásnál nem volt egyéb.
2: Ez egyszer április járatott velem, apám.
0: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
3: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
2: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
3: Na... Oda is van akkor a sarkantyús csizma. Hány tojás volt a fészekben?
2: Négy.
3: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
2: Az minden nap 200 hernyó.
3: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-tól 200 hernyó?
2: 30-szor 200 az sok, nagyon sok.
3: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
2: Gyümölcsfa virágot.
3: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virágot. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára való, sarkantyús csizmára való.
0: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár.

0: Kerek tontúl, kerek dombon, kerek kunyhó. Abban lakott Petykó meg Magykó. Petykó a leggazdagabb úr volt 9 puszta faluban. Volt neki egy pár lyukas bocskora, egy lyukas süvege, meg egy bőre nincs szőre ment lyukas subája. Magykó a világon a legbölcsebb szolga volt, ahol maga volt. Ha melege volt, kifeküdt a napra, ha eső szakadt, kiállt a csurgásba. Egyszer, ahogy heverésznek a vadkörte alatt a kerekerdőben, nagyot sóhajt Petykó.
1: Baj, baj, Magykó.
2: Bizig az az, Petykó.
1: Meguntam már a vadkörtét, Magykó.
2: Nekem is elvásott a fogam a kökénybe, Petykó.
3: Milyen kis tejbekás a Magykó.
2: Mazsol a szőlővel, Petykó.
4: Mit javasz, Magykó?
2: Házasodj meg, Petykó.
1: Kit vegyek el, Magykó?
2: A Dióbél király lányát.
0: Petykó egyszerűbb talpra ugrott, fölhúzta a lyukas bocskort, fejébe nyomta a lyukas süveget, bálára kanyarította a lyukas subát, úgy indult el megkérni a Dióbél király kisasszonyt.
2: Miért hallgattál el ilyen hirtelen, Petykó?
1: Kis mise, nagy mise, nem lesz abból semmi se, édes szolgám.
2: Miből, kedves gazdám?
1: Nem adják nekem a király kisasszonyt, Magykó.
2: Miért ne adnák, Petykó?
1: Szegény vagyok, csúnya vagyok, igen, nagyon rongyos vagyok.
2: Oda se neki, Petykó, míg engem látsz. Neked csak arra legyen gondod, hogy dicsérd magad. A többit bízd én rám. Ne félj, okos ember az én apám fia.
0: Petykó neki vidámodott a biztatásra, és olyan kedve kerekedett, hogy Magykóval együtt nótára gyújtott.
5: Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk, intól jövünk visszafele, aranyból lesz a kereke, lovunk lábán, gyémán, patkó, hely, nagyúr lesz, Petykó, Magykó. Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk.
0: Addig dúdolgattak, hogy utoljára a sárgarigó is megtanulta a nótájukat. Ő továbbadta a kakuknak, a kakuk a gerlicének, és mire a Dióbél király palotájához értek, már a kenderkakas is így köszöntötte őket a márványkerítés tetejéről. Aranyhintó, gyémánt patkó, Isten hozott, Petykó, Magykó!
2: Ha, magunk is igyekeztünk azért, és úgy neszelem idejében érkeztünk. Amint látom, éppen délebédnél ülnek az uraságok.
0: Az öreg Dióbél király úgy nyelte a lében főttet, hogy a kanál is majd leszaladt vele. Oldalánál pedig ott ült a király kisasszony. Nátszál nem karcsú, hó nem fehérebb, hajnal nem frissebb, napsugár nem ragyogóbb nála. Hát még mikor megszólalt.
6: Mi áradban vagytok, szegény vándorló legények?
2: Ha, nem azok vagyunk, mi töröm az úzáját. Jó szándékkal nézzük körül a háztáját. Ne keresd, herceg, az én gazdám. Petykó, magam a szolgája, azaz okos Magykó.
0: Hely, lett erre sürgésforgás. Három inas is igyekezett az ála alá kötni Petykónak a szalvétát, de Magykó mindent aszigálta őket.
2: Már csak magam szolgálok kisgazdámnak, csak úgy, mint otthon. Beszélj már, mamla.
1: Uram királyom, ne szóljátok meg, rongyos gúnyám, van ám nekem otthon külön is.
2: Hogy van-e? 10 mente, 100 bunda, 1000 hálóköntös, ki bíbor, ki bársony. Kelmélyese látszik az arany meg ezüst paszománytól. Hát még az a sok asszonyi gúnya. Csak éppen asszony kellene hozzá.
7: Hely, édes lányom.
1: Azért se vegyetek ítéletbe, hogy gyalog jöttünk. Van ám otthon egy-két paripám.
2: Még hogy egy-kettő? Akkora ménes, hogy csak a legelője 9 napi járóföld. Az istállóban meg az a szebbnél szebb, báránynál szelidebb sok hátas paripa. Csak asszony kellene, aki válogatna
7: benne. Hely, édes lányom.
1: Grácia, uram királyom, ennek a szolgának, amiért locsok fecseg. Ő a leghívebb emberem, azért hoztam magammal, otthon hagyva egy-két udvari cselédem.
2: Micsoda? Hisz annyi jött a kenyérpusztító, hogy egymás sarkát tapossa. Csak asszony kellene, aki rendbe tartsa őket.
7: Hely, hoj, hallod ezt, lányom?
1: Noha van kenyérpusztító, kenyér is van hozzá. Nem kell kölcsönért a szomszédba menni. Minden kikerül a magunk szegénységéből.
2: Még hogy kikerül. Álmában sem látta mását senki emberfia a mi vagyonunknak. Palotánk, mint az ürgelyük, várunk, mint a vakontúrás, kincsünk, mint a szemét.
1: Tisztelet, becsület a házigazdának, de neki katonája sincs annyi, mint nekünk koldusunk.
2: Csak asszony kellene a házhoz.
1: Azaz.
2: Aki meghallgatná az imádságokat.
1: volt.
2: A

0: Azaz.
1: A király köhenteni se tudott ámulatában, a királylány pedig a feje búbjáig virult. De Petykó nagy szemérmesen fűzte tovább a szót.
0: Bizony az én jó szívemre már annyira ráismertek a koltusok, hogy néha el kell bújnom elől. Pedig az ilyen magamféle lovag nem igen szokott bújkálni.
2: Még hogy nem szokott? Hát mikor a múltkor mosdani hívtalak és ilyettedben úgy elbújtál a vadkörtök a hegyibe, hogy még tám ma is ott vagy, ha le nem csalogatlak egy marék kökénnyel.
1: Na lett is erre olyan nevetés, hogy elhallatszott még a hetedik határba is. Dióbél király kacagtában az asztalhoz vágta koronáját, a király kisasszony kiejtette a kezéből a sóskástálat, az inasok bukfencet hánytak, az ajtón állók tótágast álltak. Magykó és Petykó pedig úgy elszaladtak, hogy tán még most is futnak, ha a lyukas bocskor le nem maradt a lábukról.

0: volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon furfangos ember. Folyton a vásárokat bújtas, aki csak lehetett, jól becsapott. Egyszer elment a vásárba, vett ott egy bárányzsírsapkát. Utána bement a kocsmába, s készfogáskor a markába nyomott egy 10-es bankót a kocsmárosnak. Aztán nagy hangosan így szólt. Hozzon nekem egy iccebort, meg egy pörköltet! Jó ízűen elfogyasztotta, és akkor fogta a báránybőr kocsmáját, jól a földhöz vágta, hogy csak úgy huppant a padlón. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve az ebédem meg a borom? Kérdezte. De ki ám? Még több is, mondta a kocsmáros. Hát akkor hozzon még egy tányér pörköltet meg egy üveg bort, rendelkezett a furfangos ember. Mikor odavitte neki a kocsmáros, újra csak kapta a kucsmáját, jó huppanósan odavágta elé, és újra kérdezte. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve? Ki ám? Bőven is, mondta hajlongva a kocsmáros. Vásár volt, tele volt a kocsma, sokan látták, milyen ügyesen fizet a kucsmájával ez az ember. Csak huppanik egyet a kucsma a földön, aztán volt tartozás, nincs tartozás. Látta ezt három atyafi is. Összedugták a fejüket, s így szólt az egyik. Meg kéne venni ezt a sapkát, te sógor. Menj oda hozzá. Kérdezd meg, mennyire adná, biztatta a másik. Oda is állított eléje, s megkérdezte, mit kóstál a sapka. Eladná-e?
1: Eladom én elén, ha lesz, aki megveszi,
0: felelte neki.
1: Az ára meg, akár megveszi, akár meghagyja, nem kevesebb, mint 300 forint.
0: Az bizony sok.
1: Én meg olcsóban nem adom egy krajcárral sem, erősködött a furfangos ember.
0: Összedugta a fejére megint a három koma, és mivel jó ivó emberek voltak, így biztatgatták egymást.
2: Megéri, te megáll! Ezután ehetünk, ihatunk, sógorom, aztán fizetés helyett csak földhöz vágjuk a kucsmánkat, s ki lesz fizetve minden. Tegyük meg közösen.
0: Így is történt. Összeadták a 100 forintjaikat, s beleszámolták Csalóka Péter markába a három ropogós százast a kucsmáért.
1: Na, én elmegyek, veszek magamnak egy másik kucsmát, mondta Csalóka Péter, s azzal otthagyta a három komát.
0: Azok meg rendeltek nyakra főre, sonkát, kacsasültet, marhapölköltet, bort. Egyszer csak azt mondja, aki a pénzt összeszedte.
1: Na, most meglátjuk, mit tud a kucsma.
0: A kocsmáros már ott állt előttük.
1: Hát jó, magyarosan eléje vágta a kucsmát. Kocsmáros úr, ki van-e fizetve?
0: Kérdezte diadalmasan. Már hogy lenne? Méltatlankodott a kocsmáros.
1: Erre még mérgesebben odavágta elé a kucsmát, csak úgy huppant a padlón. De bizony a kocsmáros most is csak a fejét csóválta. Azt mondja erre a harmadik. Add ide, sógor, mert te nem jól vágod, majd én földhöz vágom. Földhöz is vágta olyan tisztességesen, hogy a kucsma csapatokra szakadt. Ki van-e fizetve, kocsmáros úr? Kérdezte tőle magabiztosan.
2: Nem is volt, meg nem is lesz, ha csak nem a kelmetek bugyellárisából, mondta nekik a kocsmáros. Hű, a gazember mindenségét annak a Csalóka Péternek. Ez túljárt az eszünkön. De jaj neki, ha elkapjuk.
0: Azonban hiába keresték a sátoroknál, a Laci pecsenyés asszonyoknál. Csalóka Péter már réges-régen a Duna mellett terelgette lopott marha csordáját. Találkozott ekkor Csalóka Péter három emberrel, akiknek igen megtetszettek a marhái. Honnét hozod ezt a szép csordát? Kérdezték tőle. Amint Csalóka Péter a víz mellett terelgetett, a marhák árnyéka éppen a Duna vizére vetődött.
1: Nézzétek, onnét a Dunából hajtottam ki valamennyit. Ott is sétál néhány a szélén. Csak eredjetek beértük, s tereljetek magatoknak annyit, amennyire szükségetek van.
0: Ketten be is lábaltak a Dunába, de a víz bizony hamar eláztatta őket, alig tudtak kikecmeregni. De a harmadik Péter után küldte a pandúrokat. Azok elfogták, s a bíróság elé állították. Már hangzott is az ítélet.
1: Hogy többé senkinek ne árthasson ez a csavargó Csalóka Péter, be kell rakni egy hordóba, s ráborítani a hordó fenekét is, aztán meg bele kell hömbölgetni a Dunába. Hadd vigye el a víz erről a vidékről.
0: Úgy is lett. Ott böcöllézett Csalóka Péterrel a hordó a Duna közepén. Úszott, úszott egyre lejjebb, míg egyszer csak meglátta egy ember a partról.
1: Hű, te jó volna nekem ez a jókora hordó. Csak ki tudnám magamnak valahogy kotorászni ebből a nagy Dunából, gondolta magában. Amint nézi, figyeli, egyszer csak mintha hangokat hallana. Körülnézett, de nem látott a parton senkit. Hát, amint jobban figyelt, észrevette, hogy a hordóból jön ám a hang. Csalóka Péter kiabált benne. Ebb volt Budán vice ispán, ebb is lesz! Oda kiáltott neki az ember. Miket kiabál itt maga össze-vissza? Miért emlegeti a budai vice ispánt? Mert el akarnak vinni engem Budára vice ispánnak. Én meg nem akarok menni. Közben a víz a hordót a part felé sodorta. A parti ember kihalászta, s kiengedte belőle Csalóka Péter. Hallod-e, jó ember? Nem akarsz elmenni helyettem vice ispánnak Budára. Még a hordó is tiéd lesz ráadásul. Úgyis eleget dolgoztam én már életemben. Miért nem mennék el uraságnak? Mondta vidáman a parti ember, s már bele is telepedett a hordóba. Csalóka Péter lezárta, és behömbölgette újra a Dunába. El is indult a hordó Buda felé a Duna hátán. Csalóka Péter meg vígan fütyörészve ballagott tovább a parton. Egyszer csak egy malacfalkára akadt a parti erdőben. Nem látott mellette senkit, hát tovább terelgette a szép falkát. Már messze járt, amikor lódobogást hallott maga mögött. Gyorsan a sűrűbe hajtotta a falkát, maga meg keresett a parton egy nagyon megdőlt, görbe fűzfát. Aláállt, mintha azt tartaná. Még nyögött is hozzá, mikor melléje ért a két lovas pandúr. Hé, atyafi! Szóltak hozzá, csak úgy lóhátról. Nem láttál erre egy falka malacot, meg azt, aki terelgette őket? Dehogy nem, hát hogy ne láttam volna, felelte Csalóka Péter. Bizony régen volt az már, azóta biztos be is ér már lassan a városba. No, akkor utána, adta ki a parancsot a nagyobbik bajszú pandúr. Arra hiába mennének, kiáltotta Csalóka Péter. Úgy sem érhetnék már utol, de én tudok egy rövidítő utat. Én még fülön tudom csípni a gézengúzt, ha lovat adnak alám, meg ha a dolgomat elvégzi valaki helyettem. Aztán mi a te dolgod, mondd csak. Látják, hiszen ezt a görcsös fűzfát tartom, hogy ki ne dőljön. Ha ezt tartják helyettem, visszahozom én erre a helyre a falkát, tolvajostól. Alált hát a két bajszos pandúra ferde fűzfának, és nekivetették a hátukat. Csalóka Péter meg felpattant a fényes szőrű, gömbölyű kis pandúrcsikóra, és úgy elvágtatott a két pandúr mellől, mintha ott se lett volna. Amint az úton egy tó mellett vitt el az útja, beleugratott a szélébe, hogy ott maradjon a lovának a patkónál. A lova farkából meg levágott egy pamacsra valót, és egy kampós fával leszegelte a tó fenekére, hogy csak egy kis csücske látszott ki a lófaroknak. Aztán vidáman benyargalt a városba, eladta a lovat, gyalogporoszkált vissza a pandúrokhoz. Azok bizony most is a ferde fűzfát támogatták. Nem is mertek elmozdulni mellőle, féltek, hogy kidől. Mikor Csalóka Pétert meglátták, már messziről kiabáltak neki. Hol a falka? Hol a tolvaj? Hová tetted a lovamat, te csavargó? Ne szidjatok, pandúrok! Kezdte Csalóka Péter. Majdnem a fogamat is otthagytam, értetek? Nem értem bizony utol a falkát se a terelőjét, mert megbokrosodott az úton a lovam, s beleugrott egy tóba. Ha nem hiszitek, nézzétek meg magatok. El is mentek oda a pandúrok. Na, kapaszkodjatok bele jól a lófarkába, hát ha ki tudjuk még húzni, mondta nekik Csalóka Péter. Bele is markoltak, és neki feszültek. Egyszer csak kicsúszott a lófarkának a darabja, s mind a ketten beleestek a pocsétába. Csupa iszap meg locspocs lett a ruhájuk, őket nevette mindenki, aki arra járt. Így járt túl a pandúrok eszén Csalóka Péter. Maga meg visszament a malac falkájáért, s a városban jó pénzét adta el.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és ma a 136 éve született Móra Ferencre emlékeztünk egy kakukk tojással a végén a Gergulics Inasában emlegetett Csalóka Péterrel. További jó tilosozást!

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő, sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti,
1: sziasztok.
0: Én pedig Indi vagyok, én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni, úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer fölveszem, hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat, meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed, valamilyen kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerős neki, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Uh-huh. Igazából nincs mindegyik felragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott így gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el, ajándékozódott tovább, meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz, vagy nem,
1: mindenfélén,
0: digitális van
1: mindenfélén,
0: is?
1: Persze, uh-huh. Persze. De hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak. Szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág. Mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, a erdei növényzet az, ami jön, például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, uh-huh. és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket, általában azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: Van olyan, nem tudom, mennyire szoktál külföldre utazni. Szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig. Uh-huh. De nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó. Meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaporc. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például. Uh-huh.
0: Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk begyűjteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát-hazánk van, megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetbe kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki, és így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni. És na, akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet. Na hát ez gyönyörű emlék. És igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben, gyönyörűek után?
2: Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem, kinyitom a könyvet, gyógy- és fűszernövény feldolgozó. Gyógy- és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Uh-huh. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor elvégezted ezt az igen, egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon. És akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon majd, szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, hát laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor, na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már azt, hogy igyon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szememet, Kata, akár hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jól süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót, úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt te használod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy két hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik két hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a két hét dolgozás, rengeteget, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, igen. Vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
2: Igen, igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk málna levél, vagy ez ilyen, amik így egyesével vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés. Igen.
2: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva. És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
2: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember elejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
2: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod azt ajánlani leginkább?
2: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget, szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például?
2: Igen. Igen, hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon-nagyon ritkán, mert nagyon alacsony egyébként a vérnyomásom, és akkor, amikor érzem, hogy úgy majd elalszom, akkor persze iszok kávét, de inkább zöldteázni szoktam meg.
1: Tehát akkor a kávéhoz is a gyógyhatása miatt nyúlsz, és nem az íze miatt?
2: Hát van, mikor az íze miatt is, de azért szerintem inkább a gyógyhatás az, ami például serkenti a vérkeringést, és az jó. Hát mértékkel kell azt is.
1: Érkezett egy kérdés hírszerkesztő kollégámtól, aki arra kíváncsi, hogy van-e a népi hiedelmeknek valóság alapja, és lényeges-e azt, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
2: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés. Ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni. És amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye este fele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni. És akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja, de igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
1: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletező kedv, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
2: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindentben visszaigazol egyébként a nép hagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. Mm. És akkor igen, igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Mm-hmm. Nem hiába vannak.
1: Mm-hmm. Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
2: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövény, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kis zacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
1: És akkor ott termesztenél magadnak
2: gyógynövényeket? Igen, igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
1: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. Gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda.
2: Igen,
1: a fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem, igen. Hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
2: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval, hogy most már itt többen csináljuk. És akkor a nevünk ez az Amanóba gyógynövény is élet.
1: Amanóba?
2: Amanóba.
1: Amanóba.
2: Igen.
1: Hogy jött ez a név?
2: Hát úgy, hogy mentem az utcán, és hogy valami manósat kéne kitalálni, mert azért csak manók vagyunk, vagy mi. És akkor így, Amanóba, mi legyen a nevünk? Amanóba, te király! És akkor ilyen pozitív kicsengése is legyen, mert hogy ez Amanóba, hát ezt arra is szoktak, hogy Amanóba, de nem, ez egy pozitív kicsengés, hogy Amanóba.
1: Ez olyan, mint a heuréka, ugye?
2: Igen, igen.
1: És mitől műhelye ez? Ott készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
2: Így van. Egyébként kívül. Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
1: Ó, bizony, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Peti

0: leginkább használati eszközöket. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárló szatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható, hanem egy fontos információs van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
1: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
0: Nagyon. Az nagyon fontos, hogy környezettudatosság.
1: Mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az, hogy itt büdös van, meg hossz van, meg zaj van, hanem azért itt nyilván nagyobb a szemét is, mint egy kisebb településen, hogy ez,
0: hát igen.
1: Ez milyen érzés nekem.
0: Igen, azért jobban odafigyelhetnének az emberek a környezetükre, de amúgy az érzésem, hogy ez évről évre javuló tendencia, igen. Szóval azért meg kell, hogy dicsérjem a budapesti lakosságot. Hogy...
1: Budapest lakossága, innen küldünk egy dicséretet nektek.
0: Ez jó. Mindenki törekszik rá, és látszik a változás, igen, azért így a fő dolgok helyeken azért odafigyelnek a dolgokra.
1: Hát így most már nagyon a vége felé járunk, egészen kicsi időnk maradt, csak legyen egy programajánlónk. Tudsz-e valami olyan programot mondani, ahol legközelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek?
0: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél.
1: A Kálmán kollégium környéke?
0: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
1: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen. Jeszenszky István.
1: A fesztiválnak mi a neve?
0: Fényünnepe, ez most így a neve. Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
1: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
0: Lesz egy.
2: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdábos karácsonyi rendezvény lesz.
1: És lesznek ott még a Tilosból mások,
2: igen,
1: is?
2: Igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar és a többiek.
0: Kálmán.
1: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
2: Makám.
1: Makám. Makám. Rendben van. Akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
0: Köszönjük szépen.
1: Hamarosan érkezik a Buta Szerda Igor Lázinnal. Addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is. A tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ha ez a lemez jó szórakozást nyújtott önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen.
1: Derék hangyája. Önök is beszoktak spájzolni. Jó, ha az ember bebiztosítja magát, nem igaz? Na hát, a vállalatoknál ezt hívják készletnek. Ennek egyik része nyersanyag és félkész termék, másik része eladatlan és eladhatatlan. Hát, ami azt illeti, a mi vállalataink alaposan bespájzolta. Készleteink ugyanis a 10 év előtti 173 milliárd forintról 375 milliárdra ugrottak. Hogy lehetne ettől a mérhetetlen sok készlettől megszabadulni? Ebből a 375 milliárdból legalább 100 milliárd felesleges, az biztos. Na, lássuk csak, azt mondja, hogy 100 milliárd osztva 10 millióval, az fejenként 10 000 forint. Ha mondjuk minden magyar kivisz nyugatra ennyi árut és eladja dollárért, az fejenként 500 dollár. Összesen 5 milliárd dollár. Isten bizony nem jönne rosszul. Eltűnne a készlet is, meg az adósság is. Na, hát akkor elmondom, hogy képzeljük el a megvalósítását. Először is módosítjuk az új útlevél módosítást. Felolvasom. A magyar turisták eddig 4000 forint összértékű árut hozhattak be, ezentúl 10 000 forint összértékű árut kötelesek kivinni. Az áruhoz csatolni kell a KERMI használhatatlansági bizonyítványát. A kivitt magyar termékeket dollárért kötelesek eladni. Aki dollár helyett készletet hoz haza, 24 órán belül kiutasítandó a Magyar Népköztársaság területén. Mindenki köteles 3 havonta nyugatra utazni. A kivitt készlet művészi reprodukciókra is elcserélhető, amennyiben azok George Washington képmását ábrázolják. Aki határidő után hoz haza pénzt, 500 dollár alatt disszidens, 500 dollár felett távolba szakadt hazánk fia. Aki hazaszökött turistát rejteget, plusz kiutazással büntetett. A meghívó levelet az alábbi példa alapján kell megszövegezni. Én XY clevelandi lakos vállalom, hogy hozzám látogató nénikémtől megveszek egy, azaz egy darab buksi típusú gőzgépet. Nyersanyagszegény ország lévén az alábbi termékeket lehet vámmentesen behozni. Bécsi föld, Federweiss, Stibium, cink, tank. Rakétaelhárító rendszereket elhárító rakétaelhárító rendszer. Az újságok hamarosan megtelnek az új szenzációkkal. Népszabadság. Elfogták a vámosok vámszedőjét. Hiátszva az elvtársak éberségét, üres kézzel akart az országból távozni. De hős határőreink megtöltötték a bőröngyét. Hétfői hírek. Semmit sem találtak az autókárpit mögött. A visszaeső ibusz csoportot 8 hónapos spanyol útra ítélték. Le Monde. Álarcos magyar turisták elraboltak egy nagykereskedőt. Kivégzéssel fenyegetik, amennyiben nem vesz azonnal 1000 párat a fejükön lévő harisnyából. Szabad Európa. Kedves édesanyám. Itt ülök a lágerben. Két hajdúsági mosógéppel. Azonnal küldjél vizet, hogy legalább a zoknimat ki tudjam mosni. De gyorsan, nehogy végső elkeseredésebben dolgozni kezdjek. Na hát, így valahogy egy időre talán el lehetne tüntetni a felesleges készletet, meg az adósságot is. De azért nem ez az igazi megoldás, nem tudják mi? Ha a vállalataink zöme olyan világszínvonalon dolgozik a jövőben, hogy néhány év múlva a Foggyem felvásárolja a Grundig összes részvényét, a francia partokat az Áfor tankhajója szennyezi, a Coca-Cola Company pedig kénytelen lesz beolvadni a Szobi Szörp családba.

együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírására. Az egyezmény tartalmából. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl a békés egymás mellett élés szellemében élnek a magyarok a magyarokkal. Erre kötelezi mindkét felet a közös ezer éves történelmi múlt, az örök, megbonthatatlan magyar-magyar barátság. Megállapodás született arra nézve, hogy a jövőben az Országos Nyugdíjintézet patronálja a KISZ-t. A nyugdíjasok felemelik a dolgozó KISZ-tagok zseppénzét. Postai egyezmény. A magas felek megállapodnak abban, hogy ezentúl közvetlenül lehet tárcsázni Budapestről Budapestre. Magyar-magyar kulturális egyezmény. Ezentúl magyar színészek is szerepelhetnek a filmgyárban. A hivatalos tárgyalások befejeztével az elnöki tanács elnöke jövőre is meghívta Magyarországra az elnöki tanács elnökét. Ezután talpig fellobogozott úttörők sorfala között a Ferihegyi repülőtérre hajtatott, ahol lelkes, hosszantartó köd fogadta. A búcsú beszédek elhangzása után mindketten felszálltak. A parlament fölött átrepülve Losonc jelvtárs táviratban üdvözölte a magyar államfőt, majd az ezüst gépmadár újabb egyezmények felé vette útját. Jó utat, elnök!

0: Magyarország hadüzenete az Egyesült Államokkal szemben a következőképpen zajlott le.
1: 1941.
0: A magyar követ felment Washingtonban az amerikai külügyminiszterhez.
2: Külügyminiszter úr?
3: Igen.
2: Magyarország ezennel hadi állapotban valónak tekinti magát az Egyesült Államokkal.
3: Tudomásul vettem. Önök köztársaság vagy királyság?
2: Mi királyság vagyunk.
3: Van önöknek királyuk?
2: Nincs. Tengernagyunk van.
3: Van önöknek tengerük?
2: Nincs.
3: Mijük van?
2: Területi követeléseink.
3: Kivel szemben?
2: Csehszlovákiával szemben? Romániával szemben? Jugoszláviával szemben?
3: Ezekkel az államokkal önök hadi állapotban vannak?
2: Nem kérem, szövetségesek vagyunk.

magyarok istene, kérünk bízó hittel, hős honvédeinket harcukban segítsed, vezéreljed őket győzelmesen vissza, édes szép hazánkba, Magyarország.

Öröndös Ödön, külkereskedő nyilatkozat. Az általam vezetett külkereskedelmi delegáció tegnap érkezett vissza Észak-Hadovából, ahol rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk a hadovákkal. Sikerült eladni nekik 500 000 kárti törpét. Kevesen tudják, hogy a magyar kárti törpe iránt főleg a gyengén fejlett törpe államok tanúsítanak óriási érdeklődést. A magyar kárti törpe ugyanis elűzi a rossz szellemeket a háztól, és azért versenyképesebb a nyugati kárti törpénél. Azon kívül a magyar kárti törpe a legmagosabb kárti törpe. Együtt nő az életszínvonállal. Ennek köszönhető, hogy amíg a múltban csak térdig érő kárti törpék témperegtek körülöttünk, ma tele van a város 1,5 méteres pufó kárti törpék. Örömmel közölhetem, hogy hazánkban az egyfájra eső kárti törpe termelés volumene 40%-kal nagyobb, mint a háború előtti legutolsó béke évben volt. A magyar kárti törpe azóta elérte a világszínvonalat. És nem győzünk belőle öleget gyártani. Elmúltak már azok az idők, amikor valutáért köllött külföldről behozunk csenevész kárti törpéket. A nagy szakállú törpék ma már ott töpörödnek a családi házak nyitott kapuj mellett, mert náluk a kis emberek előtt nyitva áll minden kapu. Főleg a nők kedvellik a kerti törpét. Mert keveset fogyaszt, és kis helyen efér. Fejlett kerti törpeiparunk mamán a legkényesebb ízlésű vásárlók igényeit is ki tudja elégíteni. Ízelítőül nehány példát a gazdag választékból. Kapható kerti törpe gipszből, viaszból, csokoládéból, fagyjúból, karrarai márványból és tehéntúróból. Divatos az asztali törpe, vitrin törpe, sublót törpe, kredenc törpe, kerti törpe, mint állólámpa, kerti törpe, mint ülőmécses, valamint álmos törpe, virgonc törpe, cvídár törpe, kaján törpe, kujon törpe, beat törpe, szex törpe, nappali törpe és törpe éjjeli. A hadovákkal kötött kétoldalú megállapodás értelmében az 500 000 darab kerti törpéért 5000 kiló szárított sampucnit kapunk, amelynek vitamin tartalma olyan magos, hogy csak székre fölállva lehet elérni. Elutazásunk előtt delegációnk tiszteletére a hadovák kárti ünnepét rendeztek a Bucece partján. Felejthetetlen élmény volt számunkra, amint a füllett éjszakában a nagykövetség tagjaival együtt ott ültünk a Bucece partján, és hallgattuk a hadovákat. Egészen otthon éreztük magunkat.

0: Kedves hallgatóink, most zenei életünk nagy öregje, a kimagaslóan tehetséges, méhegedős Gejza zenetudós. Tart előadást önöknek az egyik legrégibb hangszer, a macera eredetén.
1: A maceát, ezt a különös hangú keleti hangszert, a magyar származású nagy utazó, Markovics Markó Póló fedezte fel az emberiség számára, aki 1271-ben az egyik elég távol keleti utazása során eljutott a Picejék földjéje, ahol megismerkedett a maceával. Egy belülfényes este, miközben szerény vacsoráját fogyasztotta, zebra szalonnát lótusz pogácsával. Egy fice lépett a kunyhajába, kezében egy szerkentyűvel, amelynek kulbliát eszelős örömmel tekelte. Olyan hangokat csalt ki belőle, melyek hallatára Markovics úgy érezte magát, mintha az agyát smiglizték volna. Tekerés közben a fice kérdéseket intézett hozzá, anyja neve meddig marad minek jött? Ez volt az ős macea. Jobban szemügyre véve a különös vercájgot, Markovics megállapította, hogy a Picejék maceája olyasmi, mint a matyóka indiánok pucerája. Csak a hangja valamivel kellemetlenebb. Azt is megfigyelte, hogy minden Picejének saját maceája van, amit állandóan magával hald, és amint egy kis lélegzethez jut, elkezd vele maceálni. Újabban felszínre került régészeti leletekből azonban kiderült, hogy nem csak a Picejék, hanem már a honfoglaló magyarok is ismerték a maceát. Megdönthetetlen bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a Kelet Lebédiában állomásozó sátoros alakulatok egyesített főparancsnoksága által rendezett az Isten kardja fedő nevű hadgyakorlaton. Egy 90 tagú macea együttes játszotta a szebbnél-szebb szittya indulókat. Akadtak a seregben olyan harcosok, akik nyereg alatt is tudtak maceálni. A leghíresebb magyar maceás, Váter Popelka, kéregető barát, a macea kedvét hagyott fel a barátsággal. És teljesen a maceának szentelte életét. A maceás fráte olyan művészi tökélye fejlesztette a maceálást, hogy egyszer meghívták őt a Buznyákok vendégmaceára. A Buznyák trónon abban az időben a könnyű műfajt felettébb kedvelő Nehéz Izabella üldögél, aki előre haladott kora ellenére még nem ismerte a maceát. Tüstént udvarába hívatta Fráter Popelkát, és neki szegezte a kérdést, van-e kedved maceálni, fráter? Milyen Popelka olyan szívettépően kezdett el maceálni, hogy őkre belopta magát Nehéz Izabellába. Ott is maradt az udvarnál. Holt a napjáig. Úgy érte őt a halál maceálás közben. Amikor eltemették, Buznyák szokás szerint melléje tették elnyűjt maceáját, hogy ne tudjon többé senkit maceálni. Nehéz Izabella még sokáig kiállt hozzá, óákig üldögélt az egyre jobban besüppedő síron, és nagy megbecsüléssel gondolt Fráter Popelkára, aki maceájával elmélyítette a magyar Buznyák barátságát. Nem árt tudni, hogy a maceák mérete országonként változik, az angolok és a franciák a kis maceát. Little maceration. Illetve petit macer. Míg a nyugatnémet ajkúak a nagy maceát, macea grosst kultiválják. Ennek a csodálatos hangszernek a segítségével bámulatos eredményeket érhetünk el. Ha szívós kitartással naponta rendszeresen 3-4 órát maceálunk, néhány hónap leforgás alatt bárkit küldözhetünk fel a világból. Jó példa erre a televízió, amelynek éjszakai filmelőadásai előtt, amikor a képernyőn megjelenik a nemes vonású arcél, egy ország melléből szakad fel a sóhaj, kezdődik a macea.

0: rendelésre dolgozunk, amit a kedves vendég rendel. Fognak látni két zsánerképet, két különféle igazgató szerepében Koltai fog fellépni, én pedig majd a szakszervezeti bizalmit fogom játszani. Kérelmezni fogok Koltainál. Most kérem, önök mind gondolom szervezett dolgozók, szakszervezetileg. Mire gondoltak? Hogy legyen kedvesek, mondjanak nekem témákat, amikkel én odafordulnék a Koltaihoz. Tessék? Béremelés egyszer. Hát ez, de lehet faramucibb dolgokat is. Üdülés. Hol tetszik, hol szeretne üdülni? Hol?
1: Én szeretem.
0: Hol?
1: Még soha nem üdültem.
0: Még soha nem üdült? Hát ebben az ügyben fogok. Szólni kérem. Tessék, mi? Tessék, még lehet szólni.
2: Én a demokrácia.
0: Munkahelyi demo, majd én beolvasok az esetben. Igen? Tessék, még lehet. Bölcsöde kitüntetés. Ugyanaz, mindegy. Valakit vagy kiküldenek, vagy kitüntetnek. Abba Nőpolitika. Kérem szépen, ebben már Gáspár Sándorhoz is elmentnék.

0: Szervusz, Kolta Jeltás. Kérlek szépen, több kérdésben jöttem hozzád.
1: Próbáld úgy egyenként, jó?
0: Jó, hát egyenként itt fölvetődött.
1: Már, hogy ne hirtelen, tudod, mert tudod, ismerlek téged, hogy te jössz, tudod, és akkor elém teszed. Most hát nézd meg, hogy mi van előttem amúgy is, tudod? Itt balra is papír, jobbra is papír, és akkor te itt lengeted nekem, tudod?
0: Bocsáss meg, a dolgozók
1: részt... nekem is egy munkaidőm van, tudod, és akkor itt próbálsz, hogy én itt írjam alá, hogy megmondjam, tudod? Akkor mondjad, jó?
0: De nem tudjuk kifizetni azt a bért, amit viszont te már aláírtál itt a papír, parancsolj.
1: Most újabb papírokat itt lengetsz, tudod, ahelyett, hogy az idő, ami itt telik, és rengeteg dolgod lenne talán neked is, legalábbis még úgy tudom, hogy te itt a vállalaton belül még így...
0: Bocsáss meg, ezt nem te írtad alá?
1: Mondjuk ez az én nevem van ideírva, de nem egyértelmű. Egyáltalán mikor írtam én ezt alá?
0: Tegnap. Kérlek, a dolgozók részéről éppen most ütöttem be, béremelés. Itt van például a Pomacek elvtársnak a béremelési kérelme, ami most már
1: most
0: nagyon...
1: Most tudod, jó lenne, hogyha nem részleteznéd ki a Pomacek elvtársra, hanem próbálnád az egészet egybe, tudod? Mert nagyon megálltál itt a béremelésnek, de... tudod? Úgy tűnt, hogy mint hogyha te már nem is akarnál tovább, tudod? Hogy így, hogy a Pomacek elvtárs, hát 4/4. Próbálj egy kicsit visszamenőlegesen, tudod? Jó. Örülnék.
0: Kérlek szépen, van egy dolgozónk, aki össze. Üdülni szeretne. Üdülni, mert nem volt még soha üdülni.
1: Vagy most és akkor a Pomacek elvtársa, tudod, itten... Na most ez a legegyszerűbb, mert csak külföldre van helyünk, tudod? Így belföldileg én nem tudnék neked itt most mit mondani, de a Pomacek elvtársra visszautalnék, amit mondtál.
0: Bocsánat, tudod, hogy... most fog nyugdíjba menni. Gondolom, hogy valamivel meg kellene nyomni egy kicsit azért.
1: Na most
0: hogy...
1: inkább a többit olvasd, jó?
0: Külföldi üdülésre
1: túl vagyunk. Addig én tudok ezen elmélkedni, tudod, hogy...
0: Vannak itt hangok, amelyek a munkahelyi demokráciának egy kiszélesítettebb formáit próbálnak forszírozni.
1: Na most én annak nagyon örülnék, tudod, ha itt úgy megpróbálnánk együtt. Tudod, hogy nem csak én vagy te meg ők, hanem úgy együtt, hogy ki a maga kis posztján, hogy úgy hozzátenné, tudod? Ennek örülnék. Azért mondom, hogy menj tovább, tudod?
0: Ne haragudj,
1: és tedd hozzá, hogy én... amit te gondolnál, tudod, én hagyom és engedem, sőt.
0: Üdülőt akkor hagyjam is, azt majd legközelebb.
1: Na most tudod, üdülő, azt majd mindenképpen mondja, csak nem ott, tudod? Azt majd mindenképpen mondja.
0: A bölcsődének az egész födém szerkezete.
1: Na egyszerűen... most tudod, terül eszembe jut egy Adi vers. Nem tudom, hogy ismered, így, ahogy állsz a papíroddal, tudod? Ez a... Kunfajta nagyszemű legény volt, tudod? Ínzottja sok-sok mély a vágynak. És a bölcsődére... Azért mondjad közben, mondjad én, átvenném, tudod, hogy
0: bölcsőd, lenne? Hogy a bölcsőde födém szerkezete valamennyire...
1: Annak a legmesszebb menő ki. A bölcsőde födém szerkezet nélkül félkarú óriás, tudod? Nem is tudom, hogy lehetett elképzelni, hogy egy bölcsődét födém... Ezt te írtad alá?
0: Nem, ezt neked kéne aláírni igazatot.
1: De én nagyon szívesen aláírnám.
0: Itt a toll, parancsol.
1: Ha most itt ezt a bölcsődét így véglegesen írjuk alá?
0: Bölcsődét, ha most aláírod, akkor még idén be tudják fejezni.
1: Akkor még idén be tudják fejezni, ugye? Na most tudod, én írnám. Én legszívesebben aláírnám. Mibe kerülne nekem? Itt van a kezemben, van tollunk, tudod? De most nézd meg azokat a papírokat, látod? Meg azokat.
0: Igen.
1: Menj át a másik szobába. Úgy, maradj ott, jó? Köszönöm.

0: Másik.
1: Szervusz, igazgató elvtárs.
2: Szevasz!
3: Mi?
0: Mi? Semmi, nem
2: tudom. Jó. Azt hittem, hogy...
3: Mi?
0: Szóval ezt a palicskó ügyet, ezt meg kell oldanunk.
2: Milyen ügyet?
0: Ezt a palicskó ügyet, ezt meg
2: kell... Mi az a palicskó? Hány óra?
0: 5 óra lesz, de a palicskó...
2: Lesz még csak?
0: Palicskó a főmérnökünk, el akar menni. Beadta a felmondó levelét, nem tudom, te tudsz-e róla, de...
2: El akar menni?
0: Igen, most, amikor a technológia...
2: Hánykor?
0: Egy éve el akar menni, de ma már biztossá vált, mert beadta a felmondó levelét.
2: Felmond?
0: Nem tudtad?
2: Palicskó?
0: Palicskó.
2: Kár.
0: Hát persze, hogy kár, ő a főmérnök.
2: Ki a Palicskó? Lesz, Palicskó a főmérnök? De azt hittem, a személyzet is, nem viccelj. Hát 4 éve abban vagyok, hogy ő a személyzet is. A múlt is nem volt a személyzet is, ne szórakozz. Palicskó főmérnök.
0: Bocsáss meg, a Palicskó...
2: De miért akar fölmondani? De a személyzet is valami zűr volt?
0: Volt. Nőpolitikailag, kérlek szépen, bizonyos pénzek nem lettek kifizetve, terhességi
2: segítség. Nőpolitikai segít. Pénzek?
0: Igen.
2: Ne politizáljunk, most nem egy.
0: Ezen veszett össze a Palicskó meg a Béla jelta.
2: A nőpolitikán?
0: Nem. A nőpolitika az egész más, ott a terhességi
2: segít. Neked nincs nővéred otthon?
0: Nekem van.
2: Tapó, indulj ki! Várj, a Palicskó, zárjuk le!
0: El fog menni, itt van a papírja, parancsik.
2: Aláírtam már?
0: Nem tudom, hát aláírod? Elmenjen most, amikor a termékszerkezetet...
2: Ne menjen el, ne menjen el. Szedd össze magad, szedd össze magad! Ez nulla! Ez nulla, amit te csinálsz. Nulla!
0: Én? Hát mi közöm nekem hozzád? Bocsáss meg, én itt egy
2: szakmai... Hogy juntatnak odáig a dolgok, hogy a Palicskó el akar menni?
0: Hát azt a Palicskó...
2: A te égiszed alatt!
0: De a Palicskó ezt kérdezi tőlem.
2: Hát azt kérdezi, hogy el akar-e menni?
0: Nem, hogy hogy juthatnak a dolgok idáig?
2: A Palicskóhoz.
0: A Palicskóhoz jutnak a dolgok, azt kérdezi?
2: Na most mondd el normálisan az egészet. Bizony szóltam érte. Ki akar elmenni?
0: Igazgató elvtárs, én akarok elmenni.
2: Na jó van, azért még... Még vidd ki a kávédat.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

én, száz csuda csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurschli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

0: mondotta. Di manca mensi craso versoro cro. Csokorro, csokorro, csokorro, hogy a pénz enyém legyen. Mind kigyókat bűvöltem, valutákat, és mondhatom, hogy sehol sem utáltak. Az élet, az élet, az élet az az én művészetem. Daloltam én is ifjan sepedve, a verseket a nő semmibe vette, s akármit írtam, azt felelte. Nem.
1: Nem, nem.
0: Nem. De vacsorára persze még hitelbe, elhívtam egy előkelő hotelbe,

után az emeletre is feljött velem. Így sültem fel én Petrarkát követve, jobban bevált Casanova receptje. Az élet, az élet az az én művészetem. S később az volt az én mester szonettem, a 14 bankárt lóvá tehettem. Csak sportból, csak sportból, csak sportból és csak úgy mellékesen. Minek nekem az új homályú líra, ha szertettek egy új hamis papírra.

Vettem, s egy nőre költöm el, eszeveszetten költő vagyok, és magam is elhiszem, elhiszem. Megtanultam a pénzt semmibe venni, s megtanultam a linkséget szeretni. Ó élet, ó élet, te légy az élet.

0: Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy bármi is adódik, a halat késsel sose ed. De arról megfeledkezett az etikett, az etikett. Mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett? Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett az etikett, hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, vagy antilop betéteset. De arról megfeledkezett az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet.
1: A 920-as évek után forgassuk kicsit idébb az időkerekét. A félig meddig klasszikus operett melódiák után szeretném felidézni a 30-as évek könnyű zeneszerzőjét, Markus Alfredot, a régi Royal Orpheum karmesterét. Az egyetlen karmestert, aki kalapban dirigált. Igaz, hogy csak egy hónapig, és annak is megvolt az oka. Ugyanis a Royal Orpheumban artisták is felléptek, és az egyik műsor attrakciója a Billy nevű csimpánz volt. Amikor a próbán Billy idomítója meglátta a zenekar élén Markus Alfredot, felsóhajtott. Jaj, ebből baj lesz. Ugyanis Billy nem bírta a kopasz embereket, és Markus Alfred bizony kopasz volt. Hogy az idomító nem véletlenül aggodalmaskodott, az kiderült abból, hogy a premiéren Billy hatalmas lendülettel átugrott a Rivaldát, és ráült a dirigáló Markus fejére, ahol is nagy vidáman ütötte a taktust. A rémült Markus a további előadásokon nyúlszőr kalapját füléig húzva dirigálta a műsort, már csak azért is, mert, mint mondotta, ez a majom kiverte volna a fejemből a melódiákat. Szerencsére Markusnak maradt melódiája elég. Mint azt gondolom, a most következőkből is kiderül.

Barátom, ti azt mondod, ismersz engem, nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benne semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatáson, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem?

Ne hidd. Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, ordíts az égre, nem igaz. Szeme közé kacagj neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothagyj itt elevenen. Hallod? Ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem, csak a segítség, a vigasz. A barátság az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, még lélegzel, s eszmél agyad, a bűnt tagad. Tagad, tagad, megmarkolom két válladat, szememben néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy. Légy erős, holtrészeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.

0: Kanzlő, kedves tanárok, diákok, írvanéri! Teres hajjal újra és újra itt állunk megkövülten az öreg almáter kis homgajnácsait. Az élet, élet, az iskola, az iskola. Ott a Gyimi Szárvi zsenyikünk, kócsok bandájából, és le is verték emiatt a vöröset. Tanártársaim, diákok, eltársak, polgártársak, kapőrök. Idén először nyílik fel volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balama szigetén látogasson a teljes tanári kar felügyeletére. Ez számunkra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kér. Marajzos Teréz, Egri Veronika, Mihalovics Tünde és Gázsongár Henriette, hormonzavar miatt igazoltan támogatni. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz tíz előállító szakkörünkben, négy diákunk robban fel, én a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis Sipos Pistikére, aki már örökre kisibarra. Márvány táblácsáját a főbejáratán helyeztük el, bizonyos akadályokba kifúg. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanárul borz esetén elvitte, ez év október 1-ig haladéktalanul szolgáltatta vissza. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermekek! Csak közösen szépíthetünk eredményeinket, csak egyenként szabadállhatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköpeny, új fagylalkények. Iskolás új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzes díjra javasoljuk, mezőben, a látmetsze, kilos halabásrom tart, egy nagyméretű, kilos szerencseket. A második és harmadik díjakra más pályázatok. Nyelvi laboratóriumunk új igenagozással bővült. Szó van a páros múltidő, folyamatos elcserélés. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelezőbb válik iskolánkban a szélanásba. Január 2-ától kapható sertéstagadó. Egyesvárosban a Bürlovics Kovács kivéreket jelölt. Végül megkívánom említeni, már nem látható, iskolánk tavaly új életfára gyarapodott, ezt a fát évedésből hodítva. Ültettünk! Így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezés gyökerestül idén. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolával a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőfertéte. És meg a nagybátyám is meséltett arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret kevertek. És a légió mind halálikban, nyilasmisi pakjából böszörményi, a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. Lepróbálnám, én ezt megtenni egy mai tanárra. És a mostani Ferenc Józsefnek. Nem csak a diákcsínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen, ez az első. időbarátkozásba. Megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. De a Marcinkó tanárnamok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Marcinkónál olyan késő. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A jávó randornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a sávos pataki tanáróra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, önismeret és önlettisztaság. Mert akinek a füle átolhozott, annak én a körmére nézek. Akinek meg a térde bezúros, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órára készülni. És azt én vöttök kiszúrom, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Gúnynevem csúcsú, beszenevem tököltű, de szoktak guggoli szalonatékolnál ki. Fizetés van. Elmaztam magam körül már mindenkit, csak egy miskávon kamacska magad meg mellettem. Arra szoktam néha rájeszteni. De a paukát sem oszítja, mert fél, hogy év végén meg. No.
1: Kedves anyukával és apukával vitába bocsátkozni, mert én is gyakorló anyuka vagyok. Akinek éppen mostanában szülő értekezettem egy másik iskolában, a gyerekem a tanár. Eltartanak is anya, neki is egy harmadik helyre kell rohanni a szülő értekezettem. És az ottani iskolában az anyukat, ottani kedves szülő problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelme se nem, hogy szülő értekezettem. Kedves anyukát, apukát, akkor csak annyit, hogy ha jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, a gyerekekkel, mint az iskolában a kapcsolatot. Bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlanul összefutunk velük a szűk folyosókhoz. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az osztályban az ő gyermekei járnak. És hol tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, mint aki közelebb van hozzájuk. Ugye a gyerekek mire, hogyan felelnek, sere, mi, milyen osztályzat adunk és ugye. Miért? Erre azt hiszem, teljesen felesleges a válasz, amikor egy maránylag rövid átmeneti időről van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolába járnak.

Kedves szülők, akik még nem ismernek, én vagyok a Zsasa néni. Az igazga Bertának Zsasa, a Robert tanárnak Kelluska, mert rövid látó. Én szoktam a szülői munkaközösség nevében a tantestületbe keverni a... Támét! Már most szólnék a kedves szülőknek, hogy a cukor fogyóban van. Kedves anyukák, apukák, idén is jelen a egy-két szülő a tanulmányi kirándulások alakítva maradva. Szertát rendezni. Ez évjeli csillagturánk, a bükkészaki nyúlványa, a nyárok mirség, kandikáló részünyök, Szent Imre, aztán még az Alpok, Tajnapuszta, ott szoktuk megpihenni, farkasrögi temető, akkor a tutulyka völgyi barlangforrás, nyeregapáti csergőhársa, már be vagyunk az erdőbe, Elemozsia argán, aztán le a Szabos mentén, vissza Tarisznyás szombatra, mert mindig ott felejti valaki a sátrat. Szóval adódik ide az a is munka. 32 ágyas szobáink vannak, emeletenként emeletes ágyakkal, 4-es, 3-as, 2-es, 6-os eternit becsavarató vas ágylábakkal, a 6-os ágylábak a sodrony középső részének lába való fenntartására, mert a gyerekek nappal nem tartózkodhatnak a hálószobában, a hálót ugyanis elviszik a kísérleti tanhallgazdaság. Közös mosdóink vannak, erezett linolam, álmennyezett fali tükör igényelet, beépített hotelfotelek, gyerekek pusztításokat szoktak végezni, télen hideg, meleg, bolyó, hú. 23-áig, faltól fali fal, mert éhesek a gyerekek. A jó szóra, oktatjuk őket játszani és engedjük. Ifjúsági levéltáraink vannak heti kétszerű ürítéssel, pubertástori zavarok, széjjel ültetlek, fiam. Trépás vetélkedők, első segélynyújtás asztal alatti pingpong, nagy lemez, lovas, lámpoltás, éjjeli műszak, szeszmérés reggel 9 óráig, ezzel ifjúságért. Járőr versenyőrségi panaszok a nagykapunál 2, őrségváltás, mert nem csak a komszomol, az igazgató eltárs is lassan már 61 néhány éve. Tanár emtett az özsémék szülő értekezett én, hogy nekem készakarva van vándorvesél. A környezetem az oka a szennyeződés. Én nem értem, hogy a tanárom mire akart ezzel célozni, én tényleg csak a magam, mint az osztály legkisebbítele nevében. De én nem állítottam, és hogyha nekem emiatt, és ez nem fenyegetésként. Mert a senki sem vitathatja, és tanú sincs rá. Meg úgy is letagadom. Mert nem az én osztályfőnök jóra, hogy játsszuk itt a nagyfőnököt. Mert én lehetek targiába és taglózva. De nem himpellé. És hiába, hogy minden csánén áll rajtam, és zögykölődök. De mit csináljak, ha az őrület rendén hajú? Mert a hülyeség, ha nem is szilofonozik, foszforeszk hát. És most nem kis büszkeséggel, hadd említsek meg egy-két korábbi végzős növendékünket. Ebbe az iskolába jár Dézsmáért és Tizedért. Kutyabőrös, Csontkovácsi, Kolomposi Ignác, Vármegye Bugyellár is, Jobbágy Szaggató és Regruta. Iskolánkba végzett Mór Jakab,
48-as honvédtábor szernagy, a tiszaszombati áttörés értelmi szerzője, keresztülvivője és áldozata.

0: Jaj, de jó szám ez!
1: Ugye?
0: Remek, Muzsika! Remek! Szabad?
1: Jaj, nem táncolok, már évek óta!
0: Na, nem van nagy dolgod! Ide nézem, mert megtanítom, jó?
2: Aki él és mozog, az minket jár, csak a tűz és lobogás minden pár, de is perlő, drágám, közelebb hár. Ha ma add azt az icipici csókosszát, ugye érzed az eneritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa báig és a szerelembe ringató. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszád.

éjszakában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradt azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az ele ritmusát, ahogy minden porcigád járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa gáig és a szerelembe ringató.

0: se szép most az életünk. Aki! Ha marad, azt az icipiti csókos szád.
1: Mosdatlan szád, száj. Na, kezdjük előről.
2: Nem kezdjük legelőről. Nem.
1: Mosdatlan száj, ne beszéljen, gyilkosság, erőszak szűnjön, tévé, rádióban. Téri magadhoz, édes hazám, vigyázz nemzetedre, se oktatás, se a színház ne rombolja a népünk múltját. Vigyázz a jövőnkre.
3: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity. A természetellenes kilátástalanság karmikus gyülekezetének spirituális műsora következik. Földi porszem nyúlak címmel. Készítette Farkas Attila, Márton és Pető Tóth Károly. Czesław Niemen szól az SZDV-vel.
4: Po czym śpiewa, śpiewa, głód stanie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głód stanie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym.

0: Szemelvények, Barát Tibor, a Magyar Népek Őstörténete című korszakalkotó munkájából kommentálta Feró Ogbál, álnevén Balogh Feró. Fáraó magisztráte, Bál Kansz, Bál katonái népe, Bál Atoni, Balkán, Ogbál unoka.
1: Az összes kusita szőrös zsidó professzorokat picsán rúgni mars ki Magyarországból vissza Afrikába.
0: Az afrikai kúsok, eredetük és szálláshelyeik.
1: A mi napfiai és deák eleink, őseink senkinek semmiféle meghatalmazást, javaslatot, megbízást nem adtak, hogy a föld népe apjának, pápának nevezze magát. Ezért az egész kereszténység törvényellenes összeesküvés a népek ellen.
2: A kúsok sokféle népneve. A kúsokat az egyiptomi magyarok sokféle néven nevezték.
1: Sok minden úgy van csavarva ebben a könyvben, gondolom a szerző szőrös eredetét. Kusita indigók!
0: A magyarok meghódítják a kusokat, és keverednek velük. Az egyiptomi magyarok az afrikai kúsokkal Krisztus előtt 3200 táján kerültek először közvetlen érintkezésbe, amikor a lejátszódó események során a feketék sorozatos vereséget szenvedtek, és visszaszorultak az első kőtorlasztól délre eső völgy szakaszokba. Nem tekintették azonban vereségüket véglegesnek, hanem minden egyiptomi uralkodó trónra lépése alkalmával kísérletet tettek arra, hogy legalább a Théba körüli völgyszakaszt visszahódítsák, ahol a magyarok honfoglalása után is jelentős létszámban éltek kisebbségbe szorult fajtestvéreik.
1: A kukoricásba beengedték a kucut, pig, hog! Ez volt egy nagy tévedés, kezdődött a szőrösödés. It was a mistake.
0: Egyiptom déli bejárójának lezárása néhány évszázadra békés viszonyokat teremtett a két ország között. A 12. dinasztia idején azonban a súrlódások ismét kiújultak, és az erőskezű, akkori egyiptomi királyok a helyzetet gyökeresen akarták orvosolni. A sorozatos határsértések miatt a Nílus völgyét megosztó ősi egyezményt érvénytelennek tekintették, és a Kúsföldet a harmadik kőtorlaszig bekebelezték országukba. Ez a terület aztán 1000 esztendeig, Krisztus előtt 945-ig Egyiptom felbomlásai megszakítás nélkül magyar uralom alatt maradt. Azok az egyiptomi királyok, akik e hódítást végrehajtották, trónneveik közé felvették az ős úr Sertéshon ura címet. Az egyiptológusok Userchen jét.
1: Az a filozófia, amit ordibálnak, ordítoznak, never our lion, antikriszt, miféle primitív ember az, aki nem létező személy ellen tud tenni bármit is. Ez a nép, kérem, nagyon alacsony műveltségű.
3: Közben persze John Rose hegedül itten mostan John Rose hegedül, közben persze.
0: A szemiták által elhódított őshazai magyar területek közül a legfontosabb Asszíria volt. Ennek fővárosától a Tigris jobb partján lévő Asszúrtól délnyugatra terültek el azok a nagyobb homokpuszták, amelyeken jelentősebb létszámú nomád kötelékek gyülekezhettek össze, különösebb feltűnés nélkül, és elég erőt képviseltek a főhatalom átvételére. Pontosan azonban nem tudjuk, mikor került az asszúri vár és tartománya szemita uralom alá, mert a hatalomba jutás nem egy ütembe játszódott le, hanem fokozatosan.
1: A zsidó-római összeesküvő fáraó ellenes politikai csürhe minden tagja provokátora mars ki a Kárpátok völgyéből, együtt a fakeresztjeivel és filozófiai zagyvakával!
4: Most jön egy kis zenei csemege. majd a Sőr és Zsoltól meg fogjátok kapni időben, ha megérettetek rá. Jó, mi?
0: Az indusvölgyi kúsok. A régibb árja, árja 1, egykorú megjelöléssel magyar vagy úrnépek, és a kusfajta népek bensőséges ókori érintkezésének egy másik színhelye az Indus folyó völgye volt. A sötét arcúak itt is megelőzték az árják, azaz fehérek bejövetelét, legalábbis a völgy déli szakaszán.
4: Az, hogy a Magyarországon élő nép nem az egész magyar származású, azaz diák vagy deák, az biztos. Kb. 35%-a fáraó nik, síma bőrű, a többi vagy kevert, vagy szőrös. Nomadik barbarian, szőrös pofájú testű, sivatagi rabló, gyilkos, conda, disznó, no, disz, not diák, nem fáraó nik. Szőrös állati fajzat, creation of faroah a hen a
0: Az Indus völgyében élt árják és kúsok nyelvére az első utalásokat a nem magyar szerzők munkáiban találjuk. Mint említettük, ott szerepelnek ezek a magyar nevek. Úr, kos, szín, barát, város, hon, ta és hely. Az e szavakból nyerhető benyomásunkat megerősítik az áriakusok által hátrahagyott földrajzi nevek, amelyek egy részét Ptolemaiosz alexandriai földrajztudós fedezte fel Krisztus előtti második században készített munkájában.
5: Úgy Etiópia, mint Indigéne, West Afrika feketék, Hunnia, Uránia szittyák népe is más kontinensen földrészen is, és a csillagokban óriás erőtelepeken a magyar nyelvet értekezést használták. A magyar-hungaró nyelv az istenek nyelve, az univerzum vezéreinek nyelve.
3: A következő kalandozásunkig egy kis univerzéro. Most pedig visszakalandozunk magunkhoz, azaz Ogbálhoz.
0: A Színai félsziget is a holdistennőnek volt szentelve, és ennek megfelelően annak nevében is a szín magyar szó szerepel. A félsziget nevének írását az egyiptomiak a setét szóval kezdték, ami után azonban olyan értelemhatározókat tettek, amelyeket ki kell olvasnunk, hogy megértsük, mire is vonatkozik a nevet kezdő szó. Ezek között szerepel egy téglalap alakú négyszög, amelyet sarkainál lekerekítettek. A okmánytár 39, ennek a figurának az elejéhez és végéhez hozzárajzották a szín hangcsoport jelét, tehát szín a szín, és befejezték a név írását az ország szék fogalom jelével. Ezeket az írásjeleket összerakva a se, tit, szín a szín széke, vagyis setét színű asszony országa nevet kapjuk.
4: Szőrös disznók kondának nincs helye Magyarországon. Kevésbé szőrös a mellkasa közepén élhet Magyarországon, de semmiféle állami alkalmazásban nem alkalmazható. Kicsoda is a szőrös? Ki lenne más, mint a zsákba macska, majom? A leventék zsákba kötve szállították a fogjaikat, majmokat, így nem látták, hova viszi a hátán. Levente faraónik men. Zsákob Jákob!
3: Hát ez még nekem is meglepő. Óriási sötétségekre derül itten most fény.
0: Noha Asszúrban, a Krisztus előtti 13. században megtörtént a szemita nomádok hatalom átvétele, ezzel nem járt azonnali lényeges néprajzi változás. A királyság népessége maradt, ami volt. Az ország földművelése alkalmaz zónáiban ezután is magyar lakosság dolgozott. És a városi polgárság is jó ideig szerepet játszott, részt vett az ország közigazgatásában és kormányzásában, sőt, a politikai életben, mint hatalmas ellenzéki párt érvényesítette befolyását, célkitűzése a Babilonnal való kapcsolatok feltétele maradt. Egészen természetes tehát, ha a szemitizált Asszíriában Egyelőre léptennyomon magyar elnevezéseket találunk. Az asszír királyok például belefoglalták trónnevükbe az Úr, Ár, Er, Ősúr, Eser, Bál, Pál, Mén, Mán neveket, és magukat az általános régi keleti felfogásnak megfelelően Istennek, élő Istennek nevezték.
1: A nap fiainak, valamint a Taurus csillagképből eredő magyaroknak semmi köze a szőrös, disznó, zsidóskodó, söpredék propagandájához. Keresztesség! Etessék meg a szart más népekkel, Nyugat-Európával, minékünk religión ilyen nincs. Nékünk hazafiságunk van. Vissza a távoli óhazával, óreás grószfaba nagyszüleinkkel. A kors agával, állati fajzattal nincs tárgyalás. Munkáltatni vagy lelőni. A szőrösök belbaszták a planétát.
3: Kedves hallgatóink, vezérlő csillagunk újfent nem maradhat ki ebből a műsorból.
0: Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrve. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A fél, ne dumálj bele, ez úgy jó, hogy nem dumálsz bele. Faszba! Ez úgy jó, ez most nem okbál. Na, tedd már vissza! Nem kéne megtartani.
6: Fogadjuk megtartani.
0: Nem tartjuk. Elnézést kérek, szemét Láda Pettőt ott elbaszta, tehát. Katona László, ideák világát jobb oldalon keresd. Ideák világát jobb oldalon keresd, mert szélső balosság nemzet ellen védhet. Mindig, mindenben csak a jobbnak légy híve, romlást, erőszakot soha meg nem tűrne. Hit és a szeretet csak jobb szívben terem, míg az ateizmus erőszakot termel. Hazánkat bitorló baloldali rendszer Magyarországot már kétszer árulta el. A kumbélás kommunt Trianont okozta, majd Rákosi rendszer népünket eladta. Jobboldaliságot se vidd a túlzásba, ne lépj az elítélt szálosi útjára. Legjobb a jobb közép, mely a nemzetet nevel, mely hitet jogot ad, és amely felemel. Eszményi szép és jó, ideák világa, követendő cél volt, ó Görögországban. A görög bölcselők demokraták voltak, a zsarnokság ellen keményen harcoltak. Már Arisztotelész filozófiája a rosszat, gonoszat nagyon kárhoztatta. Tirannok uralmát így rombolták széjjel, s kezdtek népuralmat Hellász védelmében. Ifjakat edzették spártai szellemben, és bölcsen nevelték morálban, jellemben. Etikát, esztétikát ők már tanították, azt továbbítják a keresztény kultúrák. Jobboldali az, ki szereti nemzetét, ki küzd a hitért és védi erkölcsét. Baloldaliak az erőszakoskodók, világproletárok és hitet elhagyók. Hit és erkölcs útján járjuk az utunkat, szeressük és védjük szép magyar hazánkat. Tisztelt közönség! Elnézést kérünk az előbbi intermezzóért. Azon vitatkoztunk, hogy ezt most benne hagyjuk-e a blokkunkba, vagy nem hagyjuk benne, de mivel Pető Tóth egy szőrös konda...
6: Hagyjál már végén, kimentem a konyvába, vodkát tölteni,
0: egy szőrös, röhögtem a verset. Szőrös, erőszakos, ezért benne hagyjuk, és folytatjuk Okbál misztikus tanításainak, és Barát Tibor tudományos munkájának az ismertetését. Köszönjük! Előbb felszaporodott a nomád bevándorlók létszáma, azután közülük mind többen és többen kerültek be a katonaságba, közigazgatásba és tisztikarba. Egy-két ízben talán már maga a várkapitányi szemita lehetett, de még mindig csak helytartói minőségben. A hatalom megszerzésére Krisztus előtt 1356 és 1328 körül került sor. Egy Assurbanipal nevű kapitány idején, akinek a trón neve sikeres lázadásából keletkezett, és értelme Asó-Urbán lett. Vagyis a homokföld ura istenné, az a szuverén urrá királyá lett. Ez a merész kapitány minden bizonnyal szemita lehetett, mert magánlevelezésében kis szatinak, kis zsidónak nevezi magát. Egyébként... Mi ez?
7: Captain Beefheart, Dachau Blues című száma megy.
0: Elfelejtettem.
7: Szőrös disznó banda semmiféle egészségügyi szolgáltatásban nem engedélyezhető, például privát practicing doktor, kórházban vagy bárhol egészségügyi vonalon.

0: Tutankhamon kis aranykoporsóján, az említett jelvények alatt a király ruháján oszlopban elhelyezett és szokványos hieroglifákkal írt szöveg következik, amely felülről lefelé haladva az alábbi mondatokat írja. Setét hon népe a nagyúrház urának neki adatta a híres nádakat, ékes úri sétapálcát. Sok úr sose kap ajándékot, ez megkapja azért, mert Isten úr képe három nép ura. Amit elolvastunk, az a magyar őstörténet szempontjából kimondhatatlanul fontos, és az egyiptológia számára nagy újdonság, mert kiderül belőle a leglényegesebb dolog, azt tudnillik, hogy a több mint 3000 évvel ezelőtt uralkodó egyiptomi király, a híres Tutankhamon a magyar nemzet ura volt, Dachau Blues és Ogbál.
1: Az összes Einstein zsidó tudóskodó professzorokat szőrös tisznókusit a pontát picsán rúgni out from Hungary.
2: Ogbál utolsó proféciája következik az univerzum lakóihoz.
0: Földi porszem nyúlak, héraldok és hérmannok, herek, szőrök. Mor, her, mor.
2: Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity, Radio Stupidity.

Kedves hallgatóink, a következő műsorunknak a címe Páholyból az élet. Kedves hallgatóink, kis hazánk további sorsának alakulása szempontjából sorsdöntő események történtek április 19-én. Két fegyveres jugoszláv katona hétfőn délelőtt 10 órakor fegyveres területsértést követett el Kunbaja térségében a magyar-szerb határszakaszon. A két katona 200, azaz 200 méter mélységben átjött magyar területre. Az ott dolgozó munkagépen dolgozó két magyar állampolgártól cigarettát kért. Ezt követően visszatértek jugoszláv területre. Nem volt a helyszínen magyar járőr, ezért a két jugoszláv katonát nem sikerült feltartóztatni. A vizsgálat folyik.

Ez itt a Tilos Rádió, és benne a Hit Parádé című műsorból hallhatatok részleteket a visszaemlékezés jegyében, hiszen ez a rádió történeti nap itt ma, és lassan megpróbáljuk beadni majd adásba a kitelepült helyszíneinket, amik közül kettő realizálódott, az egyik a Jövőház a Millenárisban, a másik pedig a Szimpla Kertben, ahol a rádiózásról, a rádiózás jövőjéről fognak majd beszélni. Addig is szóljon egy kis regi, mert valahogy úgy tűnik, hogy ez meghatározta a Tilos Rádió életét.

0: vet du. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: József Attila, Tomás Mann közlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódi. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörnyállam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

kirakták. És ellokolt az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt é, s nőé, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

s a főhangya fogadta végre, s ő előadta, hogy mi végre, miért, mivel, hogyan, gyanánt, s kérvényezett napi 500 gramm angyabanánt.

próbálom. A befagyott érmentibe, a tücsök hazament ime, és ült szobája padlatán, és gyújtott dalra dalután, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő

tücsök, tücsök a szállodó. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fű.

Olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas, kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva, prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: Tompa a hangyákhoz. Jó reggel, csürgő hangyané! Korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek?
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munka nálatok közös. Az a jó,

Itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés családországotok. Ott nincs enyém, nincsen tied. Nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni halni kész. Tojás itt nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll. S uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mint a fia. És jó hangyán, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, no már ebben megegyezünk. Blake

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás alába, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verset. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némával szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél. A bábokat most el ne fogd. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre út. József Attila, a kanász. Az én falkám olyan falka, andolálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra kezes nagyon, azt, ha fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolya fán, azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak, s ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat, rész a nyele szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi virradat. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld, lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, túl, messze túl.

rabbi. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülnek, messze szállnak, messze-messze tengerekre, csak hogy el van metszve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezd. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni hátal. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyotta. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólya madár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyketre címe zárva. Még a darvak hátra van. Mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya, csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlennek. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne vár. Soha többé fagyos élig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetik. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágú. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet. Sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap esti. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját. Más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az óva. És mint hogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik, úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot, légváraknak,
szájjal áldoz a közjúra az országnak, dús lakója. Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipál. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose látott. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet ad.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Beauce. Csudamód lármáztunk egy estevében, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép. Racine s Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, hol a nagy Corneille s lágy Racine ragyogva áll. Spittyethány, De Beauce-nak és nekem.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minde földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galambottól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg, mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. És életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő, csapdosult rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagyvadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentálhigiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem telle. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogyne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Ittné a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Reá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhajigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas, jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy reá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte, hogy megfojtsam a tehenemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókoloncot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó ló híján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi beléfért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig, amíg az egy napon kijött a béketűrésből, s így szólt. Úgy eszel te, vén asszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább erüssem az éjségemet. Dehogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha effélére fáj a fogad, verd meg te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vén asszony tanácsolta. S amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta. Vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas

0: Erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebre vágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
1: Kukurikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
0: Na, dühös lett a Bolyár, s mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
2: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, sajtsd a kútba!
0: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. Szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
1: Kukkorikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
0: Mikor ezt a Bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
2: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na, várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
0: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a Bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette. De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte. Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a Bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
1: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
2: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal,
0: mondta Bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis! Vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé. Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet.
0: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyelte magába sok ököt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyelte. De lett is akkora hasa, mint valami hegy. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
1: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
0: Na, mikor a Bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méreg. Már azt se tudta, mi csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált valamit.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunkon.
0: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a Bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymohón az aranyaknak, s addig nyelte, míg amennyi láda mind üresen maradt. Aztán ő tudja, hogy s miként, de kikerült onnét is. Odállt a Bolyár ablakához, s elkezdte megint.
1: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kajcár nekem jár!
0: Ezek után a Bolyár is látta, már nincs mit csinálni, oda vetette neki hát az erszényt a két krajcárral. A kakas örömmel kapta fel a földről, a Bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majóság is a Bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A Bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
0: A kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
1: Kukkurikú! Kukkurikú!
0: Ahogy az öreg a hangját meghallotta, jött ki mindjárt nagy örömmel.

0: hát mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle. Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette. Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál. Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
1: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
0: mondta a kakas. A vénember térült, fordult serényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét, honnét nem, egyszer csak elért az öreg asszony is nagy csintre. Mikor a vén rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a lélektől. Ide hallgas, öreg, mondta megszégyenülten. Adj nekem is néhány aranyat. De bizalkass csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te nekem, mikor tojást kértem tőled? Verd meg te is atyúkodat, hogy toljon aranyat. Úgy vertem én is a kakast, és tudod jól kinek az okából. Most látd, de mit hozott. Na, fogta magát a vénasszony, hátrament az istállóba, elé atyúkot a farkánál fogva, és elverte. De úgy elverte, hogy nézni is rossz volt. A tyúk szegény mihelyt kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, és futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Bekapta hamar, futott vele vissza az öreg asszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
1: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
0: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, és hamar a fészekre. Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja. Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Guvathatott azután a szeme, bár egy tojás után nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, és élt boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúk felügyelőnek, a kakast pedig minden üré magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyus csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

faluban egy nagyon szegény öregember a feleségével. Volt egy fiú kis, Ivanuska, aki kicsi korától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könny pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, s egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm béresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel, alig hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így 2, 3. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Birradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a báránybőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. 4 kéz lábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan bégetett. Be! Be! Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-megcsapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda 4 kéz láb jár, kell, fejét lelekoppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta neki, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák,
csak úgy kopogott a fatájuk. Táncra perdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivánuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt. Úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor? Hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám? Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét, miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony, ó, te féleszű, minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát, meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkja a ládába, vígy a padlásra és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje a nyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. No, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet, de ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett, járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudott. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda fedelére. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda fedelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, oda repült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát. Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk. Azt nem, mondta Ivanuska.
Hadd lássanak benneteket a jó emberek. Hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyenlő.

0: A körúton állt egy telefon. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes baj dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó 4 sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott 4 verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözötten. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat, a fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke pedig is sokat. A fülke, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett 4 verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűnt. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Pont a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau, hát ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas. Kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon. Elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba. A medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sudba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik, én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen! Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: Teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma. Ez senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elvezett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyanhol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp.
1: Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való.
0: És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg, akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi music nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem tört.
0: Music of colors. Music of colors. Music of colors.

0: Mitäs Eskuta?
1: Kertokarua. Kertokarua.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertokarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiboson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

l'aveva rifiutato. Nagy csöndessé volt, és nehéz sötét eső után, és egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elé az alpesek mögül, és a békességet mentem felkavarta, boros lelkünket, mely végtihegy, az óriásom. Így félelmes még sose volt. Akár a fényes kanza nyugtalanul és gőzlehelve vártatott a völgy fölött, s a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senkinek. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. S a futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át, és nagy kiáltozással felverült az éjtávúj. Mégis, hová? Hová visz mind a tűz? Az éj határtalan, és mindkiket furcsa ihlet szentelt szenvedélye űz. Köztünk sok ember sírt, sok már halála napját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tennen hangottól mámoros kis társadalom. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék királya, oly szelíd. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. És e madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integettek. Utóbb dobszó is hallatlik. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, s ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vad folyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármester. Gyermek arcú ő.

fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt többdéli fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold, s az ének íme elhangzott és végig. A polgármester kiáltott, de már ez nem is kellett. Megállt a had magától is az öreg férfi mellett. A nagy ének után fülünkben égelés beggyek süket nagy csend következők. Majd köszöntöttük őt, ahogy mint gyermekek apánkat hajdan, és nevettünk sokat, hogy azt ne higgye tán, hogy baj van. Elmondtuk azt, hogy mulattunk kicsit, a bor fejünkbe szállt, s a bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony, s mi megöleltük volna ősz fejét, és sírtunk volna tán, akár a bűnbánó cseléd, s a hold ekközben ment az útjain tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éj báb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, bús pillantásoktól az ifjúság borzolni kezd, és szinten megbomol. Ki tudja, miért is nézel ránk, oly szemre hányom, s hogy más vidékre némán. Miért is Rapszódia egy őszi kertben. Csapzottan tarka lett az a fényteli kertben. Későn süt fel a nap, hamar homályli. Elfagytak, feketednek napraforgói, dáliái. Még nyílnak, őszien égnek, már nem sokáig. Napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, mi nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündéri. Már várja a nemes növényi sejtelem novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészetet. Szépség. Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha szépségben boldogult virágok, levelek, s ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelem? Elfagyott rózsák, dáliák a kertünk. Új és új szépség, akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódításra el nem indult a sejtjeinkbe zárt tudat. Hát lett-e 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág, eltenni télire a fény? Nincs miért adnunk a szerény. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez, hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lehet. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződik. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, és nem nyughatom. És új energiává lesz a múló idő, s új csillagmágiát gyújt meg, érted, s vigasztalóvá lesz a rémítő,
mindent meglátsz. Mindent megértek. És érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid, dáliáid. Meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, míg iramodva merül a tél sötét retőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak és hunyt szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges vényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled önmagadnál.

Vörös Sándor, dalok Nakonxipámból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban, s hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság elé. A városban, mit 7 napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnán. Azt hinnéd, nem élnek, de csőrükön az álmuk kibejár. Öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel. Kutamban már vadró. A költőherceg várt rám a hegyormán 4 asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, s mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, s pihenj, aludt csak elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak 2 fejem maradt, és 3 ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpatok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek ti. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, 2 keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a 7 harang virágterén, lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka

0: máma ez a gondom. Hozná-e nékem ünnepkor diót? S amint az ősz már közelít a dombon, galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurokfákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holtan a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna írokon. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod, az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy korán. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl és orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fő, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé. Mégis beszél hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, veszned se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermet hasztalanásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntő.

0: Tűzi szélét, a rét, a ligát, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen agar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Vadárka sír, vadárka örül, néz a múlt se pihen, új felomolva őrzi részét. A holt vadlúd, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye ide len rengés, mely sohasem pihen. S a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küld neki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Vadárka sír, vadárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelhet egy százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rátkúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv sorog a szírmón a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyet, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapása. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rákhajlanak, megosztják alvó helyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled. Kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt lenn jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál. Remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád kúszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos bársonyos tereken át keresem szárnyának pilleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátylanyomát. Lehelletét szélverte szép, lángja formát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszírmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolnál kegyesen, sápadt kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Asztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földé vált fekete holt. homályos tereken, idegen egeken, sebzetten bukdos a légen által, és reket színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percenen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.
1: Juhász Ferenc verse.
2: A csönd virága. A csönd elvirágzik, levelet hajt a bánat nagy erekkel, ne sikolcs, ne sikolcs, ne törj meg engem a szemeddel, ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel, száradok húsomban, szerveimben, belep a halál döngő kék legyekkel. Mint a polip karjai, idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak, csillaghalacskákra tekerődnek, forró vérüktől ittasulnak. Nyálkás zöld szem vagyok, tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak, emelj ki mélyeimből, üveges közönyömtől, ragadozó álcámtól szabad. Egy szarvast hallottam énekelni, vándoroljunk arra a tájra. Ott csöndből vannak a levelek, a némaság fái felszöknek sudárra. Ott piros madarak virágzanak, ődöng a szelítség ősz sutája. Kihajt szívedből a szívem, holdfényben nyit a csöndvirág. Isten szájában szívem piros horgát kivetette, s ráharapott falánkul az Isten. Állkapcsot tört át horog szerelmem, s megállt a hűs kocsonya gyümölcs. S vasra fűzött száját összezárva, véres habot fújva pislog párom, ver a nyak négy szita kötő szárnya, Isten hal szájában ült magát. Fáj, e nyálkás, fogszakállas ernyő. Szívem szájában őt koral erdő, összetartozásunk sem üdvösség. Fogja vagyok, s ő nekem rabom már, s fogsora közt szívárog, színes sár, epe, vér, zsír, ének és büdösség.

szeptemberi ágyutat. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imád. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, bogány igazság, roppant napvilág. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam neked. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül a fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba. Méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk. Mint hogyha a perc cárna konosodva. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranypor. Olyan ez éppen, mint gyermekkoromban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falonktól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékot tették. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bukdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. A fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a könnek, és rózsaszín hullámokon fülönnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt megélszág? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen vagyok. Imádkozó lány, száján néma súhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, kormos zavarba, kis műhelyébe dolgozik a varga, csöpp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfény illőzi takarítás. A készülődés télre, az ígéret,
az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? És mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pár? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol? Csodálatos! Szép életem, lobogj, lobogj tovább, cél nélkül, éljen és homályra. Állj meg, te óra, és dőlj össze napnál, te rothadó gondoktól régi magdál. Ifjúságom zászlói, úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

Én mennyei kapitány, cimbalmom a csillagközi távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyas oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, s új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és ararát rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám mennybe menendő. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecskefűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő hajó. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk, örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek, dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, mennybe menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába örökítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat, homlokukon gyertyát hordanak, tapintom zubbonyos válukat, hát íme holtak. Ki vagyok én, búcsúzó vagy épp jövevény? Ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok. Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükk rózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó,
mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra. A Glóriák ura vers Nagy Lászlónak. Te vagy az ország, a hatalmatlan dicsőség. Brut

0: Schwirle und Rohrsänger singen nachts und in der Morgen- und Abenddämmerung besonders intensiv. Die vorige Aufnahme vom Rohrschwirl bezeugt das durch die Stille ringsherum, die nur von den dumpfen Rufen der Rohrdommel unterbrochen wird. Bei der nächsten Aufnahme bemerkt man in der schwirrenden Strophe noch eine zusätzliche wetzende Komponente. Es handelt sich um den Schlagschwirl, der danach wohl auch seinen Namen erhalten hat. Sein Hauptverbreitungsgebiet liegt östlich von Deutschland, daher trifft man ihn nur sehr selten als Brutvogel in den östlichen Teilen des Landes an.
1: Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fémzésem. Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Az ének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorra. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete ujja. Szél fújja, szívem fújja, kalóz voltam, halleluja. Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt, nem zengés ez, a bora, fogamnak csikordulása bábura háborra. Nincs mód kitörni rajtad örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. A perzsa kert, zöld vér, zömökfák, legényke, lányka, egy szép paraszti holttenger megállított néma dagája. Virágzó ős erő, akár mi is lehetnénk. Szelid a múlt, magaslatán haláltáncos estéi lepkék. Kitámaszt föl, pribék mosoly, mártírok vallatóján, vagy fölragad égi sereg, s álmodhatunk szép hadi útján. Csergajjal vízjeles papíron lesz, aki lelkével kitüntet, ránk ismer, lát-e valaki fölkelő tengernek minket. zöld vér, zöld árnyék hűkebel, zöld hitem hangva. Vitézi fegyver voltomat vitézre bízom magamra, s zengem, ki a zöld maszk alatt álmatlan porlad. Vadlód vonulás ostora, bölcsöt ringat a holdat. Jelenés könyve. Két tanítvány az éji kertben. Ők ketten. Az egyik zsoldos, a másik nem az. Világok ősze közelít, elmúlt a húsvét, el a drága tavasz. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Holdragyogás, hajlott judás, öblén a betelt árulás, nyugalmas ezüst kenyér. Álmok leszüretelve, adó megadva, borsajtóban a vér. Készülj a látomásra, deres az olajfa ága. Sors kerül zúzos kezekbe, hűszárra zászló halott, lélekké távozott lepke, tejút nyög a megvasalt porban töprengő örök strada. Alvó kerékben gyöngéden feszül a kezdet, a babiloni szajha szinte még kisded. Óriás sávon jósol az ég, tükörjós boltozata.

Judit, hogy egy nagy gazdasszony volt. Zsidó asszony volt. Hát ugye akkor ezek a pogányok nagyon várték a zsidókot. Aztán ők fel voltak szorítva imán, a mezeiket is felégették, és be voltak szorítva a városigba. Nekik olyan volt akkor a város, hogy egész körbe be volt kerítve, vastagon, téglában, magasra, hogy az ellenség ne tudjon bemenni. Elég, ahogy nem lett eső, és ők hegyen voltak, sem kaptak vizet. Judit az ögyvezasszony volt, meghalt az ura, fiatal korában, és nem ment férjhez, úgy maradott egyedül. Szóval most ezek a pogány népek annyira ostromolták őket, hogy nem tudtak kijönni a városból, csak utak mind lent voltak a zajba. Nem tudtak visszajutni a vízhez. Aztán annyira mentek, hogy hát eső nem lett, hogy hát bizony a gyerekek úgy szonnyon és érzlen úgy feltrengettek ott az úton. Most a papok összeegyeztek a zsidó papok, hogy muszáj feladják a várat azoknak a filisztiusoknak, mert így is elvesznek, mert nem bírják tovább, mert még az étlenség van, ahogy mondta, nincs víz, egyáltalán már hetek keresztül nincs első. Meghallotta Judit. Ő nagy gazdasszony volt, cselédjei voltak, szóval lányai voltak. És hogy meghallotta, állít a papához. Azt mondta, hogy nem. Nem engedem, hogy a várost feladjátok. Nem szabad, még kell várni. 3 nap folyton a templomba imádkozunk. Összegyűlünk, 3 nap imádkozunk a templomba, hogy a Jóisten valahogy szabadítson meg ettől az ellenségtől. Összegyűltek, bígyültek a templomba, ott imádkoztak és nap. Aztán 4. napján Judit azt mondja, legyen meg az Úr akaratja, elmegyek, azt mondja, próbálok. Imádkoztak, akkor ők szőrruhát vettek magikra, hammat hintettek, még a fejükre is. Minden égszélt ledugtak magikról. Ahol hazament, azkot az égszereket mind felvette, visszavette magára, ahol szépen felöltözött, megmosakodott, szépen felöltözött, felékesítette magát, és egy kosárba belirakott mindenfélét, ami nekik élelemre kellett, mert a zsidók kosárok voltak azok. Nem ettek meg bárhol, és nem ettek akármilyen asztalról, vagy akármilyen évvel, mert nem, az egyik a vallást tiltottak. Ahol szépen felékesítették, azt mondta, elment a papokos, azt mondta, hogy ha az Isten velem lesz, vagy elveszek, vagy megszabadítom a nemzetemet. Hát kikísértük, mert vaskapunk kellett kimenjen onnatomból a városból. Kikísértük a kapun, elment cselédjével. Mindenfélet belerakottak abba a kosárba, és ketten vitték. Na úgy, nem kellett sokáig menjenek, mert megkezelhetették a kutat, mindjárt ott voltak, az ellenség elfogta. Elvitte, ott volt a neve, vezér volt csak vezér volt. Elvitte, hogy a vezér miért jött ki. Azért azt mondja, hogy nagy ínségben vagyunk, azt mondja,
úgyis azt mondja, a többi sárkány jöjjenek, és én azt számítottam, hogy még ezt a kicsi időt még megsporolom magamon, hogy nem szenvedek annyit. Mert azt mondja, azok is sárkány jöjjenek, mert nincsen vízik, azt mondja, nagy ínségben vannak. És én eljöttem előre. Jó, no, megörvendett a vezér, hogy jól felállt, adott neki külön sátort, oda nem volt szabad senkinek bemenni az ő sátorába. Hát egyszer ő beleszeretett Juditba. Judit gondolta magába, a Jóisten velem lesz. Ha tárvamat végrehajtom, akkor nagyon jó lesz. Ő nem húzókolódott. Beszélgetett fel is minden, meghitte a költ. Vacsorára jössz, de ő vitt az ő élelmét. Nem várkozott az övékre, hanem az övét vitte. És egy közül valaki észrevette, hogy Judit nem iszik az ő pohárjából, nem eszik az ő edényéből. Másnap megint a vezérelei válasz mondta, hogy azt mondja, uram, nem látod, azt mondja, hogy mennyire gyűlöl minket? Azt mondja, sem a pohárunkból nem iszik, sem az edényünkből nem eszik, és mégis barátkozol vele. Na hát, az a vezér kérdőre volt. Jaj, dehogy nem, azt mondja, hozzá le be, hevés eszem, azt mondja, tedd ide, azt mondja, dehogy nem eszem, eszem én, azt mondja, és iszom, azt mondja. Na, a Jóisten így megszegítette, ezen is túlélt. Most a vezér eljegyzést tartott. El akarja venni Judit, hogy feleségül. Judit ehhez így hírkezett, hogy elmegyek. Mondja. Ő ígét mutatott, képmutató volt. Ő elmegyek. Ő a pohár előtte volt, ő elvitte a szájához, de ő nem ivott, hanem a vezér az, a többi vár, azok ittak. Aztán az volt a parancsa, az a legnagyobb parancs volt, hogy a vezérnek a szobájába, abba, mert nem szoba volt, hanem sátor. Abban a sátorban nem szabad senkinek belépni, annélkül, hogyha ő nem hívja. Csak akkor, hogy ő hívja. De Juditnak szabad, az megtiltotta senki, meg ne szólítsa Juditot. Hogy nem szabad neki bemenni, neki szabad, mikor akar, akkor menjél be. Na jó. Eljött este. Az elnök volt, micsoda. Az megrészegezett, az a vezér, és avval elaludt. Részegen elaludt. Judit az ő sátorába mindenfélét belerakott a kosárba, mert ő minden este elment imádkozni, hogy a Jóisten segítse meg, és mikor a vezér megszólította, azt mondta, hogy azért imádkozik, hogy a Jóisten minél elébb hozza be, az kutasonat a segerül. Hát a tetszett a vezérnek. És abban azt mondja a segédjének, a Jóisten meg segít, azt mondja, hát talán azt mondja, most este azt mondja, felmegyünk. Úgy belétettem, mindenfélét oda belirakott a kosárjába, most mennek be, mennek a vezérnek a sátorába, nem szabad senki megszólítsa őt, hogy mit keresod, vagy miért menjen be. Nem volt szabad. Mimensz a vezér kart. Elvett a kardot, és megfogta, hogy levágta a fejét. És megfogta azt a fáját hajastól együtt, táska volt a kezébe, kosarás volt, és táska, és a táskába a fejét belétette.
vezérnek a fejét vegetett a taskát. Kimentek, s elment a kutúthoz, mentek a kutúhoz, nem is kísérte őket senki sem, nem is vette figyelembe senki sem őket, hogy hát ők hova mennek, mert meg voltak bízva. Aztán ott várták őket a zsidók, irgalmatlanul várták. Most nem jön el Judit, nem jön, mit csinálják? Na, menjen Judit. És látták messziről, hogy menjen, kinyitották a kaput, mert hegyre kellett menni. Kinyitották azt a vaskaput, beengedték Judit, felnyitott a táskát. És ott a vezérnek fel. Itt van a vezér, azt mondja, az én kezemben. Beléhúzták a karóba, és a kapu felé felszúzták a karót. Aztán, mikor meglátták a zsidók, a vezérnek a fej, mind leborult a súlysírtak, hogy a Jóisten őket most megszabadítja, azt a filisztusok látták. Mikor reggel megviradott, addig nem vették észre. Mikor megviradott, nem is tudták, hogy Judit elment. Hát, várják, hogy a vezér kelljen feladja ki a parancsot, hogy mit csináljanak. Nem kell félni. Felkötenék, s nem merik. Félnek. Mert annélkül, hogy a vezér hívja, nekik nem szabad bemenni a sátorba. De reggel aztán vártak 9 óráig, nem mutatkozik, és azt mondja egy közülük, muszáj megnézni, hogy mi van. Én már mindegy, hol élet, halál, de muszáj megnézzük, hogy mi van. Mennek be, hát a vezér fáj nélkül van. Az elordította magát, nincs feje a vezérnek, a szájra ment. Megijedtek a filisztusok. Úgy szaladtak, hogy egyik a más teperték le az uton. Annyira szaladtak a nagy félelemtől. Azt mondja, Szent Írás, nem azért, hogy annélkül ők nem tudtak volna verekedni, de a Jóisten adta szívükbe azt a nagy félelmet, hogy távozzanak. Ott hagytak arangyot, ezüstöt, azok, élelmet, mindent, marhát, mindent úgy hagytak, ahogy volt. Csak a puszta életiket vitték, olyan mentek, hogy még a határt is elkerülték. Így aztán Judit megszabadította a várost, és azt a sok éhes gyereket, a szomjast, aki úgy fetrengett ott a porba szegények. És onnétotól a zsidók mindig ezt a napot tartják. Mindig tartják ezt a napot. Most is tartják.

Tilos Rádió. Kis szeptemberi áhítatot tartunk itt a Keltakaróban. Reméljük javul az idő. Jó vasárnapi rádiózást, és nem sokára egy buli ajánlót fogtok hallani. Nyílik a Tilos Klub. Mindenki találkozhat majd szép sorban kedvenc műsoraival, élőben is, az Instantban.

0: Nemrég volt 18 éves a Tilos Rádió, most jön a 19. születésnapja. Egy hián 20, ugye?
1: Mi lesz ezután?
0: Az Instantban buli lesz.
2: Megünnepeljük az Instant új eszközöt.
0: Az első emeleti Tilos Klub indulását. A középső napom szeptember 17-én pénteken Tilos Rádió 19. születésnapján. Este 8-tól
2: diszkózik és torta szeleter.
0: Utána Ózon, Vittorio Waxman, majd DJ Palotai táncoltatják a nagy érdeműt bizony. Szóval mindenkinek ott a helye, ne feledjétek.

Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna. Pedig enélkül nem remélhető, hogy a nép és a magasabb zene valaha összekerüljön. Újra ott kellett kezdeni, ahol Erkel abbahagyta.

Látassuk, előbb meg kellett ismerni. A falusi rezervációból, ahova az idegen befolyás elől menekült, újra a nemzet színe elé hozni, az egész nemzetet újra ráismertetni. Szerényen kell kezdeni, ha a nép hangját tovább akarjuk fejleszteni. A népdal feldolgozások korszakán keresztül fejlődhetünk csak, ha minden kedvez, olyan nagyobb egyéni művekig, melyekben majd a nép is magára ismer, mert úgy érzi, köze van hozzá, része van benne, olyan, mintha maga írta volna. Szinfonétának nevezi egy 16. századi zenelméleti író, Glarianus, azt, aki meglevő dallamhoz több szólamú kíséretet tud írni, szemben a Fonaszkusszal, aki csak egy szólamú dallamot tud kitalálni. Így lett a székelyfonó igazi kollektív mű, melyben a szinfonéta csak társszerző, a féle Homérosz.

ha nem részese az élő hagyománynak szárazra vetett ha. A történeti múlt eredményeit sem nélkülözheti. Teljes értékű magyar művészet csak a teljes magyar múlt talaján fejlődhetik, annélkül mindig hiányozni fog belőle valami. A magyar zenetudomány két pillére, a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet szerdén áll. Nálunk e kettő szorosabban összetartozik, mint másuk, ahol bővében vannak az írott emlékeknek, és ahol a néphagyománytól független, attól többé-kevésbé eltávolodó, magának való magasabb zeneirodalom fejlődött. Nálunk ilyen sosem volt, s így a néphagyomány gyakran kiegészíti, sőt pótolja az írott emlékek hiányait, és ezért magyar zenetörténész nem boldogul a folklór teljes ismerete nélkül. Érezték ezt zenetudományunk úttörői, Mátrai, Bartalus, a többiek, miután az írott emlékekkel sokat foglalkoztak, szükségét érezték a népdalgyűjtésnek. Csak későn fogtak bele, és nem jutottak nagyon mélyre. Az igazi fejlődés az lesz majd, ha a tudósok oly jól végzik a maguk dolgát, hogy a művészek csak művészek lehetnek, és nem kénytelenek egyúttal tudósok is lenni, mint Csokonaitól Aranyig minden írónk, hogy zenéről ne is beszéljünk.

Azt látjuk, hogy a világ egyre kisebbedik, ami egyik országba folyik, ugyanazt csinálják a másikba, és ez kedvező kilátás a jövőre, a jobb megértés és az egymás segítése tekintetében. Mert a népzenekutatás olyan, hogy egyes emberek nem végezhetik. A legközelebbi lépés az legyen, hogy minden nemzet, amennyiben még nem adta ki, kiadja a népzenei anyagát, vagy legalább olyan jegyzéket készítsen a már kiadottakról, ami könnyen áttekinthető, és akkor kezdődhetik meg a tulajdonképpen összehasonlító munka, ami az összehasonlító nyelvészetnek a nagy eredményeit látjuk, nem kisebb eredményekkel kecsegtet. Ki fog derülni, hogy minden nemzetnek egy olyan saját külön nyelve van-e, ami semmi máshoz nem hasonlít, vagy pedig vannak-e közösségek, és meddig mutatnak ezek vissza, vagy még eddig nem is sejtett újabb felfedezését fognak kivetni.

művészet gyökere egy. Mindegyik a világot tükrözi a maga módján. A tudományos és művészi nagyság alapja is ugyanaz, az igaz ember, a vir justus.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, akinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig, hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem.

Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral, Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve vizsgálva a további adatokat. Kevesen tudják, és sohasem emlegetik, hogy már Erkel Ferenc elindult azon az úton, melyen a zenét a nép felé, a népet a zene felé közelíteni lehet. Egész sor népszínű zenéjét írta meg, népdalok felhasználásával. Kár, hogy nem ment tovább. Talán túlságosan nagynak látta a távolságot a népdal és opera közt, hogy sem áthidalásáról döntő kísérletet tett volna.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabanás. Ervíz, árvíz túre, tököforoge. Tököforoge. Árvíz, túre, tököforoge.

tudta a világot megteremtette. Persze, az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindegyiknek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélgettem, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarogni, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan, ugye, hogy nyíl a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lapol, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma, mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűből, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg a zolahat. Tiszta messze nem voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinálod magnak ruhát. Adott nekik ollót, szérnat, tűt, szért osztott a harmik között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megijedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjelent, az övét rövidebbre csinálta. Addig a német a bokorból leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szapja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászomból akkor megmaradt a zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajnak zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújja, főszeszkel csapja,

0: Dormi lépeget, tő. Irodor... Irodalmi lépegető!
1: Irodalmi lépegető!
0: Moszkvics sluszkulcs. Egy csört? Még egy csört? A barátom fizet. A barátom. Szajnama? Egy csört? Még egy sört, barátom fizet. Moszkvics sluszkulcs.
2: Kell csinálni.
3: Tilos Rádió.
0: That's my favorite.

0: Tilos Rádió.
1: Az
0: irodalmi lépegetőt hallottátok ezúttal német nyelvű dokumentummal. Most pedig a háttérben már halljátok a Bang Bang előkészületeit. Mindjárt kezdődik élő koncerttel. És aki kimozdulna most így vasárnap délután este, irány a Kuplung, épp a chillout rész megy most, 8-tól csapnak bele újra. Goa buli van, per pillanat, elvileg a déli bából Adam Salmant halljátok. További jó tilosodást!

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Hatesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Amikor Maud visszatért a szobába, egy úr lépett ki a szekrényből, pizsamában, fején egy ízléses zöld sejemlámpernyővel, és barátságosan mosolygott. Bocsánat, mondta, és udvariasan megemelte a lámpaernyőt. Nevem Van der Gullen Félix. A leány csak most lett úrrá elzsibbadt idegein. Az ajtóhoz hátrált, az ismeretlen bizonyára őrült. Mit akar itt? Hogy került a szekrényembe? Kérem önt, mondta az őrült idegen, ne kiáltson, mert ezzel vesztét okozná egy jó lelkű, vidám embernek, aki amúgy is nyomban távozik. Hogy került a szekrényembe? A szobából. Nem így értem. Az ablakon keresztül jöttem, hajnalban. Menekültem. És a szálló elhagyatott kertjében megpillantottam a nyitott ablakot. Felhúzóckodtam a párkányra, és benéztem. Láttam, hogy az ágy üres. Nosza, beugrottam, a szekrénybe rejtőztem, és izgalmamban mélyen elaludtam. Csak most ébredtem fel. Közben egy sportkabát akasztójánál fogva leszakadt, ezért elnézését kérem. Mivel a nő nem felelt, az idegen letette a fejére hullott lámpaernyőt, meghajolt, és elindult az ajtó felé. Megálljon! Kiáltotta Maud. Parancsoljon! Felelte a rejtélyes ifjú összecsapva papucsa sarkán. Csak nem akar egy szál pizsamában kilépni tőlem a folyosóra. Az idegen szolgálatkészen elindult az ablak felé. Maud szinte felsikoltott. Megálljon! Kérem. Kissé ijedten visszalépett, és úgy állt meg, mint aki minden parancsnak már előre is aláveti magát. Maud kétségbe esetten nézett le a kertbe. Érkező vendégekkel volt tele. Ha ide kilép pizsamában egy férfi az ablakomból, akkor én soha többé nem kerülhetek az emberek szeme elé. Hát, igen, csak ugyan kínos látszott. De talán utólag félrehívhatná a vendégeket, és külön-külön megmagyarázná, hogy ki az, aki pizsamában kilépett innen. Hiszen én sem tudom. Az is igaz. Hagyta rá nagy búsan Van der Gullen Félix. Akkor tehát maradok, mondta, és leült egy karosszékbe. Nincs egy cigarettája véletlenül? Hogy képzeli? Itt akar maradni így, a szobámban? Az idegen most már elkeseredetten csapott a combjára. Hát ne haragudjon, kérem, de ha egyszer nem mehetek ki sem az ajtón, sem az ablakon, akkor itt kell maradnom. Az még az én helyzetemben sem követelheti meg egy fiatalembertől, hogy légneművé változzék, vagy felszívódjon, mint egy vakbéltünet. Már bocsánatot kérek. Kissé hangosabb lett, mivel felismerte helyzetének néhány pillanatnyi előnyét. A nő riadtan nézett jobbra-balra. Na de hát, valamit mégiscsak tenni kell. Kérem, kisasszony, minden részvétem az öné. Az emberek csak ugyan hajlamosak arra, hogy egy pizsamás ember váratlan megjelenését félreértsék. Szégyenje magát! Ezért azok az emberek szégyenkezzenek, akik rossz hiszeműek. Igazán nem ad egy cigarettát? A nő odadobott egy dobozt az ágy melletti kis asztalkáról. A férfi derűs arccal rágyújtott egy cigarettára, és a többit zsebre tette.
1: Csacsi kis história,
0: mondta aztán, és kényelmesen hátradőlt a székben. Nem tudom még, hogy kicsoda. Gonosztevő-e vagy őrült, mondta a nő dühösen. De pusztán ezért a szörnyű helyzetért, amibe belesodort, megérdemelni, hogy keresztül lőjem. Ez kihúzná a csápából, de kissé radikális megoldás. Kérem, ha ezzel menthetem a jó hírét és a hibámat, szívesen elveszem feleségül, ajánlotta udvariasan. Még mindig jobb, mint hogyha agyonlő. Bár egyesek szerint ez nem bizonyos. Kérem, mondta a nő. Én ma este elutazom. Addig maradjon itt, és lehetőleg éjszaka távozzon. Megértett? Arra is figyelmeztetem, hogy ha elhatározom magamat, akkor nem törődöm a jó híremmel, és átadom a szálló detektívjének.
1: Igen. Magától kitelik.
0: Felelte a férfi, mintha már régen ismerné Maudot. Hát, majd igyekszem elnyerni a jó indulatát. Nem lesz alkalma rá, mert nyomban bezárom a fürdőszobába, és csak akkor bocsátom ki, ha elutazom. Az ismeretlen arca siralmas kifejezésre ráncolódott. Képes volna egy kiszolgáltatott férfi helyzetével ennyire visszaélni? Kérdezte siralmasan az idege. Ezt fogom tenni. Választhat a szekrény és a fürdőszoba között. Bezár. Kérem, fontolja meg. Fogjul ejteni és rabságban tartani egy védtelen embert? Ha ilyen léhán fogja fel a helyzetet, még rosszabbul is járhat.
2: Képes lenne verni?
0: Kérdezte látszólag rémülten, és Mód bármilyen dühös is volt,
1: elnevette magát.
0: Legszívesebben a rendőrnek adnám át, ezért bűnhődnie kellene. Szigorúan! Folytatta azután még dühösebben. De úgy látszik, nem bánja egyáltalán, hogy egy úri nőt a legelőkelőbb szállodában ilyen helyzetbe hozott.
1: Honnan tudja, hogy az én helyzetem nem rosszabb-e ezerszer?
0: Honnan tudja, mennyire szenvedek ebben a pillanatban? Honnan?
2: Mód önkéntelenül is kicsit ijedten lépett a férfi mellé.
1: Valami baja van? Van. Van. Lehet, hogy perceken belül éhen halok.
2: Síri hangon tette hozzá.
1: Dél van, és én még nem ebédeltem.
2: Na hát, tudja.
0: Azt sem csodálnám, ha körözött rabló lenne. Ennyi cinizmus. Nézze, kedves zsarnokom, mielőtt megkezdem a büntetésem kitöltését a fürdőszobában, tudja meg, hogy az önmagatartása is sok kívánnivalót hagy hátra.
2: Tessé? Hogy érti ezt?
0: Ön szemrehányást tesz, amiért ártatlanul meghurcoltam a világ előtt. Viszont, és a hangja komor, sőt, vádló lett. Hol volt ön ma éjszaka?
2: Mi?
0: Jól hallotta a kérdést. Miért másztam én éppen ebbe a szobába? Mert üres volt. És miért volt üres? Mert ön nem tartózkodott benne. Ha itt alszik az ágyban, akkor én diszkréten távozom a párkányról, és most nem fenyeget keserves rabság egy fürdőszobában, ahol kénytelen leszek megenni egy pipereszappant, hogy elkerüljem az éhhalált. Igen, kisasszony! És felemelte a hangját, mint egy zord közvádló a bűnper főtárgyalásán. Hol volt ön ma hajnalban? 4 és 5 óra között!
2: A nő döbbenten, csodálattal állt, a pizsamás ismeretlen, káprázatos szemtelenségétől lenyűgözve. Azután így szólt. Mégsem zárom a fürdőszobába.
1: Maradunk a szekrénynél?
2: Ne. Átadom a szálló detektívjének.
1: Ám legyen,
2: felelte búsan, és mélyet sóhajtva elindult az ajtó felé, mint aki vérpadra lép.
0: Várjon!
2: Kiáltotta Mód, és dühösen toppantott.
0: Istenem, micsoda helyzet! Maradjon!
1: Nem, nem. Ön megsértett.
2: Mód a karjába kapaszkodott. Csak tréfáltam. Szó sem lehet arról, hogy így kilépjen a szobámból. Az idegen sóhajtott, és hősi komorsággal megrázta a fejét.
1: Nem. Mégis megyek a detektívhez. Önként.
2: Az ilyen ember bűnhődjön, igaza volt. És tragikusan a mellére csapott kétszer.
1: Én bűnhődni akarok, mea culpa, kiáltott. Mea culpa, én bűnhődni akarok.
2: Mód megragadta a karját.
0: Az Istenért ne kiabáljon.
1: De én nem hagyom magam a fürdőszobába zárni.
0: Nem zárom be,
2: suttogta megtörten a nő.
1: Na, az más, akkor esetleg maradok.
2: És visszaült.
1: Nem vagyok rossz ember, ha arról van szó, hogy egy hölgy a segítségemet kéri.
2: Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Feszült csend. A nő bizonytalan hangon megszólalt.
0: Ki az?
1: Sergius herceg.
2: Mód a férfihoz fordult, hogy a fürdőszobába küldje. A szemtelen idegen nem volt sehol. A kopogtatás valamivel türelmetlenebbül ismétlődött.
0: Azonnal!
2: Felelte tettetett frissességgel a leány. Most fejeztem be az öltözködést. Azután vidám hangon kiáltott.
0: Lehet!
2: Mialatt nyílt az ajtó, megigazította a ruháját, hogy a belépő előtt eljátsza az öltözködés utolsó pillanatát. Belépett a herceg. Már közel járt a 60-hoz. Finom arcú, őszember volt. Sovány, sápat, feltűnően tiszta, kék, okos szemekkel. Miért nem volt lent ebédelni Mód? Öltözködés közben leszakadt egy csattaruhámról, de most már mehetünk, tette hozzá gyorsan.
0: Áhá,
2: mondta magában a szemtelen idegen az ágy alatt. Szeretné elvinni az illetőt. Úgy látszik, nem szívesen venni, ha meghallaná, mit beszélnek.
1: Voltak éppen be kéne fogni a fülemet. De nem teszem. Disznóság.
2: Ezt mondta magában a szemtelen idegen, és szeretett volna cigarettára gyújtani.
1: Néhány szót csak, tartóztatta a herceg.
2: Ebédnél nem leszünk egyedül.
1: Beszélt az illetővel?
2: Ezt majd később, ellenkezett idegesen mód.
1: Nem. Tudnom kell mindent, ha elfogadom az áldozatot. Maga börtönbe kerül, és akkor én... Hallgasson, kérem!
2: De hát itt magunk vagyunk.
1: Igen, igen, de ha valaki hallgatózik...
3: Ennyi.
2: Szóval ez a nagyon szép és nagyon úri hölgy adott esetben börtönbe is kerülhet.
1: Lám,
2: gondoltam szemtelen idegen. Az öreg halkabban folytatta. Mit beszélt vele?
1: Jöjjön, kérem, ebédel! Egy szót se beszéljen!
2: Úgy látszik, az idegei cserben hagyta kedves. Azt hittem, hogy maga erős.
1: Nem, az idegeimmel nincs baj, de ma rossz napom van is. Most menjünk!
2: Mondta szinte sírva a leány. Még csak annyit, hogy este 8-kor egy 3-motoros gép Szingapurba repíti, és a rendőrség...
1: Menjünk azonnal!
2: No de...
1: Ne kérdezzen!
2: Jöjjön, kérem, nyomban! Szépen vagyunk, gondolta a szemtelen idegen, és ez akart engem a fürdőszobába zárni. Jól van, mód, menjünk. A karját nyújtotta, és a leány megkönnyebbült sóhajjal indult el. Kopogtak.
4: Ki az?
5: A rendőrség!
2: Felelte egy kemény hang. Csend. Az őzember lassan a hátsó zsebe felé nyúlt. Mód két kézzel megragadta a karját, mielőtt a revolver előkerült. Azután, mintha kicserélték volna az iménti ideges, nyugtalan nőt, higgadtan, szinte közömbösen kiáltotta.
4: Nem értem, kérem! Engem keres a rendőrség? Miféle ostobaság ez?
5: A rendőrség a szálló valamennyi lakóját kéreti, hogy fáradjanak le a halba.
4: Miért?
5: A Grand Hotel vesztek zár alá kerül,
2: felelte a hang. Lépések távolodtak, és már a szomszédságból hallatszott a kopogtatás.
1: Elvesztünk,
2: mondta pillanatnyi csend után a herceg. Ostobaság, és ne kapkodjon állandóan a hátsó zsebéhez.
1: Ez a mozdulat megnyugtat. Amíg a pisztoly nálam van, addig...
4: Nem akarok ilyen szavakat hallani magától!
2: Kiáltotta erélyesen mód.
1: Ezt is rögtön a fürdőszobába zárja,
2: gondolta az ágy alatt a léha ismeretlen. Most elsősorban lemegyünk a halba, és megtudjuk, mi van itt a szállóban.
1: De ha ma este nem menekül, akkor vége mindennek.
4: Hallgasson, kérem! Láthatlan, ma nem ítélhetjük meg a helyzetet.
2: A fiatalember hallotta az ajtót csukódni. Megkönnyebbülten sóhajtott. Még néhány másodpercig várt, aztán elhatározta, hogy kimászik.
1: Zörrenés! Gyorsan visszabújt. Ez mi? Lassan nyílt az ajtó, és lépés csikordult. Talán takarítanak. Nem valószínű.
2: Ez az illető nagyon óvatosan jön be. Ez settenkedik, kérem. Jó lenne kinézni, de csak lábat látni. Fehér teniszcipőt, kisé piszkos, és pontosan az orrán különös alakú barna folt van.
1: Bizonyára kávé.
2: A teniszcipő távozik. Az ajtó becsukódik.
1: Most! Gyorsan kibújt. Ha a vendégek a halban vannak, akkor üres a kert. Szétnézett. Az asztalon egy levél.
2: Micsak. Ezzel settenkedett be a fehér teniszcipő a furcsa alakú kávéfolttal. Gépírásolt cím. Maud Borkman kisasszonynak első emelet 72-es szoba.
1: Nem fontos, jó.
2: Az ablakhoz oson. Aztán hátra hőkölt.
1: Mi van itt, kérem? Hadszintér lett a szálló.
2: A kertben egy utászosztag dolgozott. Drótcsövényt állítottak fel. Rövid ideje dolgozhattak, de már állt a tüskés akadály félkarében a kerten túl, és szuronyos őrök állnak az akadály külső részén. Gúlában akott puskák, gőzölgő kondér, táborozó legénység. A szálló környékét megszállta a katonaság. A szemtelen idegen tanástalanul állt az ablaknál. Azután lehajtott fejjel, szomorúan távozott a fürdőszobába, önkéntes rabságba. A bali csoporthoz tartozó Kislagonda sziget 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult, Jáva a délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kun Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabájában, és újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya, szép volt, finom és kedves, de rendkívül kancsol. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársában. Művész van. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A gazdag, de finom lelkű hölgy atya ugyanis Beidenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte. De végre is beleegyezett a Fridbe, miután leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyta kétféle szemét. A hozománynak már akkor nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a bővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli Kislagonda szigetre, és remete lett. Rövid, bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak, nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélnie kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzódtak házaikba a félmeztelen, szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajó, mint fűtő dolgozott, ezért tisztelte is a kis csoport vadmaláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a király. Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevését, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli. Amikor Nalaya király meglátta a szűke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal befögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni. Ajándékot hoztam neked, malályok fejedelme. Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtott a benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte. Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf, öreg idegen? Ide hallgass, király, as király. A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok.

a turisták vadfehér törzse, amely egy Bédekke nevű istent imád, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kislagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt. A tip nem rossz, mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remetelett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang kis lagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vad harcosairól, szelíd leányairól és egyéb különösségeiről. Azután egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától. Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas Strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem, s jacht kikötő. Így történt, hogy az egyik lakó Búbó Pestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégeit mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzárat. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotel. Közvetlenül a vesztegzár előtt ez volt a helyzet a Grand Hotel előcsarnokában. Armin van Gold terménykereskedő, aki 30 évi munka után nagy vagyon birtokában elhatározta, hogy végre élni fog, és Julia nevű feleségével Kislagondába érkezett, az asszonytól búcsúzott a szálló kapujába. Van Goldné Julia 52 éves volt, 87 kiló, szigorú, derék, nagy tokájú hölgy. A városba megy bevásárlásokat eszközölni, és Van Gold az ízületeire való hivatkozással nem kíséri el. Van Gold ízületei nem fájtak ezen a napon, sőt, ellenkezőleg. Van Gold szeretett volna kissé élni ebben a tündérpalotában. Járkálni, olvasni, egy pohár sört inni, és hát esetleg beszélgetni egy kedves hölgyel. Hiszen nincs abban semmi. Ő szereti a feleségét, de néha jó lenne egy kicsit azt tenni, amihez éppen kedve van. Istenem, ha egy hétig egyedül süröghetne itt. Este benézne a bárba. Júliának még csak említeni is Isten kísértés lenne. Nézte a távolodó, jól megtermett hitvest. Derék asszony, nagyon szereti. De hát a víz nélkül sem élhet az ember. Azért mégiscsak jó olykor egy pohár konyak. Ott van Lindner, a kövér baritonista. Világhírű hangjából ma már csak a fele van meg, a világhír. Éppen lejön az emeletről. Megkérdezi a portást, hogy járt-e már itt a déli posta. Még nem. Bruns, egy szélesvállú, tömpeorrú, komor ember, a lépcsőn áll zsebredugott kézzel, és szivarozik. Furcsa, időnként visszatérő vendég. Az egyik nagy fotelben üldögél Signora Relli, a hatalmas termetű, de gyönyörű alakú szicíliai özvegy, akinek kissé férfias hangja, markáns, de érdekes arca, a hotel figyelmének állandó középpontja. Cigarettára gyújt, és egy bojtól a Corriera della Serrát kéri. Dickmann, a Batavia sorhajó nyugalmazott kapitánya, Hillerrel, egy bostoni tejkrémgyárossal csevegett, és a bejáratnál egy kissé molett, szőke nő bőröngyeit rakták le. A portásnak azt mondta, hogy hudkapitányné Sydneyből. A nő szép, de néhány ránc van a szeme sarkában, és a nyakán is a krém és púder dacára. Ha oldalt fordul, egy hosszú ín feszül meg. A hal sarkában nagyon jól öltözött, ápoltan, fehérbőrű, érdekes, szép arcú fiatalember áll. Erik Ramánc. Bólintott

0: felé. Mrs. Hood visszaköszön, és megindult a lifthez. Most jön Ranke doktor, aki egy beteg vendéget vizsgál. Hol telefonálhatok? Jobbra vannak a fülkék, felelte a portás. Az orvos elsiet. Erik Ramart lassan a lift felé indul, amely az imént vitte fel Mrs. Hoodot, az új vendéget. Ezután a terménykereskedő, Van Gold úr a portáshoz lép, és látszólag közömbösen így szól. Ki az a szőke hölgy, aki most bement az étterembe? Feltűnően hasonlít egy rokonomra. A portás szomorúan néz rá.
1: Azt kérem.
0: Villiéné ő nagysága, a férje főszerkesztő Szingapurban. Van Gold úr lassú léptekkel utána ballag. Csak úgy, mint aki nézelődik. Most egy hittérítő siet ki az étteremből. Társas autóbuszon érkezett. Csak étkezik, és már megy tovább. A világi bűnöknek egy csillogó poklából. A legszigorúbb missziós rend fekete színű bársonygalléros kabátjában van. Nagy, sötét kőgombok fityegnek a gombjukakból. Ez a ruha azt jelenti, hogy viselője éveket töltött a leprások között egy szigeten, mint önkéntes ápoló. A szicíliai özvegy lassú, álmatag járással odajött. Egy fejjel magasabb a misszionáriusnál. Rámosolygott, hogy valamennyi foga előbillant.
1: Bocsánat, uram, nem hívják önt Cressonna?
0: Nem.
1: Érdekes. Emlékeztet egy úrra, aki nem régen elhúny. Azt hittem rokona. Bocsánat. És otthagyt.
0: Ebben a pillanatban borzalmas szirénázással 8-10 autó vágtatott a szálló elé. Katonák és rendőrök ugráltak le serényen. A bejárat előtt, de az utcán, egy benszülött maláj táncálarcokat, mindenféle díszholmit és levelező lapot árul. Hekker, egy kikötő munkás állás nélkül ácsorog és bámészkodik. Arra jön Miss Lydia is, akit reggel kiutasítottak a hatóságok, miután idáig azzal az indoklással tartózkodott a szigeten, hogy visszavár egy hajós tisztet, aki 2 év előtt néhány percre távozott. És Walter, a helybeli fotográfus segédje, aki világi embernek képzeli magát, mert cipkából szívja a cigarettát és lovagló párcát hord. Az autóról leugráló katonák mindenkit beszorítanak a szálló haljába, még az ő szakállas Krogen újságost is, akinek a nyakán egy drótkeretben illusztrált lapok függenek, és ő közben egy kis zenélő dobozt nyekerget abban a hitben, hogy ettől több lapot árusít. A halban, csodálkozva, aránylag higgadtan fogadják az eseményeket, de amikor egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj, nyomban kitör a pánik. A hal minden kijáratát megszállják a rendőrök, és a kapitány harsányon utasít egy detektívet. Intézkedjék, hogy valamennyi lakó megjelenjen az előcsarnokban. Vesztek zár alá kerül a szálló. Most jön az igazgató. Wolfgang vagyok. Én telefonáltam a rendőrségre, amikor az orvos megállapította a fertőző betegséget. Az egészségügyi tanácsos úrnak szíveskedjék jelentést tenni. Ajánlom, hogy írásban. Milyen ragály lépett fel?
1: Búbópest is.
0: Közben mégiscsak odajött néhány vendég. Ezek a búbópest is szóra rémülten hátráltak. Csak egy beteg? Kérdezte a kapitány.
1: Pillanatnyilag.
0: Megérkezett az egészségügyi tanácsos. Igen kövér volt. Egyik fülétől a másikig tokája képződött, és asztmatikusan szuszogott állandóan. Elsősorban megkérdezte a reszkető térdű portást, hogy mi van ebédre, és kérte, hogy neki a Reisztafelhez ne adjanak curry szószt, mert ha látja, akkor képtelen ellenállni, viszont a gyomrának nem tesz jót. Régi csel volt Markhely tanácsos úr részéről, Vesztegzár esetén néhány gyors, prózai magánintézkedéssel lehűteni a hisztérikus hangulatot. Egy hajón, amely 8 kolerabeteggel és félőrült utasokkal futott be, sárga zászló alatt, a tanácsos elsősorban tűvé tett mindent sorsborszeszért, és keservesen panaszkodott a rettegéstől félholt utasoknak, hogy gyomorrontást kapott, és ilyenkor napokig viszkett a bőre. Szóval, mi van? Fordult Wolfgang igazgató felé Markhely.
1: Tegnap délelőtt 11 órakor egy lakóhoz orvost hívtak.
0: ma délelőtt megállapítást nyert, hogy az illetőnek Búbó pestise van. Azt hiszem, helyesen jártam el, amikor nem tettem intézkedéseket, mert a fertőzött gyanús vendégek távozását csak karhatalommal lehet megakadályozni. A két szomszédos szobát lezárattam, és egy szobaasszonyt hagytam a beteg mellett. Ezt a nőt majd szintén elkülönítjük, mert az illető nem tudta még, hogy miről van szó, és egy percre felment a szobájába. Azt állítja, hogy keményen nem tud ülni, mivel isiászban szenved. A vendégek pokoli zsivajjal gyűltek össze, többen vadul követelték, hogy hívjanak orvost, mert pestis tüneteket észlelnek magukon. Ezeket a kapitány megnyugtatta, hogy majd, ha túl lesznek a formaságokon, mindent el fognak követni megmentésükre. Villiéné elájult, és most ott lógott Dickman kapitány karján, aki nem tudta, hogy mit tegyen vele. Az ősz újságos úgy érezte, hogy túl vannak az ügyhivatalos részén, jöhet az üzlet, és verklizni kezdett. Egy rendőr igen közvetlen formában óva intette. A liftes sírógörcsöt kapott, és az emeletről hiába csengettek. Raverden már ki porokat vett be, és Dickman kapitány egy díszműárus üvegszekrénye mögött a szőnyegre helyezte Villiénét. Ez alatt Walter, a fotográfus segédje hangosan intézkedett, az embereket felszólította, hogy menjenek hátrább, és kisebb csoportképekre osztotta őket. Hölgyeim és uraim! Kezdte a kapitány. Halljuk! Halljuk! Biztatta a fotográfus. A hatóságok vesztegzárat rendeltek el. 3 hétig senki sem távozhat a Grand Hotelből. Aki az egészségügyi jóvintézkedést kijátsza, azt 5 évtől életfogytiglanig terjedő büntetéssel sújtja a törvény. Önöket voltak éppen Santa Annunciata szigetére kellene szállítani a karanténállomásra. Azonban a Grand Hotel előkelő idegenforgalmát ettől megkíméltük, és kivételes intézkedés alapján a helyszínen foganatosítjuk a vesztegzárat. 3 hétig a rendőrség, az egészségügyi szolgálat és a helyőrség egy osztaga gondoskodik a rendről és az önök biztonságáról. A hatóságok számítanak a vendégek segítségére és megértésére. Reméljük, hogy a betegséget a házon belül sikerül izolálni, és nem lesz több áldozat. Most következett a vendégek rohama. Valamennyi kivételes elbánást követeltek. Az egyiknek, ha nem utazhat nyomban, 1000 font vesztesége lesz, amiért perelni fogja az államot, a másik diplomáciai ügyre hivatkozott, a harmadik unoka húga esküvőjére, és így tovább. Sajnálom, kiáltotta a kapitány. A gyarmat egészségügyi intézkedéseit egy uralkodó sem szekheti meg. Itt 100 000 pusztulását jelentheti a legkisebb engedmény. A tulajdonos köteles mindenkit elhelyezni, és akinek nincs erre megfelelő tartaléka, az mint az állam vendége tartózkodik itt, természetesen szerényebb körülmények között. Nem vagyok köteles szerényebb körülmények között itt tartózkodni, mondta Hacker, az állás nélküli kikötőmunkás. Az őrmester őt is megnyugtatta néhány keresetlen szóval. A legizgatottabb azonban Vangold szállítmányozó volt. Kétségbe esetten fordult a kapitányhoz. Kérem, a feleségem a városba ment az imént. Ide nem térhet vissza, kordon van. Na de, idegeskedett Vangold, esetleg egy kivételesen erélyes hölgy átjöhet azon a kordonon? Teljesen lehetetlen. Ez szemmel láthatólag megnyugtatta a szállítmányozót. A többiek is kissé fáradtan, beletörődve a helyzetbe, elhallgattak. És akkor Wolfgang harsányan így szólt. Azon leszünk, hogy a vesztegzár izgalmas, de szép trópusi élménye legyen a Grand Hotel vendégeinek. Amikor Maud visszatért a szobába, első pillanatban azt hitte, hogy a pizsamás ideje már kiment. Annál szomorúbb lett, amikor az ablakfüggöny mögül előbukkant a szemtelen idegen vidám arca, és azt kérdezte.
2: Hogy van?
0: A folyosón ismét léptek, és hangok zaja hallatszott. Miért nem hagyta el a szobát, amikor mindenki a halba ment? Nem mertem az ön utasítása nélkül semmit sem tenni.
2: Mostobaság!
0: Különben sem volt mindenki a halban. Hogy érti ezt? Például az az illető sem lehetett ott, aki ezt a levelet hozta önnek. És az asztalra mutatott, ahol a boríték feküdt. A leány meghökkent. Itt járt valaki, amíg távol voltam.
2: De mennyire?
0: Maud feltépte a levelet, azután elolvasta. Utána a hamutárcába dobta, és meggyújtotta a szélét. Figyelmesen nézte, amíg a papír lassan elégett. Remélem nem rossz hír, kérdezte derűsen, csevegve az idegen. Maga akaratlanul is tanulja volt egy beszélgetésnek, amelyből minden igyekezetem dacára néhány szót hallott. Biztosíthatom, hogy annyi, mintha... Hallgasson, kérem! Nem tudom, milyen ember. De az az érzésem, hogy jó szívű. Bizonyára súlyos helyzetből menekült meg a segítségemmel. Viszonozza ezt azzal, hogy nem érdeklődik utánam, ha elment innen. Ezzel most ne legyen gondja, nyugtatta meg a fiatalember. Hiszen a vesztek zár néhány hétig tart, és addig megbeszélhetjük. Ugyan, csak nem képzelő, hogy itt marad a vesztek zár idejére? Hová menjek? Mit tudom én? Ha nincs oka arra, hogy bujkáljon, akkor nyithasson szobát. Van okom bujkálni. Mert az apám azt akarja, hogy megnősüljek. Át akartam evezni Bali szigetére, ahol egy barátom lakik a tengerparton, és adott volna ruhát. Hol hagyta a ruháját? Az apám bezárta, hogy ne szökhessen meg. Reggel lett volna az esküvőm, és akkor ideadta volna a frakkomat. Én azonban éjjel kimásztam az ablakot, pizsamában nekivágtam Balinak. A vihar visszadobott a szálló strandjára, és bemásztam ide. Azóta elnyomatás alatt állok. Maud kissé felderült a bolondos történeten, és barátságosabban felelt. Ez mind igen szomorú, vagy komikus, ahogy vesszük, de nyugodjon bele. A vesztek zár arra kényszeríti, hogy feladja a harcot. Nem bujkálhat hetekig pizsamában. De mit mondok a szállósnak, ha megkérdezi, hogy kerültem ide ilyen könnyű viseletben? Hazudjon valami gáláns kalandot, vagy amit akar. Hát, jó, megyek. Köszönöm a szívtelen vendéglátást, mert enni nem adott, ezt lezögezem. Egy másodpercig hallgattak. A férfi a hamutárcán elhambat levelet nézte. Szeretném, ha bízna benne, mondta azután. Az az érzésem, hogy szörnyű csávában van. És a hegyes orrú lakcipő, akivel beszélgetett, nem valami elszánt segítőtárs. Maud szomorú habozással nézett maga elé. Nem, mondta szomorúan Maud. Sajnos nem segíthet rajtam. És mi lesz, ha letartóztatják? Tessék! Honnan veszi? Nem akarok blöffölni. Hallottam, hogy este repülőgépen menekülni akart. Valószínű tehát, hogy üldözik. Mivel a vesztek zár miatt kénytelen maradni, könnyen lehet, hogy utoléri. De miért gondolja, hogy a rendőrség üldöz? Ez világos, mert... kopogtak. Ki az? A rendőrség. A pizsamás idegen zajtalanul és gyorsan eltűnt az ágyon. Tessék! Kiáltotta Maud. Vidám hangon. Barátom, gondolta hüledezve a pizsamás. Ez aztán a nő. Példátlan hidegen. Kerekorrú gyári cipő jelent meg az ágy két lábának látóterében. Bocsánat, Elder főfelügyelő. Maud, Borkman, parancsoljon. A két apró csatos trotőr cipő megmozdult. Köszönöm. Felelt a kerekorú gyári cipő. Kérem, a hallban folyik a lakó kihallgatása, de hogy meggyorsítsuk az eljárást, én is elvégzek néhány fontosabb kihallgatást. Miért szükséges a vesztek zárhoz kihallgatásokat végezni? Az egyik csatos trotőr cipő eltűnt. Úgy látszik, Maud keresztbe tette egymáson a lábait. Ugyan, felelt a kerekorú rekettes gyári cipő. Szó sincs a vesztek zárral kapcsolatban semmiről. Hát nem tudja, Borkman kisasszony, hogy egy szobával arrébb a 71-esben gyilkosság történt, mi alatt a vendégek a halba siettek. Visszakerült a másik trotőr. Meglepetésében tette le a lábát. Mi? Kicsoda az áldozat? Ranke doktor. Hogyan? Az egész olyan különös. Ne haragudjon, hogy én kérdezem önt. Meg tudom érteni, Borkman kisasszony. Ranke doktor valaki leszúrt. A 70-es üres. Ez a 72-es, ahol ön lakik. A másik szomszédos szoba. Nincs több szoba a fordulóban. Itt valami papír égett el. Levelet kaptam, amelyben egy kellemetlen ügyben írtak, és így semmisítettem meg.
2: Micsoda ideg. Isten, micsoda ideg. Gondolta a pizsamás.
0: Van csőposta a hotelben? Kérdezte a főfelügyelő. Nem tudom, postán jött a levél.
3: Érdekes. A mai postát megelőzte a vesztegzár.
2: Hosszú szünet.
0: Akkor nem értem, feleltem út kedvesen. Itt feküdt az asztalomon. Lehet, hogy a tegnapi postával érkezett.
3: Az lehet.
0: Ha szabad néhány formaságot. Neve? Maud Borkman. Született? 1919-ben.
3: Hol?
0: Szünet. Acsinszkban. Oroszország.
3: Szibériában, nem?
0: Igen.
3: Hol van az állandó tartózkodási helye?
0: Surabajában. Az Állami Vegyészeti Intézetben dolgozom. Decker professzor asszisztense vagyok.
3: Igen?
0: Nagy tisztelője vagyok a zseniális professzornak.
3: Szabadságát tölti itt a kisasszony.
0: Szünet. Nem. Ott hagytam az állásom. Van der Bullen Félix, a szemtelen idegen, igen keserű szájízzel hasalt az ágy alatt.
2: Itt baj van. Itt nagy-nagy baj van ezzel a remek szép nővel.
0: Most már faktum, hogy hazudik. Kérem, bárhogy is nézzük,
2: itt nagy baj van.
0: A gömbölyű orrú gyári rekettes azonban sokkal jó hiszeműbbnek látszott. Szinte észre sem vette a csatos trotőr zavarát.
3: No, hiszen, mondja megnyugtatóan, ezek csak formai kérdések, ha kellemetlen, akkor ne válaszoljon, kisasszony.
0: A mi szempontunkból csak egy kérdés bír fontossággal. Ugyanis kétségtelen, hogy a gyilkosság az alatt történt, amíg a vesztegzár rendelkezéseit felolvasták. Előzőleg még látták a doktort, és körülbelül 15 percre rá már halott volt. Így tehát csak az a fontos, hogy megállapítsuk a szálló lakóiról, hol voltak a kritikus 15 perc alatt.
3: Csend. Az egyik trottő ismét eltűnt,
0: Maud tehát visszanyerte a nyugalmát. Értem, mondta kellemes, csengő hangján, egykedvűen, szinte derűsen.
3: Hiszen egyszerű eljárás, tehát szíveskedjék megmondani, kisasszony, hol volt ön a vesztegzár kihirdetése alatt?
0: Itt a szobában.
3: A pizsamás ember az ágy alatt megdermed.
2: Mi ez?
0: Ez hát rendben volna. A detektív természetesen itt is kopogott, és felkérte, hogy jöjjön a halba. Így történt.
3: Volt valami oka rá, hogy mégis maradjon?
0: Semmi különös okom sem volt. Láttam az ablakból a drót akadállyal érkező katonákat. 15 éve élek Indiában. Tudtam, hogy miről van szó, és nem szeretek hivatalos eljárásoknál asszisztálni.
3: Aha. Értem. Így már világos, helyeselt a főfelügyelő.
0: Egy előkelő szálló vendégei nem törődnek formaságokkal. Sajnos az ember nem sejti előre, hogy utóbb fontossága lehet a megjelenésének.
3: Természetesen.
0: Természetesen, helyeselt a főfelügyelő egy készséges fodrász segédmódja. Én azonban, hála Istennek, nagy gyakorlattal bírok, és tudom, hogy egy váratlan vesztegzár gyakran tragikus meglepetést hozhat. Az első pillanatok pánik hangulatát nem egyszer felhasználták már bűnözők, szállodai tolvajok, ezért mindig összeírom gyorsan, hogy kik voltak jelen a vesztegzár kihirdetésénél.
3: Igen? Ez nagyon ügyes. Köszönöm az elismerést.
0: Ha megengedi, még egy kérdést teszek fel. Formaság, de megkönnyíti a helyzetünket. Volt önnél véletlenül látogató, amikor a detektív kopogtatott. Az alibi mindig egyszerűbb számunkra, ha tanú van rá.
3: Szünet, de egész rövid, gyufas erccel.
0: Nem, senki sem volt nála.
3: Ezt jól tudom.
0: Ostoba az ilyen személyzet. Egy liftes fiú azt mondja, hogy Szergiusz herceget látta a fordulóban, és mintha az ön szobájába jött volna. Természetesen ostobaság.
3: Ezek a bajok fecsegnek a vakvilágba, fontoskodásból.
0: A herceg valóban járt nálam. Vagy 10 perccel a vesztegzár előtt. De amikor a boly kopogott, akkor már nem volt itt. Azt mondta, átmegy Van Gogh terménykereskedőhöz, akivel ismerik egymást, és lehet, hogy a kereskedő már lement. Bizonyára onnan jött ki a herceg. A 3. szoba fordulóban a 70-es Van Gogh-dé.
3: Igen, tudom.
0: A boly mondta, hogy onnan is jöhetett a herceg, de ezt nem hittem. Azonban, ha nem öntől jött ki,
3: akkor innen kell.
0: Csak a 70-esből jöhetett ki. Van Gogh-tól.
3: Érdekes. Ugyanis ott történt a gyilkosság.
0: Hosszú, dermedt szünet. Az ágy alatt egy úr úgy érzi, mintha torkon ragadták volna. De hiszen...
3: hallatszott a nő hangja.
0: Azt mondta, hogy a 71-esben ölték meg Ranke doktort.
3: Ezt mondtam volna. Tévedtem.
0: A 70-esben történt Van Gogh úr szobájában. Az ön szobája 72-es számú, és a 71-esben nem lakik senki.
3: Ez csúpcsapda volt, az bizonyos.
0: Most már kínos hangulat súlyosodott a szobára.
3: Székrecse.
0: Hát, mondja nyájasan a gömbölyű orrú gyári cipő. Azt hiszem, ezzel befejeztük a formaságot. Jó, ha ilyesmin túlesik az ember. Bocsánat, ha háborgattam. Kérem,
3: Székrecse.
0: Megjegyzem, hogy én nem láttam a herceget, miután távozott tőlem, csak feltételeztem, hogy Van Gogh-tól...
3: Ez természetes.
0: Nem is veszem jegyzőkönyvet. Egy ilyen finom, előkelő úr neve a legtávolabbi kapcsolatba sem kerülhet az ügyjel.
3: Nekem is ez a nézetem.
0: Örülök, hogy a véleményünk egyezik. Nagy tisztelője vagyok a hercegnek és Shilling Lord, Tonga-sziget kormányzója, akinek néhány ügyben szolgálatára lehettem, megígérte reggel, hogy ebédnél bemutat a hercegnek.
3: Sajnos. Közben jött a vesztegzár.
0: Hát, ön nem a vesztegzár kirendeltségével érkezett?
3: Szó sincs róla.
0: Egy másik ügyben nyomoztam, és én is itt ragadtam a vesztegzár miatt. Valami más bűnügy is előfordult a szállóban?
3: Nem a szállóban.
0: Csak a lábnyomai vezettek a szállóig. A szigetvilág legelvetemedettebb gonosztevőjének, Jával Rémének hívják az alvilágban.
3: Gyilkol, rabol, kegyetlenül.
0: És megtévesztően kellemes külsejű ember.
3: A szálló kertjében tűnt el. Ha tudná, hogy valóban itt van valahol, nem főne a fejem a gyilkosért.
0: Különösképpen egy ilyen fehér csontgombot találtam a meggyilkolt Ranke doktor mellett.
3: Élénken emlékeztet egy hálóruha gombjára.
0: Ha? Fehér csontgombot nem varnak férfi ruhára?
3: Utcai ruhára nem,
0: de pizsamára lehetséges. És az illető pizsamában szökött meg előlem.
3: De lehet, hogy másfelé menekült.
0: Túlságosan szerencsés véletlen volna, ha a vesztegzár a kezemre játszaná. A gömbölyű orrú cipő bokában összeér, mintha meghajolna a gazdája.
3: Ajtónyikorlás.
0: Nagyon örültem,
3: mondja Mód. Ha valami közlendője van, kisasszony, bennem megbízhat. Nem vagyok szívtelen kopó.
0: Az ajtó becsukódott. Mire Mód visszafordult, a pizsamás ember már ott ült a karosszékben, és dohányzott. Mód szótlanul, komolyan nézte. Tessé? Mondta a fiatal ember, és miután nem kapott választ, elismerően mondta. Ez aztán alaposan megadta nekem. Mit szól ezek után hozzá, mint Jáva Réméhez? Mód csendesen, minden szemrehányás nélkül ezt kérdezte. Maga ölte meg Ranke doktor?
3: Megenged előbb egy kérdést?
0: Tessé, felelte a leány.
3: Maga ölte meg Ranke doktor?
0: Figyelmeztetem, hogy az én türelmemnek is van határa. Most már sokkal több forog kockán sem, hogy a csúf látszat elkerüléséért megvédje magát.
3: Igaza van.
0: Most ellenszolgáltatás fejében véd meg.
3: Mert én tudom, hogy amikor a detektív kopogtatott és jelentette, hogy vesztegzárat rendeltek el, maga nem volt egyedül. Tudom, hogy nem volt a szobában, amikor a gyilkosság történt, és azt is tudom, hogy Sergius herceg nem távozott a detektív érkezése előtt. Hol volt ön a távozásától számított 15 percig? Mert a halban nem volt, a szobájában nem volt.
0: Ugyanez áll a hercegre is.
3: Útban voltam a hal felé, de visszafordultam.
0: Úgy?
3: Akkor miért nem mondta meg ezt a detektívnek?
0: A nő kirobban. Hogy merészel nekem maga kérdéseket feltenni? Akit egy főfelügyelő a földrész legnagyobb gazemberének nevez, aki hálóruhában menekült a kötél elől.
3: Szívesebben szöktem volna repülőgépen Szingapurba. Talált. Mód elsápadt és hallgatott. A fiatalember felállt.
2: Kérem,
3: szólalt meg szerint.
0: Kössünk békét, vagy ha tetszik, szövetséget.
3: Magával? Lehet, hogy szerencsétlen körülményei miatt nem adhatom rendőrkézre, de gazemberrel nem szövetkezem.
0: Téved, ha azt hiszi, hogy én olyan magafajtájú vagyok.
2: Hát akkor állapodjunk meg. Mindketten hallgatunk arról, amit a másikról megtudtunk.
0: Maga ölte meg?
3: Kérdezte suttogva, rémült el a leány.
0: Feleljen. Én úgysem fogom elárulni.
3: A fiú rövid ideig gondolkozott. Mód közelebb lépett hozzá, és kimerett szemmel nézte a csíkos selyem hálókabátot. A fiú önkéntelenül követte a tekintetét. Egy fehér csonygomb hiányzott a pizsoma kabátjáról.
0: Szóval maga tette. Kérem, ha Istent ismert valaha, mondja meg. Könyörgök.
3: Nézd a leány. Azután lassan bólintott.
0: Én.
3: Mód megkönnyebbülten sóhajtott.
0: És? Miért?
2: Felismert.
3: Batáviában egyszer betörtem valahová, ahol Ranke doktor is vendégségben volt. Elfogtak. A tárgyaláson ismét találkoztunk,
2: jól megegyezhetett.
3: Ahogy kiléptem, innen szembe jött. Tört mindig hordok magamnál, egy döfés aztán.
2: Vége lett.
3: Mód írtózva nézte a kedves arcú, nyájas tekintetű embert.
0: Ocsmánygyilkos.
3: Úgy meséli ezt a gazságot, mintha csak tréfa lenne. Maga sem tudta, miért fáj ez annyira. Hiszen örülnie kellene, hogy nem Sergius volt.
0: Gyilkolt. Hidegvérrel embert ölt.
3: A fiatal ember fölényesen vállat vont.
2: Egyető vagy kevesebb. Oly mindegy.
0: Menjen, kérem.
3: Azonnal menjen. Kissé alkonyodott. A kert tömve volt vendégükkel. Már megszokták a vesztegzárat, már tréfálkoztak a drótsövény külső vonalán táborozó katonákkal. Csak egy hipohonder különítmény élükön Willié nével, akinek a férje Szingapurban szerkesztő, ájoldozott a szobájában, és valamennyien keresték magukon a bubópest is nyomait. A boly fél óránként drámai, de hivatalos hangon jelentette Markeitnek, hogy valamelyik vendégnek a percei megvannak számlálva. Az idény vége volt. Alkony felé már dúson hömpölygött a ködös, párás levegő a tenger felől, és zsíros fényjel ülte meg a pálmák levelét. Színes hibiszkuszok és orchideák tágult kelyhei. Az északnyugati monszun előhírnökei rosszagú, forró légáramlással hordták a partmenti fák rothadó gyökereinek bűzét. Most még csak a súlyos, bágyasztó alkonyi dagályidőben érezni a trópusi paradicsom átalakulását pokollá a betörő monszun fúvására. Egy pár nap, esetleg csak néhány óra még mindössze, mert itt átmenet nélkül változik az évszak, és ilyen gutaütött időjárás lesz erre nap, mint nap. A tengerbe süllyedő nap búcsúzó vízfényei árnyékba burkolják a szobát, ahol két csapdába került ember áll némán egymással szemben. Azt hiszem, az időpont megfelel, mondja a pizsamás. A szobamosdó pereméről levesz egy szappant és törülközött. Nézzen, kikérem, hogy tisztalja a levegő. Mód kinyitja kissé az ajtót. Most! Súgja gyorsan. Bocsássa meg, hogy találkoztunk, mondja a fiatalember. Kilép a szobából, és egy szállóvendég öntudatos lépteivel elindul a folyosón. Mód háttal a csukott ajtónak dől, és lehunja a szemét. Istenem! Ez az első gondolat. Azután elővesz a ruhája kivágásából egy apró csipketerítőt, amilyen minden szobában az asztalkán van, szétbugyolálja, és kihullik belőle egy kis fémnyelű, véres tő. Félix karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idény közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a baj meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszú, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabajába. Közöttük Rev Paolo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztek zár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva rém, aki öntudatosan siet pizsamába, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejtené és hová, igen örül a személyzet hiány kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó. Ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jött. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
4: Halló? Hány óra?
3: Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
4: 6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you és danke!
3: És Pütyö részfelesét. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valami csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végül a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Csak ruha kellene. De hogyan szerezzem? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll. A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik. Félix rohan. Hát ez nem megy. Már rá meg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz 2 nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó, gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
5: Hé! Hey, Martin!
3: Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
5: Na!
3: Kiáltotta bosszusan a fiatalember.
5: Mi van? Te vagy az!
3: Én hát! Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most ezután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
5: Martin!
3: Nem hagyja abba.
5: Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
3: Felelte dühösen.
5: Viccolsz csak te! A viccolsz!
3: Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
5: Te Martin!
3: A földön vinné el azt a Martin.
5: Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában marad!
3: Hogy üvölt a dög?
5: Jó, majd lehozom! Más nem kell! Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! A hozzánk lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
3: Rajta volt a nadrág, kissé bő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Nem ritkaság, trópuson. A pizsamáját összehajtva letett a lépcsőre. Erre úgysem járna.
5: Martin! Martin!
3: Felveri a szállót a pimasz.
5: Jaj, mi van már megint? Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába! Jó, majd vigyázok! És holnap is várlak, Martin!
3: Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelget az éhségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
5: Martin!
3: Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
5: Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
3: De milyen jó lenne, ha ledobnálak? Gondolta.
5: Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, hogy egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
3: Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett, gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vas lépcsőn. A második emeletre ért, lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre. Innen jöhetett a hang. Arcát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány.
6: A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak.
3: A rendőrtisztek mögött állt Eldar főfelügyelő.
6: Szerintem mindenki gyanús, amíg nincs alibije. Szólt közben.
3: A kapitány kicsi hűvösen fordult feléje.
6: Nem szeretném, Eldar, ha ezzel az üggyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat.
3: Világért sem avatkozom a dolgokba. Felesleges is, a kapitány úgy csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kicsi gyanakodva nézték. Eldar főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és madoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével, kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztottak ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái.
6: A kezére járhatunk, csak szóljon,
3: felelte a kapitány.
6: Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták.
3: Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket.
6: Cserben hagyott a szerencsém.
3: Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt,
6: hogy kihallgatta Maud Borkman? Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem, én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál. Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok.
2: Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőr tiszt, miután Elder a szobájába ment.
1: Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt.
6: Hát, uram, mondta a kapitány, Sedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot.
1: Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni.
3: És?
1: Szólt közben az egyik tiszt. Keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is. Úgy van. Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Sedlinc. Sok tapintat, vigyázni. Ez a Grand Hotel. Jó éjszakát. Csörgés. Ajtócsukódás. Rendőrtisztek aludni mennek. Jáva réme, a szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell randevúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobák.
2: Ne merje megkísérelni.
1: Suttogja valaki. Én nem tehet semmit. Én félek. Tele van rendőrön minden.
2: Ne féljen.
1: A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek.
2: Szóval beszéljen meg.
1: Nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borkman vitte el. Egy fehér kis csipketerítőben.
2: Akkor ő a gyilkos.
1: A fiatal ember zsibbadtan át. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó.
2: Holnap mondja el a detektíveknek. Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ufene!
1: Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem.
7: Martin, te miért nem ledobsz halat, koralt, kulcs? Halszing! Martin, halsz!
1: Szünet. Elmegy és bosszusan dör mögé.
7: Te nem halsz, Martin! Esző vagy, alszó, hülye disznó! Csak várj!
1: Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tör, és valóban fejlem, akkor vége. Valamit tenni kell. Először minden esetre táplálkozni fog.
2: Miért van itt ilyen sötét?
1: Neki megy valaminek. Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok. Baj van. Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. Valahonnan nagyon halk jazz-zene szűrődik ide. Ez a bár, a Grand Hotel Grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok. Távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween kallérja még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventilátor, hosszú sejjebb szalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, ittyű tangó muzsika és... tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Vangold úr egy elhamarkodott mozdulattal távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák ólóját. A félhomályban jókedvű urak ülnek. Csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárkák, és maroknyi anyagból álmodott párizsi selyebuhák zizegnek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy. A tamil mixer rábigyorog.
8: Egy pohár pezsgőt és jeget bele. Sok jeget! Vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen.
1: A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte. Jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy álomszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte.
9: Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
8: Hát, ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
1: Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy kort jeges pezsgőt.
9: Táncol?
1: Kérdezte Odé de Fleur.
8: Hogyne, szabad.
1: A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek.
9: Maga nagyon jól tánc, suttogta a direktrisz.
1: Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezetek.
8: Milyen körni ez a haján?
1: Lanterik?
9: Nem. Ez Kalima.
1: Az. Maga igazán ért. Tized másodperc sötét, csend, és már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pezsgőhez. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárral körülnéz.
8: Mi van?
1: Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatalember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb hittérítően bársonygalléros fekete papiforma ruhája van rajta.
8: Igen.
1: Ott állt az álmult emberek előtt a fekete bársonyjal szegett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangóz.
9: Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt.
1: Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta. Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz, Nebukadnezár palotája falán. Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, selyem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy méne, ménettek el, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kelyhet. Magasra emelte a pezsgős poharat a döbbent csendben,
3: a földhöz csapta. Végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta. Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét. A mixer babonás rémülettel suttogta.
10: Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
3: A Zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt. Sergius herceg elgondolkozva mondta Módnak, akivel együtt ültek egy páholyban. Micsoda fanatikusok! Szingapurban tavaly egy misszionárius felrohant az egyik varieté színpadára, s táncolni kezdett a balettcsoport között.
11: Szörnyű látvány volt.
3: Mód nem szólt semmit. A helységben lassan felengedett a váratlan esemény deprimáló súlya.
12: Ez szabálytalan eljárás, mondta Markhelyt tanácsos, aki Villiénével vacsorázott, miután konstatálta, hogy a hölgynek nincs búvópestise. Ha nem lenne misszionárius, akkor büntetendő cselekménynek számítana. Pánikot előidézni, vesztek zárott területen?
3: Ki ez? Kérdezte a szicíliai özvegy izgatottan Van Gold urat, akivel időközben megismerkedtek véletlenül. A terménykereskedőt annyira feldúrt a neje távolléte, hogy ebben a bús lelki állapotban szórakozottságból Signora Relli asztalához ülte vacsorázni, és az erőteljesen szép özvegy megengedte, hogy a félreértés tisztázása után is együtt maradjanak. Vacsora után véletlenül a bárba mentek kissé elüldögélni.
12: Ez egy hittérítő, felelte Van Gold. Többet én sem tudok.
3: Péter, a pincért hívta. Parancsoljon, Signora.
12: Ki ez a hittérítő?
3: Nem tudom, ma sokan érkeztek. Felelte és sietett, mert a vendégek itt is, ott is fizettek. Wolfgang igazgató mindenfélét gondolt a misszionáriusról.
12: Annyira érdeklik a hittérítők?
13: Igen, leánykoromban beleszerettem egy misszionáriusba. Sajnos nem sok reményünk volt arra, hogy szüleim hozzáadjanak, és ő elment a vadak közé hittérítőnek. Boldogult férjem jó volt, okos, szeretett, de én sohasem feledtem Cressont. Mióta özvegy lettem, szívesen járok erre, ahol sok a hittérítő, ahol annyian hasonlítanak rá.
3: Reméli, hogy egyszer csak viszont látja az illetőt? Kérdezte Van Gold úr.
13: Az illető nem él. Hivatásának áldozata lett, és én vagyonom egy részét beleöltem abba az emlékműbe, amit szülőföldjén állítottam.
3: Honvait is hazahozatta? Kérdezte Van Gold úr meghatva.
13: Nem,
3: felelte hidegen az özvegy, és rövid szünet után hozzátette, ugyanis a vadak megették. Lindner, az opera énekes jött arra, és megállt az asztalnál.
12: Az ilyen hittérítőt nem szeretem,
3: mondta, és fáradt, kövér arca szomorú, gyerekes kifejezésre görbült.
12: Most ismét altatót kell bevennem, pedig már jól éreztem magamat.
13: Ne vegyen altatót,
3: mondta erélyesen az özvegy.
13: Üljön le hozzánk! Péter! Egy üveg csinzánót! Signor Lindner, Van Gold úr!
3: Örvendek, mondta a terménykereskedő, és felállt a készfogáshoz. Én nagy tisztelője voltam az ön néhai hangjának. Még legény ember koromban. Ön gyönyörűen énekelt Lohengrin, és csinos ember volt.
12: Hol vannak azok a régi szép idők?
3: És sóhajtott. De nem értette, hogy a nagy művész miért ül olyan fagyosan az asztalhoz.
13: Most hajtsunk fel egy egész pohárral,
3: biztatta őket Signora Relli, és magasra emelte a rubin színű vermutot. Megitták.
13: Minden is, pedig nem sok kedve volt hozzá.
3: Az özvegy felemelkedett.
13: Bocsánat,
3: kisietett a teremből.
13: Kedves hölgy,
3: jegyezte meg Van Gold, és újra töltött. Akarja, jól érezte magát. Az ital is szokatlan volt számára, és ez a Signora Relli igazán kitűnő társaság.
12: Ön tüneményesen énekelt valamikor,
3: fordult Lindnerhez, mert kedveskedni akart a világhírű művésznek.
12: Nagy kár, hogy elveszítette a hangját. Ez már végleges. Ismertem egy kántor tanítót, akinek később kitisztult az orgánuma. Önnel is előfordulhat.
3: Kizárt dolog. Felette Lindner halálsápadta. Az idegesség árt a hangnak, és engem minden ostoba fecsegő halálra ingerelt.
12: Igazán?
7: Így vagyok én a raktárrokommal.
12: Ha azt mondom, Stukkur, hozzon fel egy...

0: Tessék? Egy ilyen előkelő hotelben?
1: Sajnos nem számítottunk itt térítő vendégre. A mi lakóink bűnös emberek.
0: Ma pénteken sem esznek böjtöst.
1: És csak olyan ételeink vannak, amit hittérítő úr undorral utasítana el. Roast beef, csirkekotlet, curry mártással, pulyka és hasonlók.
0: A hittérítő úrnak valósággal folyt a nyála. Egy kis roast beef, vagy pláne kotlet után curry szósszal.
1: De szomorúan ezt mondta.
2: Ó, hozzá csak azt a kis halat vízben főzve.
0: Komoran ült ott a kis asztal mellett, és szerette volna a haját tépni.
1: Bocsánat, itt térítő úr. Özvegy, Reliné vagyok. Egy hatalmas, jó alakú, markáns, de csinos arcú nő állt előtte, vészesen villogó szemmel és nagy fehér fogakkal. Nem tudtam szabadulni a hatása alól. Amit az imént tett, olyan ijesztő és nagyszerű volt.
2: Harca a világi bűnök ellen.
0: És türelmetlenül forgatta a fejét a pincér után, mert már a böjtös is jól esett volna, csak hoznák.
1: Nekem szükségem volna valakire, egy emberre, akivel őszintén beszélhetnék. Kérem, ha van számomra egy fél órája, hallgasson meg, és
2: most majd vacsorázom,
1: jegyezte meg, mert jött a pincér rohallal. Kell végre egy izzószemű, szigorú hittérítő, akinek az én szívem titkait kitárom. Kell!
0: De sajnos a karját tárta ki, és mert nem nézett hátra, levert a pincér kezéből a tálcát. A kis darab főtt hal mozdulatlanul pihen levében a szőnyegen.
2: Hú, Madonna!
1: Kiáltotta kétségbe esetten.
2: Milyen ügyetlenség! Kérem, engedje meg, hogy vendégül lássam egy csésze teára, némi kárpótlásul a kis vacsoráért.
1: Ne utasítsa vissza, mert megaláz. A 20-as szobában lakom. Itt van a kezelben.
2: Kérem, én ma csak böjtöse tehetem.
0: Mondta megtörten, és úgy nézett a földön fekvő halra, mintha valami elhunyt, szeretett hozzátartozója lenne.
1: Rövid bicentéssel és teljesen üres gyomorral elindult a főlépcső felé.
0: Azután hirtelen siet visszatért és benyitott a sötét étterembe. A főlépcső felé ugyanis Elner főfelügyelő közeledett. Elner csak egy pillanattal látta. Nyomban a portáshoz sietett.
1: Ismeri ezt a hittérítőt?
2: Bizonyára, de ma annyian érkeztek, hogy utána kell néznem. Ha a főfelügyelő úr tudni akar valamit,
1: igen.
2: Nézze meg a nevét és az adatait.
1: Közben kijött a főpincér a bárból, és Signora Rellihez ment.
0: Szíveskedjék visszatérni a bárba. Az a két úr a Signora asztalánál hangosan sértegeti egymást.
2: Ó, oh, Santa Madonna!
0: Kiáltotta, és elsietett a pincérrel.
2: Reverendissime Paul Sorget hittérítő,
1: mondta a portás.
0: Autokáron érkezett a jávai kirándulókkal, és egy bankátutalás miatt jött be a Grand Hotelbe, közben történt a sajnálatos eset.
1: Hányos szobában lakik?
2: 66, második emelet.
1: Köszönöm.
0: Oda ment az étteremhez. Az ajtó zárva. Most már habozás nélkül a lifthez lépett, és beszállt.
2: Második emelet.
0: A lift bugva előtt. Szerette volna felpofozni magát, amiért nem sietett nyomban a hittérítő után. A lift megállt, gyorsan ki akart lépni.
2: Nem lehet, uram, mondta a néger fiú. Két emelet között vagyunk.
0: Miért állt meg a lift?
2: Valószínűleg kinyílt az ajtó valamelyik emeleten.
0: Most mit kell csinálni? Topogott türelmetlenül Elder.
2: Csengetni kell a portásnak, ő végigjárja az emeleteket, és ha becsukja a nyitott ajtót, akkor ismét megindulunk. Rémes, hogy milyen lassú. Ha valamelyik felső emeleten nyílt ki a lift ajtó, hát akkor ránk virrod. Zsábája van szegénynek. Portásnál nagy baj. Én nem tartanám.
0: Csengetett már?
2: Még nem, de az hamar megvan. Felelte biztatóan, és lenyomta az egyik fehér gombot. Most tessék majd megfigyelni, hogy meddig elpiszmog ez a vénembe.
0: Csak ugyan fél órát tartott, amíg végigjárt az öt emeletet, és végül rájött, hogy a fél emeleten elfelejtette megnézni, pedig ott nyílt ki az ajtó.
1: A lift felszökkent, rövid búgás, a boly kirántja az ajtót.
2: Negyedik.

0: Eldernek fejébe tódul a vér. A másodikra mondtam. Egy perc! Le. Két másodperc múlva a lift megáll. Elder kiszállna, de a baj legyen. Hát, megint kinyílt egy ajtó. Úgy látszik, viccel valaki.
1: Hogy az a?
0: Alig 3/4 óra múlva ott állt a 66-os szoba előtt. A hittérítő ruhája kiakasztva függőt, a küszöbben egy pár cipó. Megkopogott.
1: Ki az?
0: Kérdezte üreket. Keresik hittérítő urat. Lassú csoszogás, nyílt az ajtó, ősz, sovány arcú ember nézett ki.
1: Engem keresnek?
0: Igen. Crawford hittérítő urat várják a szavon.
1: Én Hószorzsak vagyok.
0: Ó, bocsánat, akkor tévedés. Craffordot várják.
1: Az sem lehet. Craffordot tavaly megsütötték a Victoria nyánzatónál.
0: Akkor ez egy másik Crawford.
1: Hallja ki maga.
0: Az egész hazugságból egy
1: szót sem hiszem. Az imént is kaparászott valaki az ajtóba. Nagyon gyanús éjszakai jelenség az úr.
0: Én Elder főfőnökre vagyok. A pénzt minden esetre okosabb lesz leadni a szépbe.
1: Mi?
0: A portás mondta, hogy átutalása jó. Mikor feküdt le?
1: 11-kor felett a hittérítő, és bevágta az ajtó. 12-re. Elder néhány pillanatig gondolkozott, azután gyorsan lehajolt.
0: A hittérítő cipőjén friss nedvesség csillogott. Bőrön nehezen szárad a folyadék, de 11 óta száraz lenne.
1: A földre hullott, böjtös harról freccsent oda a víz. Kétségtelen, hogy valaki hordta a pap cipőjét, mi alatt aludt.
0: Azt is tudta már, hogy két.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Tilos Rádió. Ezen a héten Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozását halljátok. Figyelem, kiskorú hallgatók, kizárólag nagykorú jelenlétében hallgatok.

Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Wayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával. A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultra ibolya lámpákat. Bonnie McMahon egyenöltözéke, mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva, kigyúlt, mint egy neon reklám. Ugyanígy a mixer kabátja, meg a falakon lévő afrikai állarcok. Ugyanígy Dwayne Hoover inge, meg még több másik férfi inge. A következő okból. Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták, amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. Napfényben fluoreszkáltak, ezért fehérebbnek látszottak. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultra ibolya fénybe kerültek, nevetségesen fölragyogtak. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is, mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt, amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfa izzókkal. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estéi ingének ing melle volt. Ragyogása mélyről jött, villódzott, mintha egy radioaktív gyémántokkal tele nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De aztán Trout valamiért előrehajolt, és a keményített ing mell meghajlott, parabola tükörré görbült. Reflektor lett az ingből, és a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. Úgy vélte, talán közben meghalt. De ha nem, akkor is valami fájdalmatlan és természet fölötti dolog zajlik. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. Készen állt bármire. Trout nem tudott magyarázatot arra, hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mint a legtöbb tudományos fantasztikus írónak, neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Nem tartotta többre a konkrét információt, mint Rabo Karabekian. Így hát most csak hüledezhetett. Az én ingem régi ing volt, amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában, ahol közönséges mosószert használtak, azért nem fluoreszkált. Dwayne Hoover most belerévett Trout ing mellébe, ugyanúgy, ahogy előzőleg belerévett a csillámló citromolaj csöppekbe. Eszébe jutott, amit a mostoha apja mesélt neki 10 éves korában, hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Nem is véletlenül jutott az eszébe. Hiszen korábban szót váltott Bonnie McMahonnal, akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges Shepherdstowni autómosóba. És az autómosó főként azért lett veszteséges, mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett, vagyis fekete munkaerő. Márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. Évekkel ezelőtt, mondta Dwayne mostoha apja annak idején a 10 éves Dwayne-nek, millió számra jöttek északra a niggerek. Chicagóba, Midland Citybe, Indianapolisba, Detroitba. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt, hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. A niggereknek annyi pénzük lett, mint addig soha. Shepherdstownban viszont, folytatta, a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Nem akartak niggereket a városokban, így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. Dwayne mostoha apja leírta a táblákat. Nigger, ez Shepherdstown. Ne adja az Isten, hogy itt találjon az este. Egy este, mondta Dwayne mostoha apja, egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. Lehet, hogy nem látták a táblát, lehet, hogy nem tudták elolvasni, lehet, hogy nem hitték el. Dwayne mostoha apja éppen munkanélkül volt, amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Akkor tájt kezdődött a nagy válság. Ő meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval, kivitték a szemetet a földekre és beleöntötték a cukorpatakba. Minden esetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba, folytatta Dwayne mostoha apja. Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. Erre éjfélkor odament a nép. Kirángatták a férfit és egy szöges drót kerítés felső szálán ketté fűrészelték. Dwayne tisztán emlékezett, hogy amikor ezt hallotta, a szemétből szivárgó olajfolt szépen szivárványosan fény lett a cukorpatak felszínén. Az az éjszaka nagyon régen volt már, mondta Dwayne mostoha apja, de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát.
Trout kínzóan tudatában volt annak, hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ing mellét. Dwayne szeme könnyben úszott, és Trout azt hitte az alkoholtól. Nem tudhatta, hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a cukorpatakon, amely 40 évvel ezelőtt szivárványosan fény lett. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt, már amennyit láthatott belőlem. Én még jobban feszélyeztem Troutot, mint Dwayne. Elmondom miért. Valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelő erővel, hogy gyanakodjék, hát ha ő egy másik emberi lény teremtménye. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget papagájának. Egyszer például ezt mondta, Istenemre, Vilja, hogy elnézem a dolgokat, nem tudok másra gondolni, mint hogy szereplő vagyok egy könyvben, és a szerzőnek olyan szereplő kell, aki állandóan szenved. És most Trout pedzeni kezdte, hogy egészen közelül ahhoz az illetőhöz, aki megalkotta. Zavarba jött. Nemigen tudta, hogyan reagáljon, különösen azért, mert én határoztam meg, milyenek legyenek a reakciói. Tapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam. A szemüvegemet sem vettem le. Megint az asztallapra firkáltam, fölírtam a tömeget és az energia közötti összefüggést, ahogy az én időmben tudták. E egyenlő MC négyzet. Ami engem illet, hibásnak tartottam az egyenlőséget. Valahol szerepelnie kellett volna benne a T-nek, a tudatosság jelének, amely nélkül sem az E, sem az M, sem a C matematikai állandó nem létezhetett. Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. A bolygó golyó alakú volt. Senki sem tudta, miért nem esünk le, pedig mindenki úgy tett, mintha nagyjából értené. Az igazán eszes emberek megértették, hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az, ha birtokolnak egy darabkát a felszínből, ahová az embereknek tapadniuk kell. Trout irtózott attól, hogy akár Dwayne-nel, akár velem összeakadjon a tekintete, így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. Az első, amit szemügyre vett, Fred T. Berry-nek, a művészeti fesztivál elnökének, a Mildred Berry Művészeti Központ adományozójának, a Berrytron Kft. Alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabad forgalmú Berrytron részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva. A levél így szólt. Kedves Mr. Trout! Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves alkotószemélyiség Midland City első művészeti fesztiváljára áldozza értékes idejét. Szeretnénk, ha itt léte alatt családtagnak érezné magát közöttünk. Hogy ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze, hogy részese lett kicsiny közösségünk életének, mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Most már nem csak az enyém a cég, hanem az öné is. Cégünk 1934-ben amerikai Robo Magic néven jött létre. Kezdetben 3 alkalmazottja volt, célja pedig az, hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatizált háztartási mosógépet. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén lévő emblémán. A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Az istennő zászlórudat tartotta kezében, hosszú zászló lobogott rajta. A zászlón ez állt, Viszlát Bús hétfő. A régi Robo Magic mosógép jelmondata ravaszul összekevert 2 különböző elképzelést, amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. A hétfő ettől csak mosási nap lett, de nem különösebben nyomasztó nap. Azok az emberek viszont, akik hétközben szörnyű munkát végeztek, annak idején időnként bús hétfőnek hívták a hétfőt, mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Amikor Fred T. Berry fiatal korában megalkotta a Robo Magic jelmondatát, úgy tett, mintha a hétfőt azért hívnák bús hétfőnek, mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat, és a Robo Magic majd felvidítja őket. Mellesleg egy szó sem volt igaz abból, hogy a Robo Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. Akkor mostak, amikor éppen kedvük tartotta. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a nagy válság idejéről, amikor a mostoha anyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra.
Kesergett azon, hogy lecsúszott a család, aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba, le a sváb, bogarak és százlábúak közé, és neki látott a mosásnak. Eljött a nigger munka ideje, mondta. Fred T. Berry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robomagic-et, jóval azelőtt, hogy elkészült volna az áruba bocsátható, megbízható gép. És mivel Fred T. Berry azon kevesek közé tartozott Midland City-ben, akik a nagy válság idején is megengedhették maguknak a nagy táblás hirdetést, a Robomagic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni, hogy fölhívja magára a figyelmet. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Fred egyik hirdetése az egykori Kietzler automobil művek főkapuja melletti hirdető táblán jelent meg. A vállalat megszűnt, mert átvette a Robomagic. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyöngyel. Épp elindult udvarházából, hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. A szájából felhő jött ki, és a felhőben ez a szöveg állt. Irány a Bridge Club, addig a Robomagic elintézi a mosást. Isten hozzád, bús hétfő! Egy másik hirdetésen, amely a vasútállomásnál lévő hirdető táblán díszelgett, két fehér szállító munkás vitt be a házba egy Robomagic-et. Egy fekete cseléd nézte őket. A szeme mulatságosan kidüllett. Az ő szájából is felhő jött ki. Ő ezt mondta. Nolábacskáim, indulás! Ezek vettek egy Robomagic-et. Itt mi ránk már nem lesz szükség. Fred T. Berry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket, és akkor tájt azt jövendölte, hogy előbb-utóbb a különféle Robomagic gépek fogják végezni a világ minden nigger munkáját, ami nem volt más, mint a cipekedés, a takarítás, a főzés, a mosás, a vasalás, a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostoha anyja volt az egyetlen fehér asszony, aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. Olyan volt az én anyám is, meg a nővérem is. Nyugodjék békében. Mind a ketten kerek-perec közölték, hogy nem hajlandók nigger munkát végezni. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Ők azt mondták, női munka, a nők meg azt, hogy nigger munka. Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom. Szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték. Megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól, a rabszolgáktól. A Robomagic álomnak véget vetett a II. Világháború. A régi Kietzler automobil művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. A Robomagicből nem maradt más, csak az agya. Az a része, amely tudatta a mosógéppel, hogy mikor engedje be a vizet, mikor engedje ki a vizet, mikor lögyböljön, mikor öblítsen, mikor centrifugáljon, és így tovább. A II. Világháború alatt az agy lett az úgynevezett Blink rendszer agyközpontja. A rendszert nehéz bombázókra szerelték föl, és az irányította a tényleges bombakioldásokat, miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros bombák ki gombját. A piros gomb aktiválta a Blink rendszert, amely aztán úgy oldotta ki a bombákat, hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek belent a bolygón. A Blink a becsapódási lépés időt normalizáló komputer rövidítése volt.

0: 22. fejezet. És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában, néztem a Kilgore Trout ing mellére meredő Dwayne Hoovert. A csuklómon karperec volt a következő szöveggel. TH1 John Sparks, 71-3-19. A TH1 első osztályú tiszthelyettest jelentett. Ez volt John Sparks rendfokozata. A karperec $2,5 került. Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnámi háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma volt. A karperecek viselőitől elvárták, hogy ne vegyék le őket mindaddig, amíg a foglyok haza nem térnek, vagy halottnak, vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Azon törtem a fejem, hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe, és az a remek ötletem támad, hogy valahol elejtem, aztán Wayne Hubler majd megtalálja. Wayne majd azt hiszi, a karperec egy nőjé volt, aki szerelmes volt egy TH1 John Sparks nevű illetőbe, és a nő meg TH1 eljegyezték egymást, összeházasodtak, vagy valami fontos dolog történt velük 1971. március 19-én. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. TH1, mondja. TH1. Ott a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyors olvasás képességével, melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztjén Ifjak Egyesületében. Ez majd lehetővé teszi, hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. Ott a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát, amelyről az orvos azt mondta, hogy módjával szedjem, naponta kettőt, hogy ne érezzem búsnak magam. Ott a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes sürgető kényszert éreztem, hogy megmagyarázzam mindazt, amit még nem magyaráztam meg, aztán tovább rohanjak a történettel. Lássuk csak, arra már magyarázatot adtam, hogy miért tud Wayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt, amennyit adtam neki, de ezzel már később ajmolódni. Hagyjuk így. Lássuk csak. Igen, magyarázatot kell adnom egy Jackie-re, amelyet Trout a kórházban lát majd. A hátuljára az lesz írva, ártatlan áldozat gimi. Íme a magyarázat. Régen csak egy nigger gimnázium volt Midland Cityben, és az meg is maradt szintiszta nigger gimnáziumnak. Crispus Attucksról nevezték el, egy fekete emberről, akit brit katonák lőttek le Bostonban 1770-ben. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium főfolyosóját díszítette. Több fehér embert is golyó ért. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett, mint egy madárház bejárati ajtaja. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks gimnáziumnak hívták az iskolát, ártatlan áldozat gimnáziumnak hívták. És amikor a II. Világháború után megépült a II. Nigger gimnázium, az George Washington Carverről nevezték el. Egy fekete emberről, aki rabszolgának született, mégis híres vegyész lett belőle. A földi mogyoró számos fontos fölhasználási módját ő fedezte fel. De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a jackik, amelyeken hátul a következő felirat volt: Mogyoró Egyetem. Aztán tudjátok, még azt is meg kell magyaráznom, hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori brit birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt, hogy a nagy válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Berry meg az apja anyja engedhették meg maguknak, hogy a nigger munkára niggereket fogadjanak föl. Megvették az egykori Kietzler udvarházat, ahol annak idején Beatrice Kietzler, a regényírónő látta meg a napvilágot. Nem kevesebb, mint 20 szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Fred apja a virágzó 20-as években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel, meg részvény- és kötvénycsalásokkal. Minden vagyonát készpénzben őrizte, ami bölcs dolognak bizonyult, mert a nagy válság idején igen sok bank csődbe ment. Ezen kívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek, akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized, sőt század részéért vásároltak föl szinte minden valamire való vagyontárgyat Midland Cityben. És mielőtt Fred apja, anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött, Angliában műsoros mulatóban léptek föl. Fred apja éneklő fűrészen játszott, az anyja az akkori brit birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a nagy válság kellős közepén is. Például bejelentette a malajziai bülbül, és utánozta a hangját. Vagy bejelentette az új-zélandi bubuk, és utánozta a hangját. És a feketék, akik nála dolgoztak, mind úgy érezték, hogy soha életükben nem szórakoztak ilyen jól, bár hangosan sohasem mertek hahotázni. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák nevettükben, a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. A hóbort elterjedt. Később már olyan feketék is, akik soha a közelében sem jártak a Kietzler háznak, utánozni tudták az ausztráliai landfarkú madarat és rigó billegetőt, az indiai bíbormálinkót, meg a jó öreg angliai pintyőkét, ökörszemet és fitiszfüzikét. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának, a Bermuda vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba, a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat, és szóról szóra el tudták mondani azt, amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta, először mindig ezt mondta. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varástad az, hogy kizárólag holdfényben énekel. És így tovább. Ott a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vetszerei hirtelen úgy döntöttek, elérkezett az ideje, hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól.
1: Halljam a kinyilatkoztatást!
0: Kiáltott föl Dwayne. Föltápászkodott az asztala mellől, lerogyott Trout mellé, úgy sugárzott belőle a hevület, mint egy gőzradiátorból.
1: Kérem a kinyilatkoztatást!
0: És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot művelt. Azért művelte, mert én műveltettem vele. Már évek óta sóvárogtam arra, hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Dwayne azt tette Trouttal, amit a hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Oda dugta a fejét szegény Trout vállához, és belevájta az állát.
1: Hol a kinyilatkoztatás?
0: Kérdezte, és vájta egyre jobban belevájta az állát. Trout nem felelt. Eddig a pillanatig azt remélte, hogy élete kicsiny hátralévő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. A vállának nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt, mintha megerőszakolták volna.
1: Ez az? Ez az?
0: Kérdezte Dwayne, és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét.
1: Igen, ez az,
0: nyögte ki Trout. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állát. Dwayne most mohón olvasni kezdett, kiéhezetten falta a betűket, és a Keresztjén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette, hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Kedves barátom, szegény barátom, derék barátom, olvasta. Te a világegyetem teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van. Te vagy az egyetlen, akinek ki kell találnia, mi lesz a következő cselekedete, és miért. Mindenki más csak robot, gépezet. Bizonyára kíváncsi vagy rám, miért van az, hogy egyesek szemlátomást szeretnek, mások szemlátomást gyűlölnek. Nos, azok egyszerűen szerető és gyűlölő gépek, olvasta Dwayne. Kimerült vagy, és csükkedt. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton észszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet, amelyet senki sem szánt észszerűnek.

23. fejezet. Dwayne Hoover tovább olvasott. Körülvesznek a szerető gépek, gyűlölő gépek, kabzsi gépek, önzetlen gépek, bátor gépek, gyáva gépek, igazmondó gépek, hazudó gépek, vidám gépek, komoly gépek. Egyetlen céljuk az, hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged, hogy a világegyetem teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. Nincs bennük több érzelem vagy értelem, mint egy álló órában. A világegyetem teremtője ezúton kéri bocsánatodat nem csak a próba tartalmára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért, hanem magának a bolygónak az ocsmány lezüllött állapotáért is. A teremtő úgy programozta a robotokat, hogy évmilliókon át rongálják a bolygót, hogy mire ideérsz, bűzhött, rothadó sajtdarab legyen belőle. A teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott, úgy programozván a robotokat, hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést, és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. Egyébként Mary Alice Miller, a női mellúzás világbajnoka és a művészeti fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. A halba tartott. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból, ahol az apja várt avokádózöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós, négyüléses sportkocsijában, amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá, mint egy új autóra. Mary Alice apja Don Miller egyebek között a Shepherdstowni felülvizsgálóbizottság elnöke volt. Ő döntött úgy, hogy Wayne Hubler, aki most megint Dwayne használt autói között bujkált, alkalmas rá, hogy elfoglalja helyét a társadalomban. Mary Alice azért ment a halba, mert koronára és jogarra volt szüksége, hogy a művészeti fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. Milo Maritimo, a fogadóportás, a gangster unoka, a saját két kezével készített neki koronát és jogart. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt, úgy festett, mint a Maraschino cseresznye. Csak egy valakinek tűnt föl annyira, hogy hangos megjegyzést is tegyen rá, Abe Cohennek, az ékszerésznek. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegtelenségéről, ártatlanságáról és üres fejéről, mondván tiszta tonhal. Kilgore Throat hallotta, mit mondott, hallotta a tiszta tonhalat. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Az agya ki sem látszott a rejtélyekből. Throat most akár a Hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hubler is lehetett volna. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Most már fájdalmasan égett. Mocorgott, kunkorgott a lába, könyörgött, hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem teremtőjéről, imígyen. Arra is programozta a robotokat, hogy könyveket, képeslapokat és újságokat írjanak neked, meg televízió és rádió műsorokat, színdarabokat és filmeket. Dalokat is írtak neked. A világegyetem teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat, hogy bőven legyen miből választanod. Millió számra ölette le őket egymással csak is azért, hogy te elképedj. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül, automatikusan és szükségszerűen, csak hogy a teremtő lássa, miként reagálsz. T.E. Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel külön sorban állt, úgyhogy így festett. T.E. Valahányszor bementél a könyvtárba, folytatódott a könyv, a világegyetem teremtője visszafojtotta a lélegzetét. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted lévő szedett-vedett kulturális svéd asztalról? A szüleid veszekedő gépek és önsajnáló gépek voltak. Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkereső gép. Az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon ő rá, mert selejtes házvezető gép. Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkező gépek. Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé.
akkor az apád elment a kocsmába, ahol más ivógépek társaságában berúgott. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordéba, ahol baszógépeket béreltek. Aztán az apád hazavászorgott, és bocsánat kérő gép lett belőle. Az anyád meg átalakult nagyon lassú megbocsájtógéppé. Dwayne most, miután körülbelül 10 perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából, föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven, mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni, nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday-t. A maga életét nem féltette. Trout könyvéből értesült róla, hogy már 23-szor megölték, de a világegyetem teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni, hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét, önmagát és teremtőjét. Oda lépett homoszexuális fiához. Nyuszi látta, hogy baj lesz, azt hitte neki vége. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katona iskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Lehunyta a szemét, és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöngjébe. Egy foszforeszkáló sál lebegett el előtte a következő felirattal. Nyugi. Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét, aztán föl alá görgette a zongora billentyűkön, mint egy dinnyét. Fölnevetett és azt mondta a fiára, egy Isten verte buzeráló gép. Nyuszi nem védekezett, pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről, aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre, meg köpet, meg nyálka. Rabo Karabekian, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Ez csak fokozta Dwayne extázisát. Nőt nem ütünk meg, mi? Szólt oda a világegyetem teremtőjének, aztán állon vágta Beatrice Kietzlert. Hasba vágta Bonnie McMahont. Szentül hitte, hogy érzéketlen gépezetek. Ti robotok, akarjátok tudni, miért evett lefolyó tisztítót a feleségem? Förmelt rá Dwayne elképett közönségére. Megmondom miért, olyan típusú gép volt. A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. A pontozott vonal a koktélbárból indult, átment a parkoló aszfaltján az autószalomba, Francine Pevkó irodájába, megint vissza az új Holiday Innbe, aztán át a cukorpatakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain, föl a füves elválasztó sávra. Ott az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Íme ezt mondta Dwayne a rendőröknek, miközben hátra bilincselték a kezét. Hála Istennek, hogy itt vannak! A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit, de 11 embert olyan súlyosan bántalmazott, hogy kórházba kellett vinni őket. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet, ahol valaki súlyosan megsérült. A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt, Nyuszi, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Ordítozott, hogy aki nigger odakint van, az tüstént menjen oda hozzá. Beszédem van veletek, mondta. Egyedül állt kinn. A koktélbárból még senki sem ment utána. Mary Alice Miller apja Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan, várta, hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával, jogarával, de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak, ágyat lehetett csinálni belőlük. Don hanyat feküdt, a feje jóval az ablakok szintje alatt volt, pihent, bámult fölfelé. Magnetoforra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául. Demain nous allons passer la soirée au cinéma, mondta a magnetofon, és Don megpróbálta utána mondani. Nous espérons que notre grand-père vive encore longtemps, mondta a magnetofon, és így tovább. Dwayne tovább szólongatta a niggereket, hogy jöjjenek elő, mert beszéde van velük. Mosolygott.
úgy vélte, a világegyetem teremtője tréfából mindet bujócskára programozta. Dwayne ravaszul körbe sandított. Aztán elkiáltotta azt a jelszót, amellyel annak idején gyerekkorában azt jelezték, hogy a bujócskának vége, a rejtőzködő gyerekeknek is ideje hazainduljuk. Már lement a nap, amikor Dwayne imígyen kiáltott. Aki bújik, előjöhet, vacsorára hazamehet. Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bujócskát. Dwayne Hubler volt. Ő lépett elő halkan a használt autók közül. Háta mögött összefogta a kezét, enyhén szétvetette a lábát. A félpihenny néven ismert testhelyzetet vette föl. Ezt a testhelyzetet katonáknak, raboknak egyaránt megtanították, hogy így adják jelét figyelmüknek, hiszékenységüknek, tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Hubler készen állt bármire, a haláltól sem riadt volna vissza. No lám, mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott. Szarkalábak futottak szét a szeme körül. Nem tudta, kicsoda Dwayne. Jellegzetes fekete robotként fogadta. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem teremtőjével, a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaii-ból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézó asztalkájukra vagy a dohányzó asztalkájukra vagy az ilyen-olyan polcaikra, és az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Így is hívták őket társalgási apropó. Dwayne ott maradt félpihenyben, amíg Dwayne mesélt arról az évről, amelyet megyei cserkészvezetőként töltött, amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé, mint korábban bármikor. Dwayne elmondta Dwayne-nek, milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Peyton Brown nevű fekete fiatalember életét, aki 15 és fél éves korával a legfiatalabb ember volt, aki valaha is meghalt a Shepherdstown-i villamosszékben. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről, akiket fölfogadott, amikor senki más nem fogadott föl feketéket, meg arról, hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. Említést tett néhány olyan feketéről is, aki viszont serény és pontos volt, és rákacsintott Dwayne-re mondván, ők úgy voltak programozva. Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Elismerte, hogy a fehér robotok lényegükben épp olyanok, mint a fekete robotok. Ők is arra vannak programozva, hogy azok legyenek amik, hogy azt tegyék, amit tesznek. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában, és továbbra is francia társalgást tanult. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Dwayne-nek. Csattanós pofont akart adni neki, de Dwayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. Térdre bukott, és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Dwayne fölnevetett. Afrikai ugri-bugri, mondta. Egy vásári mutatványra utalt, amely nagy népszerűségnek örvendett, amikor Dwayne kisfiú volt. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon, és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért, hogy kemény baseballlabdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták, nyereményt kaptak. Így hát Dwayne most azt hitte, a világegyetem teremtője arra invitálja, hogy játszanak afrikai ugribugrit. Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta. Aztán hirtelen Dwayne felé rúgott. Dwayne megint kitért, aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie, ahogy Dwayne rúgások, pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Dwayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára, amelyet egy 1962-es Cadillac limuzin vázra építettek rá. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. A hirtelen magasságból Dwayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem 2 kilométernyit. És most fontos tudnunk, hogy Dwayne eddig még sohasem látott repülőteret. Nem volt felkészülve arra, ami egy repülőtéren történik, amikor este repülőgép száll le. Jól van, nyugtatgatta Dwayne Dwayne-t.
Sportszerűen viselkedett vele, nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni. Először is kifulladt, másodszor pedig megértette, hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. Veled nem tudok versenyezni, mondta Dwayne. Így hát Dwayne elhátrált egy kicsit, és megelégedett azzal, hogy lentről prédikációt tartott. A rabszolgaságról beszélt, nem csak a fekete, hanem a fehér rabszolgaságról is. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit, aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik, akármilyen a színe. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat, mondta. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamos szék is, meg a háború, meg az autóbalesetek, meg a rák, mondta, és így tovább. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázatnak. Miért érdekelne, mi történik a gépekkel? Kérdezte. Wayne Hubler arca eddig kifejezéstelen volt, most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. Eltátotta a száját. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúltak ki a leszállópálya fényei. Wayne szemében úgy festettek, mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. Wayne szeme láttára vált valósága egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. Fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. Imígyen, Meseország.

24. fejezet. Figyeljetek! Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt, hogy kihívták a Márta néven ismert különleges mentőautót. A Márta egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket. 36 ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Volt konyhája, fürdőszobája és műtője. Az élelem, gyógyszer és kötszerkészlete akkora volt, hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. A teljes neve Martha Simmons mozgó segélyhely volt, és Newbold Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Martha Simmons veszettségben hunyt el. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg, amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezetéről földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta, aki hittel vallotta, hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Miközben Martha Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe, az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra, ahol gyöngéden végigfektette az AstroTurf néven ismert mesterséges pázsiton. Martha Simmonsnak a halála idején 91 cm-es volt a csípőbősége, 72 cm-es a derékbősége és 95 cm-es a mellbősége. A férje hímveszője 19 cm hosszú és 5 cm-es átmérőjű volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az, hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett, de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte, mint amennyibe nekik került. Így hát elfogadták az ajánlatot, megosztoztak a hasznon, és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapján, amelyet Newbold Simmonsnak küldött, a következő felirat volt olvasható. Noel. Newbold Simmons legutóbbi karácsonyi lapján a következő felirat volt olvasható. Kellemes ünnepeket. A pszichiáter nőm neve is Márta. Az ideges embereket kis családokba gyűjti, amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra, hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. Most a szabadságát tölti. Nagyon kedvelem. És ahogy az 50. születésnapom közeledik, sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra, aki csak 38 éves volt, amikor meghalt. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkins-től, a Charles Scribner Sons kiadó szerkesztőjétől. Állítólag Perkins azt mondta neki, hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apa keresése járjon az eszében. Nekem úgy rémlik, hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Ettől nem kell zavarba jönni. Egyszerűen ez az igazság. Egy anya sokkal hasznosabb. Nekem nem okozna különösebb örömöt, ha másik apát találnék. Dwayne Hoovernek sem. Kilgore Troutnak sem. És miközben az anyátlan Dwayne Hoover, az anyátlan Wayne Hoblert pocskondiázta a használt autók parkolójában, a gyorsforgalmi út másik oldalán a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz, aki bizony megölte az anyját. Ez a férfi Elliot Rosewater volt, Kilgore Trout pártfogója. Fiatal korában véletlenül egy csónakbalesetben ölte meg az anyját. Az anyja

De én az anyját. Persze őt is én találtam ki. Meg a pilótáját is. A pilóta ülésbe Lusalief Harper ezredest ültettem, azt az embert, aki atombombát dobott a japáni Nagasakira. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Most arra a névtelen alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele, hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelki jótéteményeit. Egyelőre csak zavarba jött. Megölhettem volna őt is, a pilótáját is, de élve hagytam őket. Így hát a repülőgép simán leszállt. A Márta nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt. Ciprián Ukvende Nigériából jött, Kvasdrár Miazma pedig egy újdonsült államból, Bangladesből. Mindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben, hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak, miközben arra várakoznak, hogy próbára tegyék a világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit, ha netán arra vetődik. A Márta volánya mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Key-nek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie tudta, hogy ki leszármazottja. Több mint 600 ősét tudta megnevezni, és mindegyikről legalább egy adomát tudott. Az ősei afrikaiak, indiaiak és fehérek voltak. Eddie például tudta azt, hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm, amelyen felfedezték a Szent Csodabarlangot, és az ősei úgy nevezték Kék Madár Farm. Elmondom, hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban. Az ország közel sem termelt annyi orvost, amennyi a sok betegnek kellett volna, viszont rettenetesen sok pénze volt. Így hát megvette az orvosokat más országoktól, amelyeknek nem volt sok pénzük. Eddie azért tudott olyan sokat a származásáról, mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást, amely igen sok afrikai családban ma is él. Minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt, hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Eddie még csak 6 éves volt, amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn, Eddie Keynek az az érzése támadt, hogy ő maga is csak eszköz, mint egy jármű, és a szemén, mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei, ha akarnak. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. Eddie arra gondolt, hát ha Key épp most veszi szemügyre, mi lett közben az Amerikai Egyesült Államokból. Így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. Egészen halkan azt mondta, még lengik, fater. Eddie Key töviről hegyire ismert egy emberektől nyüzsgő múltat, és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet, mint például Dwayne vagy én, vagy Kilgore Trout, vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. Közülünk senki sem érezte azt, hogy más néz a szemével, vagy más érez a kezével. Mi még azt sem tudtuk, kik voltak a dédapáink és dédanyáink. Eddie Key emberek folyójában úszott, és a folyó valahonnét valahová tartott az időben. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. És Eddie Key, mivel oly sok mindent betéve tudott, mély szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. Ciprián Ukvende iránt is. Dwayne az az ember volt, akinek a családja annak idején megkapta a Kék Madár Farmot. Az Indaró törzsbeli Ukvende az az ember volt, akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták ki Ojumva nevű ősét. Az Indarók Ojumvát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek, azok fölrakták a Pacsirta nevű vitorláshajóra, az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba, ott meg árverésen értékesítették önjáró, önjavító mezőgazdasági gépként. És így tovább. Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Mártára, a hátsó nagy kettős ajtón át. Eddie Key a vezető ülésben ült, és a visszapillantó tükörből nézte, mi történik. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba, hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett, mint egy bekötözött hüvelygói.
vén észre

sem vette a kényszerzubbonyt. Azt hitte, a Kilgore Throat könyvében megígért szűz bolygón van. Még amikor Ciprián Ukvende és Kvasdrár Miasma lefektette, akkor is azt hitte, hogy a lábán áll. A könyvből úgy tudta, hogy a szűz bolygón eljár úszni, és amikor kimászik a jéghideg vízből, mindig kiállt valami meglepőt. Ez a játék. A világegyetem teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne, és Dwayne mindig túljár az eszén. Íme, ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban. Isten hozzád, bús hétfő! Aztán az az érzése támad, hogy a szűz bolygón eltelt egy nap, és újra itt a kiáltás ideje. Kolbász terem a kenderben, kiáltotta. Kilgore Throat a járóképes sebesültek között volt. Segítség nélkül föl tudott szállni a Mártára, és segítség nélkül keresett magának egy helyet, messze az igazán súlyos esetektől. Throat előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre, amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalomból a szabadba. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t, mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele, hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. Amikor kihengergette az ajtón, már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Ez a legjobb baszógép az egész államban, mondta Dwayne a tömegnek. Csak föl kell húzni, aztán egyfolytában baszik és mondogatja, hogy szeret, és csak akkor hallgat el, ha kap egy Sanders-féle csirkebüfét. És így tovább. Throat hátulról elkapta. Throat jobb kezének gyűrűs ujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne ezután elengedte Francine-t, és a lány az aszfaltra rogyott. Elvesztette az eszméletét. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne pedig peckes léptekkel odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz, és beleköpte Kilgore Throat ujja hegyét a cukorpatakba. Kilgore Throat úgy határozott, hogy nem fekszik le. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Key megkérdezte, mi baja, és Throat feltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Ki mint vet, úgy arat! Kurjantotta Dwayne. Ne feledjétek Pearl Harbort! Kiáltotta Dwayne. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt, de legalább Wayne Hublert nem bántotta. Wayne ismét a használt autók között volt, és egy hajaszála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet, amelyet én dobtam oda, hogy megtalálja. Ami engem illet, én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól, még ha én teremtettem is Dwayne-t, az agresszivitását, a várost, az eget fönt és a földet alant. Még így is törött óraüveggel, és mint később kiderült, törött lábújjal kerültem ki a csetepatéból. Valaki hátraugrott, hogy elkerülje Dwayne-t. Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábújjamat is. Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott, aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra, Don Breedlove-ot. Breedlove volt az a fehér gázszerelő, aki Patty Keeneyt, Dwayne Chesthew Avenue lévő Burger Chef hamburger büféjének pincérnőjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában, miután a Magyarú Egyetem legyőzte az ártatlan áldozat gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzésén. Amikor Dwayne dühöngeni kezdett, Don Breedlove a szálló konyhájában volt, épp egy gáztűz helyet javított odabent. Kilépett egy kis friss levegőt szívni, és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Throat ujja hegyét a cukorpatakba. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást, mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát, amelyről Don azt állította, hogy tragacs. A tragacs olyan autó volt, amely nem működött jól, és senki sem tudta megjavítani. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre, annyit költött a beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében, hogy megengesztelje Breedlove-ot. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt, sőt végül élénksárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra. Tragacs.
Mellesleg az autónak az volt a baja, hogy Breed Love egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzin tartályába. A juharcukor egy cukorféle volt, amelyet a fák véréből készítettek. És Dwayne Hoover most Breed Love felé nyújtotta a jobb kezét, Breed Love pedig gondolkodás nélkül megfogta. Ez a férfiak között a barátság jelképe volt. Elterjedt az a vélekedés, hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Dwayne és Dan Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Dan Breedlove-ot, és úgy mosolygott, mintha azt mondaná, borítsunk fájtlat a múltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dant. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Olyan borzasztó volt a fájdalom, hogy összeesett tőle. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Így hát most Don is a mentőkocsiban volt. Ő is ült, akárcsak Kilgore Trout. Beatrice Kietzler feküdt, bár ő is ülhetett volna. Neki az állkapcsa törött el. Hoover Newsy is feküdt, fölismerhetetlen volt az arca, még az is, hogy arc, akárki arca. Ciprián Ukwende morfiumot adott neki. Rajtuk kívül még öt áldozat volt, egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. A Pennsylvania állambeli Erieből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Ők bele akartak nézni a repedésbe, de nem jutottak el addig. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket, amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. Ciprián Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Dwayne cipőjét, cipőfűzőjét és zokniát azonban átitatta a műanyag, amikor átgázolt a cukorpatakon. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipőzokni látványa előtt. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket, zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán, akik túl közel játszottak a cukorpatakhoz. Sőt, a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipők, zoknik levágására. Oda fordult bengáli asszisztenséhez, az ifjú dr. Kvasdrár Miazmához. Keríts ollót, mondta. Miazma nekivetette a hátát a mozgó segély helyen lévő női WC ajtajának. Mindeddig egy ujját sem mozdította, hogy ellássa a sérülteket. Eddig Ukwende meg a rendőrség, meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. Miazma még ollót sem volt hajlandó keresni. Alapjában véve Miazmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia, vagy legalábbis nem olyan területen, ahol esetleg bírálat éri. Miazma nem tudta elviselni a bírálatot. Ezen a gyöngeségén nem tudott urrá lenni. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra, hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb, Miazma automatikusan átalakult, hasznavehetetlen, duzzogó gyermekké, aki csak azt hajtogatta, hogy haza akar menni. Ezt mondta most is, amikor Ukwende másodszor odaszólt, hogy kerítsen ollót, haza akarok menni. Elmondom, miért érte bírálat éppen azelőtt, hogy Dwayne álmokfutásának hírére riasztották őket. Amputálta egy fekete férfi lábát, pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. És így tovább. Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szuper mentő autón lévő emberek életéről, de mire jó a még több információ. A realista regényeket és szőrszál hasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. Trout a Pángalaktikus Adatbank című regényében a hős egy 300 km hosszú és 100 km átmérőjű űrhajón utazik. A körzeti fiók könyvtárból kivesz egy realista regényt. Elolvas belőle vagy 60 oldalnyit, aztán visszaviszi. A könyvtáros megkérdezi tőle, hogy miért nem tetszett, és a hős azt feleli, az emberi lényekről már tudok. És így tovább. A Márta útnak indult. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést, amely nagyon megnyerte a tetszését. Így festett. Nehezebb boldogtalannak lenni, amikor az ember Craig fagyit eszik. És így tovább. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a földre.
Arról kezdett beszélni, hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben, evezőgépekkel, szobakerékpárokkal, sugármasszázzsal, szoláriumokkal, úszómedencével, és így tovább. Azt mondta Ciprián Ukvendének, hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg, hogy az ember megnyissa, aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni, túladjon rajta. Az emberek fölbuzdulnak, hogy visszaszerzik a kondíciójukat, vagy leadnak pár kilót, mondta Dwayne. Beiratkoznak a programokra, de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket, és elmaradnak. Az emberek már csak ilyenek. És így tovább. Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Nem nyit ő már soha semmit. Azok, akiket oly igazságtalanul bántalmazott, olyan bosszú szomjasan perelik majd kártérítésért, hogy Dwayne teljesen tönkre megy. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomor negyedébe, az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmit tevő, akiről jogosan elmondhatni, látod, szinte hihetetlen, most kutyagúmia sincs, pedig régebben mesésen jó módú volt. És így tovább. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban, foltokban hántotta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. STB

0: Epilógus. A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. Miután Kilgore Throat új csonkját fertőtlenítették, rendbetették és bekötözték, azt mondták, menjen föl a gazdasági hivatalba. Throatnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie, mert nem volt helybéli lakos, nem volt betegbiztosítása, nem volt csekkfüzete, nem volt készpénze, nincs telen volt. Eltévedt és egy darabig tévejgett az alagsorban, mint sokan mások. Benyitott a bonzterem kétszárnyú ajtaján, mint sokan mások. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán, mint sokan mások. Benyitott egy használaton kívülálló röntgen szobába. Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz. Amikor mások benéztek abba a szobába, ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Throat most semmi olyat nem érzett, amit más emberek milliói ne éreztek volna, automatikusan. És aztán lépcsőre bukkant, de nem a megfelelőre. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz, meg a gazdasági hivatalhoz, meg az ajándékbolthoz, meg a többihez vezetett, hanem azoknak a szobáknak a sorához, amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Throat most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett, amelyben egy fekete fiatalember feküdt, mellette fehér telefon, színes televízió, körülötte bombonos dobozok és virágcsokrok. Ez a fiatalember Elgin Washington volt, egy stríci, aki a régi Holiday Inn-ben tanyázott, onnan futtatta a nőket. Még csak 26 éves volt, de mesésen jó módú. A látogatási idő már véget ért, ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A parfüm felhőiket azonban hátrahagyták. Throatnak fölfordult a gyomra, amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Elgin Washington kevéssel előbb kokain szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen felerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát, mint a valóságban volt. Olyan harsányok és izgalmasak voltak az üzenetek. A lármájuk villanyozta föl, a tartalmuk nem érdekelte. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Throatnak.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta. Aznap amputálta a lábát Kazdrár Miasma, de arról már elfeledkezett.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta Throatot. Nem akart tőle semmi különöset. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét, hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. Emberi lelkek horgásza volt. Hé, öregem, mondta. Kivillantotta aranyfogát, kacsintott. Throat bement, megállt a fekete férfi ágya végénél. Ez nem a részvétjele volt. Throat megint gépiesen reagált. Throat, mint oly sok más földlakó, teljesen automatikusan működő, bárgyú robottá alakult át, amikor egy Elgin Washington féle torz személyiség megmondta neki, mit akarjon, mit tegyen. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki, akinek az erejében akár csak a legkevesebb európai vér folyt, Nagy Károly leszármazottja volt. Elgin Washington ráébredt, hogy már megint elkapott valakit, pedig igazán nem is akarta. És ha már elkapott valakit, nem tudta úgy elengedni, hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét vagy nevetségességét. Ilyen volt a természete. Néha meg is ölt egy-egy embert, hogy éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét, de Throattal jó indulatú volt. Behunyta a szemét, mint aki nagyon töri a fejét, aztán komolyan azt mondta, azt hiszem, meghalok. Hívok nővért, mondta Throat. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna.
1: Nem,
0: mondta Elgin Washington álmatag legyintéssel jelezve tiltakozását.
1: Lassan halok meg, fokozatosan.
2: Értem, mondta Throat.
1: Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet,
0: mondta Washington. Fogalma sem volt róla, milyen szívességet kérjen, majd támad valami ötlete. Szívesség kérésre mindig támadt.
1: Miféle szívességet?
0: Kérdezte feszengve Throat. megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére olyan típusú gép volt. Washington tudta, hogy meg fog dermedni. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Hallgassa meg, ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát, mondta. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Trautra. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varást ad az, mondta, hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Aztán azt tette, amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett, utánozta a fülemülét. A Midland City művészeti fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Fred Tiberi, a fesztivál elnöke limuzinján, kínainak öltözve eljött a kórházba, hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice Kietzlert és Kilgore Troutot. Troutot sehol sem találták. Beatrice Kietzler morfiumot kapott, és most aludt. Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze, gyalog indult útnak. 8 kilométert kellett gyalogolni a Fairchild bulváron, a másik végén lévő parányi, borostyán színű pötty felé. Az a pötty volt a művészeti központ. Trout majd megnövezti azzal, hogy feléje lépeget. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt, elnyeli Troutot, és odabenn lesz ennivaló. Én körülbelül 6 utcányira onnét vártam, hogy feltartóztassam. Egy Plymouth Dusterben ültem, amelyet az Evis-től béreltem a Diners Club hitelkártyámmal. Papírcsövet tettem a számba. Levelekkel volt megtömve. Meggyújtottam. Ez elegáns dolognak számított. A hímveszőm 7,5 cm hosszú és 13 cm átmérőjű volt. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Most csak szunnyadt a jockey shorts alsó nadrágomban. Kiszálltam az autóból, hogy kinyújtóztassam a lábamat, ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. A parkolók üresek voltak, kivéve itt-ott egy-egy éjjeli őr autóját. A Fairchild bulváron a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Robert F. Kennedy körút, a régi Monon vasút pályán épült belső autópálya gyűrű. A Monon megszűnt. Megszűnt. Ebben a városrészben senki sem aludt. Senki sem ólálkodott. Éjjel ez erőd rendszer volt, magas kerítésekkel, riasztó berendezésekkel és őrkutyákkal, amelyek gyilkoló gépek voltak. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremből, nem tartottam semmitől. Ostobán tettem. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik, ezért ha elővigyázatlan, derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Engem egy Doberman készült megtámadni. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Figyeljetek, a Dobermant úgy hívták Kazak. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Kazak kiképzői, azok az emberek, akik elmagyarázták neki, miféle bolygón van és miféle állat ő, arra tanították, hogy a világegyetem teremtője azt szeretné, öljön meg mindent, amit el tud kapni, és egye is meg. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének, Lottie Davisnek a férje, a fekete Benjamin Davis felügyelt Kazakra. Napközben nyers húst dobált be a gödörbe, ahol Kazak helye volt. Napkeltekor bevonszolt a Kazakot a gödörbe. Napnyugtakor üvöltözött vele, és teniszlabdákat vágott hozzá. Aztán kiengedte. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City szimfonikusoknál, de azért nem kapott fizetést, tehát igazi állásra is szüksége volt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt, hogy Kazak ne tudja megölni. Kazak újra és újra megpróbálta. Az udvar tele volt matrac foszlányokkal és drótfonat darabokkal. És Kazak megtett minden tőle telhetőt, hogy megöljön bárkit, aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Úgy vetette magát az emberekre, mintha a kerítés nem lett volna ott. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. Úgy festett, mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát, amikor kiszálltam az autómból, amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Bizony tudhattam volna, hogy egy kazakféle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak egy halombronz cső mögött lapult, amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Kazak feltett szándéka volt, hogy megöl és meg is eszik. Hátat fordítottam a kerítésnek, mélyet szívtam a cigarettámból. A pelmel apránként öl meg. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild bulvár túloldalán lévő Kietzler-ház sötét, pártázatos koromzatát. Ott nevelkedett Beatrice Kietzler. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Will Fairchild, a háborús hős, Beatrice Kietzler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Agyon lőtt 5 rokont, 3 szolgát, 2 rendőrt és Kietzlerig magán állatkertjének teljes állományát. Aztán szívvel lőtte magát. Amikor fölboncolták, egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az idézte elő a gyilkosságokat. Miután a házat Kietzlerék a nagy válság idején elvesztették, Fred Tilbury meg a szülei költöztek be. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Most pedig a város néma tulajdona volt. Azt fontolgatták, hogy átalakítják múzeummá, ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét. Nyílhegyekből, kitömött állatokból, meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. A leendő múzeumnak Fred Tilbury félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel, hogy kiállítják az első RoboMagic mosógépet és egykori plakátjait. A kiállítandó tárgya szemléltetni akarta, hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek, mint az állatok, csak sokkal gyorsabban. A Kietzler házat bámultam. Nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. Kilgore Throat is egyre közelebb ért. Szinte ügyet sem vetettem a közelettére, pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak, arról, hogy Throat az én teremtményem. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Ő volt Indiánában az első képesített építész. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Ezek most halottas házak, gitáriskolák, pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Eszembe jutott az anyám, aki a nagy válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban, hogy ámuljak-bámuljak, milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Megmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája. Mindegyikből csak pincegödör maradt. Kilgore Throat már csak fél utcányira járt teremtőjétől, és lassított. Én nyugtalanítottam. Feléje fordultam úgy, hogy az orrüregeim minden telepatikus üzenet adó és vevő helyei egy vonalba kerültek az övéivel. Telepatikusan újra meg újra elmondtam, jó híreim vannak a számodra. Kazak rám vetette magát. A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A szeme 2 tüzes katlan volt. A fogai fehér tőrök. Csepegő nyála cianid. A véren nitroglicerin. Lustán lebegve úszott felém a levegőben, mint egy zeppelin. A szemem értesítette róla az agyamat. Az agyam üzenetet küldött a hipotalámuszomnak, utasította, hogy eressze bele a CRF jelű hormont, a hipotalámuszt, a hipofízissel összekötő rövid erekbe. A CRF hatására a hipofízisen beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Előzőleg a hipofízisen pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. És a zeppelin egyre közeledett. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét, amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Szétáradtak az egész testemben. Átalakították a glikogént glükózzá. A glükóz izomtáplálék volt. Segíthetett, hogy küzdjek, mint a vadmacska, vagy fussak, mint a szarvas. És egyre közelebb ért a zeppelin. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Kipirultam, ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Az adrenalintól a szívem úgy megindult, mint egy gőzmozdony. A hajam is égnek merett tőle. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba, hogyha esetleg megsebesülök, ne folyjanak el az életnedveim. Mindaz, amit eddig a testem művelt, része volt az emberi gépezet normális működésének. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is, amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. Talán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta. Minden esetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe, behúztam őket a törzsembe, mint a repülőgép a futóművet. És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. Így vagy úgy, Kilgore Trout félháztömnyi távolságról figyelt. Nem tudta, ki vagyok, nem tudott kazakról és arról sem, amit a testem művelt kazak ügyében. Troutnak eddig sem volt unalmas napja, de még nem ért véget. Most azt látta, hogy a teremtője helyből átugrik egy autót. Négy kézláb értem földet a Fairchild bulvár közepén. Kazakot visszalökte a kerítés. A gravitáció a hatalmába kerítette kazakot, ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció lecsapta kazakot a betonra úgy, hogy belekábult. Kilgore Trout elfordult. Riadtan sietni kezdett vissza a kórház felé. Utána kiáltottam, de csak jobban szaporázta a lépteit. Így hát beugrottam az autómba és üldözőbe vettem. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól, meg a koagulástól, meg a többitől. Azt egyelőre nem tudtam, hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. Trout javában vágtázott, amikor melléje értem. 18 kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz. Most már ő is tele volt adrenalinnal, meg koagulásokkal, meg glukokortikoidokkal. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki. Hey, Mr. Trout, várjon meg! Mr. Trout! Amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják, lelassított. Várjon meg, jó barát vagyok. Csosszanó léptekkel megállt, kimerülten zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Eszelős tekintettel nézett rám. A háta mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata, amely így szólt. Legfontosabb termékünk a haladás. Mr. Trout, szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből. Semmi ok az aggodalomra. Nagy öröm híreket hozok. Lassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
3: Maga a művészeti fesztiválról jön?
0: Kérdezte. Még mindig vadul forgott a szeme. Én a minden fesztiválról jövök. Feleltem.
3: Honnét?
0: Gondoltam, nem lenne rossz, ha alaposabban szemügyre vehetne, így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. Ehelyett a szélvédő mosót kapcsoltam be. Kikapcsoltam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Meghúztam egy másik kapcsológombot, és a kezemben maradt. A szivargyújtó volt. Nem maradt tehát más választásom, mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz. Mr. Trout, mondtam. Én regényíró vagyok. Én teremtettem önt a könyveim céljaira.
3: Tessék?
0: Kérdezte. Én vagyok az ön teremtője, mondtam. Ön most egy könyv kellős közepén van, pontosabban szólva már a vége felé.
3: Van valami kérdése?
0: Tegye föl bátran.
3: Tessék?
0: Nyugodtan kérdezzem meg bármit, amire kíváncsi. Akár a múltat, akár a jövőt illetően, mondtam. A jövőben a Nobel-díj várja önt.
3: Micsoda?
0: Az orvosi Nobel-díj. Mondta diplomatikusan. Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen, elég a Pumás könyvekből. Mondta. Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna, mondtam.
3: Fegyver van magánál? Kérdezte.
0: Elnevette magam odabenn a sötétben. Megint megpróbálta világosságot gyújtani, Megint elindítottam a szélvédő mosót. Nincs szükségem fegyverre ahhoz, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, Mr. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. Ennyi az egész. Maga meghibbant? Kérdezte. Nem, mondtam, és szétzúztam minden kétejét. Elvittem a Taj Mahalhoz. Aztán Velencébe. Aztán Dar es Salaamba. Aztán a nap felszínére, ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. Szegény öreg térdre rogyott. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Ők viselkedtek így, amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Ahogy Trout ott kushat előttem, elvittem gyerekkora Bermudájára. Szemügyre vetettem vele egy Bermuda vészmadár terméketlen tojását. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit, meg egy nőt, akinek akkora golyvája volt, mint egy kis tök. Kiszálltam a bérelt autómból. Nagy zajjal szálltam ki, hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a teremtőjéről, ha már a szemét nem hajlandó használni. Keményen bevágtam az autó ajtaját. Ahogy megkerültem az autót, járás közben egy kicsit forgattam a lábamat, úgyhogy a lépéseim nem csak kimértek voltak, hanem csikorgóan kemények is. Megálltam előtte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Mr. Trout, én szívből szeretem önt, mondtam nyájasan. Én szétziláltam az ön elméjét. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Azt akarom, hogy olyan egységet, olyan belső harmóniát érezzen magában, amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Azt akarom, hogy emelje föl a tekintetét, nézze meg, mit tartok a kezemben. Semmit sem tartottam a kezemben, de akkora hatalmam volt Trout fölött, hogy azt látta volna a kezemben, amit csak akarok. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas, szép Helénát is. Mr. Trout, Kilgore, mondtam. Amit a kezemben tartok, az az egészség, a harmónia és a táperő jelképe. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. Mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak. Nekünk amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk, amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főben járó bűnök, mint például a rabszolgatartás, a faírtás vagy a bűnös hanyagság, sem a kis stílű kabzsiság és ravasság. Nézzen föl, Mr. Trout, mondtam, és türelmesen vártam. Kilgore. Az öreg ember fölnézett, és az arca ugyanaz az aszott arc volt, mint az apámé özvegy korában. Mint az apámé öreg, nagyon öreg korában. Látta, hogy a kezemben egy almát tartok. Hamarosan elérkezik az 50. születésnapom, Mr. Trout, mondtam. Másféle évek következnek. Megtisztulva, megújulva akarom várni őket. Hasonló lelki szituációban Tolstoy gróf szabadon engedte a jobbágyait. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét, akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Ön az egyetlen, akinek meg is mondom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka. Álljon föl, Mr. Trout. Ön szabad. Ön szabad. Trout sután föltápászkodott. Kezet ráztam volna vele, de a jobb keze megsebesült. Így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Bon voyage, mondtam. Eltűntem. Lustán, kellemesen átbukfenceztem a semmin, ahol el szoktam rejtőzni, amikor eltestetlenedek. Trout kiáltásai elhalkultak, ahogy nőtt közöttünk a távolság. Trout hangja az apám hangja volt.
2: Hallottam az apámat, és láttam az anyámat a semmiben. Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Egy kis kézi tükör lebegett el a közelben. Gyöngyháznyelű, gyöngyház keretű lék volt. Könnyűszerrel elkaptam, és odatartottam tulajdon jobb szemem elé. Íme ezt kiáltotta utánam Kilgore Throat az apám hangján.
4: Fiatalíts meg! Fiatalíts meg!
2: Fiatalíts meg! STB.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: 745, contact Air 118, szevasztok, jó kérdés.
1: Lavanétrommali 745, és az utolsó malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, felbusszok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

gyárak füstjeit és a felhőt az égen. Mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő. Ákom, bákom, mit tudok annyit nézni a lomptalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Az őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon? Micsoda szépség? Mi bánat? Mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van? Sötét ujjaik a bendzsón mit vernek? Sötét megbánást? Vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosollyal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Rézsút regyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit. Csak, hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel. Csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, oly könnyű vagyok. Szél van tám, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagyok, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig, nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé, egy angyal várja tám, hogy átlejj.

második egy óta. Párbeszéd a repülő és a költő között. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem. Mérajként zümmögött a sok vadász felettem. A védelem erős volt. Hogy lődöztek, barátom, míg végül újrajunk feltűnt a láthatáron. Kis híja volt, s leszednek, s lent összesöprögetnek. De visszajöttem, nézd. És holnap újra rettek, s pincékbe bú előlem a gyáva Európa. Na, hagyjuk már. Elég. Írtál-e tegnap óta? Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol, és az ebb vonét, s a kis halacska ikrát ürít kacélan. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló házsorok között a véreres holt fénye támolyog, és feltüremlenek mind rémülten a terek, a lélegzet megáll, az ég is émelyeg, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Mit is tehetnél? S egy vers milyen beszélés, ha tudnád egy sor is, mi kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd, a költő ír, a macska milyen kényes, az emberét, s a kis halacska, s a többi. És te mit tudsz? Sem. Csak hallgatod a gépet, s zúg fület, hogy most nem hallgatod. Ne is tagad. Barátod és összenőtt veled. Miről gondolkodol, míg száz fejünk felett? Neves ki. Félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehunyva két szemem heverni lenne gyágyon, vagy csak dúdolni róla, fogam köz szűrve halkan a kantinméi vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s lenn újra szállni vágyom. Nincs nékem már helyem a nékem gyúrt világon, s a gépet is tudom jól, túlzottan megszerettem, igaz. De együttemre fájunk fönn mind a ketten, de hisz tudod, s megírod, és nem lesz majd titok. Emberként éltem én is ki, most csak pusztítok ég s föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg? Írsz róla, hogyha ő, s ha lesz még meg,

Úgy kínlódom a szavakkal. Úgy kínlódom, hogy kimondjalak. Kimondjalak, hogy közelebb kerülj hozzám. Mert nélküled vak vagyok, és néma is süket. Nélküled lélegzeni sem tudok. Nélküled olyan az élet, mint a szerelem nélküli csók. Annyira elképzelhetetlen, mint a mozgás nélküli anyag. Kedvesem, segíts, hogy kimondjalak. Kedvesem, én annyit kerestelek. Annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem emberül élni. Annyit kerestelek, hogy lelkemre bütykösödött a bánat. Annyit kerestelek, hogy kezdtem elveszíteni a hitet önmagamban. Lépteid nyomát kutattam kiégett szemmel, borzongó fasorokban, felhők csücskében, künn a harctereken és benne a gázkamrákban. A te neved véstem az akasztófák gerendáiba is, mert tudtam, hogy újjászülsz, hogy megtalálsz, mert megtalállak. Kedvesem, én annyit kerestelek, hogy már majdnem elfeledtem örülni, mint a mindig éhes gyermek, annyit kerestem.

Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késben kezem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset estét rajzol a szürkületre. Mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemed öblén fehér rózsák, rugdald vérem piros öröm, nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hall, nem él, csak csókol, önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra estelettem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat. Jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot. Egy láthatatlan árgosz kinyitja száz szemét. Hú, csillagok! Az örömöt te hódítottad vissza nekem. Te hoztad napfényre a föld alól, és mellém adtad, hogy tápláljon. Hogy tápláljon. Az öröm bánatot eszik. Az öröm téged szolgál, és engem is a szépet, s mindent, ami igaz. Az örömöt te hódítottad vissza nekem, te oltottad ereimbe a kilencediket, a vérszimfóniát. Te adtad meg a nélkülözhetetlent, a munka örömét, hogy okos kezem alatt mosolyra igazítsa arcát a világ.

0: pilóták is néznek katasztrófa filmeket?
1: Én úgy gondolom, hogy két csoportra bonthatóak az aktív pilóták, illetve a passzívak is tulajdonképpen. Az egyik csoport az, aki nézi őket és szereti őket, a másik csoport pedig, aki csak azért nézi meg, hogy utána kellőképpen kifigurázhassa, hogy mennyire nem a valós életnek megfelelően történtek a dolgok. Tulajdonképpen arról van csak szó, hogy ha bármikor bekapcsol valaki egy gombot, amire rá van írva, hogy robotpilóta, akkor a robotpilóta az rögtön emelkezni kezd, hogyha éppen a gép addig süllyed, vagy szépen elkezd fordulókat leírni jobbra-balra és elnavigál a repülőteréhez. Ez nem így van a valóságban. Azt tudja csak a robotpilóta végrehajtani, amit én előzetesen beállítottam. Tehát ha én nem állítottam be semmit, és egy utas ide bejön és bekapcsolná a robotpilótát magától, nem fog történni úgy lényegében sok minden. Én úgy gondolom, hogy félni azért nem fél az ember, mert nincs rá ideje. Tehát nem azért, mert hősnek született. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, hogy nem tudod, hogy mi történik körülötted, akkor nem az jut eszedbe, hogy úristen, akkor mi lesz majd velem, hanem az jut eszedbe, hogy hogyan tudnám ezt megoldani. A repüléssel ugye hivatalosan 9 éves koromban, 1985-ben találkoztam a Magyar TV híradóján keresztül. Köszöntök mindenkit a fedélzeten, itt állunk a DAS 8-as konyhájában, illetve álltunk, ugyanis a konyha itt hátul található, benne mindenféle finomságok előállításához szükséges, eszkásához szükséges, eszközzel, tárolóval, sütővel, forró víz adagolóval, tehát mindennel, amit

és a Malév flottájában a harmadik ilyen repülőgép, de negyedikként lett regisztrálva, tehát a Rajstrom jele repülős ABC-vel elmondva Hotel Alpha, Lima, Quebec, Delta, és korábban ugye Skandináv légitársaságnál repült, úgyhogy volt egy nagyon nagy szerencsém, hogy engem választottak ki a gép hazarepülésére Kopenhágából, úgyhogy én vele már Kopenhágában ismerkedtem össze pár hónappal ezelőtt. Nagyon szeretjük. Ugye most várjuk a festési pályázatnak a győztesének a kihirdetését, amely napokon, illetve heteken belül realizálódni fog, ugyanis a repülőgép speciális festést fog kapni, amelyben is hangsúlyozni fogjuk a magyarság tudatunkat, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek az eredmények. Akárhányszor jövök ki dolgozni a járataimra, mindig ugye a személyzet az itt suhan el a kis busszal a skanzen előtt, és mindig látom az Aladárt, a MOA Aladárnak hívjuk ezt a repülőgépen, és mindig úgymond köszönök és elköszönök tőle, mert így magamban, mert mondom, tehát számomra ez a repülőgép típus, illetve ez a korszak jelenti a repülés igazi aranykorát, aminek hát mi már sajnos nem lehetünk részesei.

0: itt a hátam mögött, hogyha megnézzük, ez a rész az úgynevezett parancsnoki híd, ahonnan az egész munkát vezényeljük. Itt vannak a repülésvezetők, a légtérgazdálkodók, illetve az áramlásirányítók. Mögöttük van egy pult, hosszú pult, ahol tulajdonképpen az alacsony légtéri légiforgalmi tájékoztató szolgálat dolgozik, őket repülésirányítónak nevezzük. Nem kifejezetten légiforgalmi irányítás, hanem csak egy ilyen tájékoztató szolgált 3000 méterig sportrepülőknek 3000 méter fölött ellenőrzött légtér van, ami azt jelenti, hogy légiforgalmi irányítás zajlik. Mindenkinek kötelessége betartani azokat a repülési szabályokat, amit a nemzetközi normák előírnak. Gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy elindul egy repülőgép Ferihegyi repülőtérről, gyakorlatilag itt látjuk a közelkörzet irányító szolgálatot. Ők a felszállás fázisa után kivezetik a repülőgépeket az útvonalra, illetve az útvonalról, mikor megkapják a repülőgépeket, bevezetik a végső egyenesre a leszállás előtti időpontra. Továbbiakban a közelkörzet irányító központból teljes karét írva, ez a távolkörzet irányító központ, ez 3000 métertől egész, úgy szoktuk mondani, a csillagos égig irányítja a légiforgalmat.
1: Ferihegyen vagyunk az irányítótoronyban. Itt az irányítótoronyban az érkező és induló légijárművek forgalmát kezeljük. Köztudomású, hogy a repülők repülőtérről szállnak föl és szállnak le. Ide zsúfolódik össze a forgalom, mindig történik valami érdekes dolog. Az irányítótoronyban lévő munkának az egyik nagy előnye, hogy amennyiben a légiforgalmi irányító szabad szemmel látja mind a két légijárművet, akkor azt a bizonyos elkülönítési minimumot le lehet csökkenteni biztonságos, megengedett minimálisra. Tehát gyakorlatilag itt repülőtér közelben sokkal nagyobb kapacitást lehet ezzel elérni, amennyiben látjuk mindig a légiforgalmi, tehát a légijárművek forgalmát. Egyéb esetekben, amikor köd van, különféle berendezések, például a gurítóradar segíti a munkánkat, előfordul olyan, hogy nem is lehet az ablakon kilátni, illetve ki lehet látni, de nem látunk semmit. Olyankor bizony radar segítségével követjük és irányítjuk a légijárművek forgalmát, már a földön is, a guruló úton is, ugyanis előfordulnak olyan ködös helyzetek, hogy maguk a pilóták se tudnak tájékozódni, és ilyenkor a mi felelősségünk az is, hogy a földön lévő légijárműveket elkülönítsük egymástól.
2: Jó, akkor menjünk Papa 4. Jó, thank you. Hello.
1: Előfordul olyan, hogy egy műszaki meghibásodás miatt elsőbséget kér a pilóta leszálláshoz. Ilyenkor természetesen mindenkit megpróbálunk kisöpörni előtte és elsőbséget biztosítani, mert sokszor

0: Perceken, másodperceken múlik egy biztonságos leszállás.
1: Szia, egyes pálya zárva.
2: Láthatjuk a légiforgalmi irányítással kapcsolatos berendezéseket, amit egy légiforgalmi irányító kezel. Tulajdonképpen három diszplét láthatunk, ezek közül a fő diszplé egy 2K-s monitor, ami általában a légiforgalomban használt, illetve nagyon ritkán használatos más területen. Gyakorlatilag itt lent láthatunk egy kommunikációs berendezést, ami magába foglalja a rádiót és a telefonokat. Gyakorlatilag egy gombnyomással át lehet váltani bármely külföldi vonal együttesre, amit föl lehet hívni. Magán a monitoron láthatjuk a repülőgépeket, amit a légiforgalmi irányítók figyelemmel követnek, és gyakorlatilag ezen a monitoron döntik el, hogy fönnáll esetlegesen egy konfliktus veszély, tehát összetartó irányon repülnek a repülők, és ezen végzik a munkájukat tulajdonképpen. A jelszimbólumot, ahol a kis egeret mozgatom, itt van a repülőgép helyzete, ez a információs címke hozzátartozik, ahol a repülőgép típusát, magasságát, repülési útvonalát láthatjuk például zölden megjelenítve. Ugyanakkor különböző listákat tudunk nyitni, kikérhetjük a repülési tervét ennek a repülőgépnek, megnézhetjük, hogy milyen városba tart, milyen útvonalon, melyik útvonalpontot repülte már át gyakorlatilag, és még sok-sok olyan információt, tehát tudunk róla mindent.
0: Tulajdonképpen a szellemi megterhelés a mi munkánkban nem a forgalom nagyságából adódik, hanem abból, hogy folyamatosan oda kell figyelni. Hogyha nagy forgalom van akkor is, és ha kis forgalom van akkor is. Általában az embereknek a figyelme, amikor kicsi a forgalom, akkor lankadni szokott. Általában nagyon érdekes, hogy kis forgalomban szoktak előfordulni problémák. Nem fogja elhinni, de ez az amerikai pilóták. Általában az szokott problémát okozni, hogy szlenget beszélnek az irányításban is. Az irányításnak megvan egy speciális nyelve, az ICAO-fónia, ami tulajdonképpen egy kicsit műnyelv, talán a hajózás alapjaiból indult, és a célja az, hogy minél jobban érthető legyen a közlemény.
3: Iberia 351 Fortune, left 330 for base.
2: Rendkívül jól meg kell, hogy lássa azokat a helyzeteket, ami majd később az életben elé kerül, hogy melyek azok a veszélyhelyzetek, amit előre meg kell, hogy lásson, illetve ki kell, hogy védjen. Megosztott figyelem, így szoktuk mondani, tehát ha valaki beszél hozzánk, közben nézzünk valamit, ez a kettő dolog két különböző információt tartalmaz, ezt tudnunk kell kezelni.
4: Felvételi teszt, egy számítógép alapú teszt, amit el kell végezni, ez egy egész napos számítógépes vizsga. Ezt követi egy angolnyelvi felmérő, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, és a végén egy szóbeli interjú. És hát itt, ahogy mondtam, úgy durván a jelentkezők 10%-a, vagy talán még annyi sem marad állva, viszont aki sikeresen teljesítette, az elkezdheti a tanfolyamot, és hát ott már kevesebb vagy kisebb arányú a bukás, ez olyan 6 hónap hosszúságú. Itt az abszolút alapokról tanulják meg a legfontosabb szabályokat, a rádiótávbeszélő kifejezéseket, meteorológiát, meg minden olyan egyéb tudást, ami szükséges a szakmához. Az elméleti képzés végén van egy rövid repülőszimulátoros képzés, ahol úgymond átülnek a túloldalra, tehát kapnak egy képet arról, hogy a pilótafülkében milyen munkaterhelés vagy munkafolyamatok zajlanak, és utána kezdődik a szimulátoros képzés, ami fejenként 220-230 óra, több szakaszra bontva, ez értendő, ez a több vizsga, mindegyiken természetesen meg kell felelni, és hogyha az összes vizsgát sikeresen teljesítik, akkor kerülnek a munkaterembe. Természetesen a cél az, már csak anyagi megfontolásból is, hogy minél többen fejezzék be a tanfolyamot, mert az irányítóképzés ez rendkívül drága. Arról nem is beszélve, hogy folyamatos munkaerőhiányon küzdünk, tehát a gyakornoknak is, meg nekünk is az a célunk, hogy sikeresen teljesítse a tanfolyamot.
5: Az első találkozás a repüléssel mindenki életében meghatározó pillanat. És ha az első találkozás hozzánk kötődik, hadd legyen ebből tartós kapcsolat.
6: Te is tagja lehetsz a Malév junior klubjának.
5: Odafenn, idelen, ugyanaz a figyelem.

0: 745, kontakter, 118, szevasztok, jobb érés.
1: 118, Mali, 745, és az utolsó Mali járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, szervusztok.
0: Mi is köszönjük, és jó pihenést, remélem, meg találkozunk.
1: Reméljük valami más név alatt.

Nem lett, mégse lett belőlem angyalka. Tolsöprű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcsbendelyes, herci, kicsi, édes. Olyan, amin őket rettenetes módszerekkel gyártottak. Gólyamese gyártó nagyanyáink, méhükkel, örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak ama bizonyos eredendő, és Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát, sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szálltalan.

de nem sajnálok mást, csak a torsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka, vavakvá, vivavá, szelít, pendelyes szőszi, vavivavavá, ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelít, szőszi, kicsi, édes, óvja őket a túl sok fagyitól. Elhallgatja előlük az angyalgyártás kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött, és különben is a sárkány csak arra jó, hogy levágják neki mind a hét fejét, mert tudjátok, gyerekek, e világon csak a sárkány mulandó. Elég ennyi tudunk a mulandóságról. Sem angyalka, de lángpallósú kerúb se lettem. A lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek pirosra állítani a lámpát. Nos hát, nem lettem sarki angyal, s az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál, mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lettem angyalka, ördögöcske inkább, vigyori, szélhámos, szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, konok, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött, és azt se higgyétek, hogy mese ország valami különös világ. Dib-dab-dab-dar-aram! Mindennapi dolgok történnek ott is. Tegnap például vekker színű strandfelhő húszott a paratetőn, s a verszi hercegérsek első szülött fia szinkofazotron szült egy okker éjszakán. De mire megjöttek a mentők, elfogyt már a nehéz víz, és képzel Mr. WHO! Három órát álltam sorban, kapca becsár becsületért, és mire odaértem, elfogyott! Ezen kívül egy washingtoni milliomos 200 ezer dollárért megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de gangster banda kilopta belőle a golyós csapágyakat! Hát nem egy bosszúság! Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk! Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott. Bukórepülésben, a 20. század közepén. Mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Nézzétek ezt a ronda tetemet. Az enyém. Élő tetem, igen. Hagyjatok békét a logikámnak. Kecsesen megemelem koponyatetőn. Nézzétek ezt a kopasz agyvelőt, hogy megkérgesedett. Pedig még csak pár millió éves. S hogy elkérgesedett, mennyi mindent kibírt a nyavajás. Mennyi mindent kibírt, ami nem veletett. Tudjátok-e, hogy egy pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szentnek tartották az őrülteket. Hát nézzétek, e kérges, e becstelen agyvelőt, kislányok, kisfiúk, és okuljatok. És angyalkát, egyet se lássak köztetek. Angyalkát, szöszít, szelidet, gyors pendejű, torsöprű szárnyú, sztaniolgóriásat. És hagyjuk a sárkány mesét,
És nékem, aki nem lettem angyal, tolsöprű, szárnyú, sztaniol, glóriás, gyolcspendelyes, herci, kicsi, édes, én nekem, aki bukórepülésben, íves sivalkodással, biztonság kínzon vakmerő erejével zuhantam ide, én nekem ne mondjátok, hogy szerest fele barátodat, mint te magadat! Csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magadén. Csak ennyit mondjatok, és akkor bizony mondom, hiszek néktek, én az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt közöttetek, ezen a rögös, sziklás, gödrös, ismeretlen terepen, kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban. Kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki lám eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka, édes, mennyei dolgokban járatos. És megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem-e sorokat, csak akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen, leghosszabb, pedig még háromnegyed eset telt el, ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalut, hogy kényelmes leszálló pályát készítsek eljövendő kényszerleszálló.

Hova repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely Isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét, a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyaid. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szidd. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérezz, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvérszóval, föléd tüpörög.

Szájköltemény. Szójköltemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám. És van remény, van idő, csípjük csak fülön. Biztasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket. Rágd a szívükbe, nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra a múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugget öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szebb fiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim újra mennek. Az utolsó hely, ahol színházi közösségben éltünk. Emlékszem a röpülés boldogságára. Hiszem, hogy a szárnyaim

0: Itt hozzák, itt hozzák!
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszedőn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog, a karját gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, be ne beszéljen annyit.
1: Pistike, te zozdó Aukler, nem?
3: Ja, voltam te.
4: Egy meleget.
1: Zozdó?
3: Várniszt, máma!
1: Most nézd, most neki megy! Új, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalábbis 300! Jaj, Istenem, hogy nem fél.
5: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fogája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
4: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
6: Jézus Mária, felfordul.
1: Jaj, nem tudok oda nézni.
4: Mi? Ez a Looping Globe, azt elhiszem. Bukfenc a levegőben, mi? Ezt tud, barátom.
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőben. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
5: Most megint bukfencezik? Ja!
2: Ne tessék félni, nagysád, amíg engem lát, ne féljen, nagysád. Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
4: Meddig marad még olyan magoson?
7: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
5: Oda nézem, megint egy bukfenc.
7: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
5: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
4: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
7: Hát maga ismeri a dárdos?
4: Nagysád is?
5: Unoka fivére.
4: Óriási, hallotta?
5: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
4: És a nő nem szégyeli magát.
7: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét ráköltik.
4: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
5: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe csodálatos ízbont.
4: Óriási, példátlan.
5: Nem találok szavakat. Tehát mit szól hozzá?
4: Ilyen még nem volt.
5: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen gondja! Óriási!
4: Nagyszerű, hihetetlen!

Valamikor vadlúd voltam, vadlúdakkal vándoroltam. Nagy tavakért lelkesültem, tengeren is átrepültem. Őszi fényben és homályban fel-fel támad régi vágyam, társaimmal útra kelni, fényt és felhőt úszva szelni. Majd ha végem itt elérem, vadlúd formám visszakérem, jó barátok, ismerősök, hogyha jönnek bíbor őszök, nézzetek fel majd az égre, égen úszó vadlúd égre, s ezt mondjátok eltűnődve, újra vadlúd lett belőle, s most ott száll a végseregben, hangja szól a fellegekben.

madara. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött, őszapunk vagy pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert fele. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rinek, búspirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

Ki és Gyula. Madarak. Gyermekkorom egyedüli vezetői és bátorítói. Neki csak. Látóhatárom telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel. Madarak. Örök fiatal madarak. Légvételem megtágítói. Föl, légy szabad, még szabadabb. Tekintetem tornáztatói. Tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad. Vállald magad. Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy.

csodálatos madár. Volt egyszer egy kis vadmadár. Olyan szép volt, hogy festeni se lehetett volna különbet. Talán róla kezdték azt a szép éneket is, hogy

mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekel. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zenget, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának. Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár? És megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja. Megtanítalak én móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is. Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni. De megfogni nem tudták. Hívták pedig szép szóval, gyöngykásával, csalogatták volna lépre, törbe, fenyegették hurokkal, golyóval, parittyakővel. Hiába. Hiába toporzékolt a környék ura, fogdostatott össze annyi madarat, hogy az ácsok s az asztalosok már egyebet se csináltak, csak kalitkát, de a csoda madárnak, a táltos madárnak csak az énekét hallották. Nyomára nem akadt. Már-már föl akarták gyújtani az erdőt, hogy benne égjen a madár, de akkor a gyümölcsfák közül zendült fel a hangja. Na majd ott télen, ha a fák csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most, itt az alkalom! Indultak is seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett, s a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő. Ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadáról. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahány szó, fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni. Félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár.

dvar vietą kunsianio ui utotasyvi, šo bajarto ui kitotu. Vodvudo. Kezdi kozégen mértanukat újból a vadludok, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, stördli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák, kijavítva gyorsan a jeleket,

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Valek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!

5 meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önmagam.